Hey ho, kukurikú. Kukurikul a tilos rádió. A péntek hajnalban. Éjféltől mostanáig az optimál szólt. Most pedig felszáll az Orion űrhajó. Szól tovább a tilos. Szevasztok.

Lóeló. Szép jó estét, szép jó reggelt mindenkinek. Ez itt az Orion Go Club, Tilos Rádió FM.

Na jó reggelt mindenkinek! Ennyi volt már az Orion. Egy hét múlva újra itt. Köszönet itt a két nagy táncos lánynak, Erevinek és Reginek. Üdvözlet Ausztriában Nikinek és a többieknek, és mindenkinek itt Budapesten és Magyarországon, akik hallgattak egészen 5 óráig. Maradjatok az FM 90.3-on, vagy a tilos.hu-n.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Rómától nyugatra az ókori Lórium területén díszes első századi villát tártak fel a régészek, akik nem engedélyezett földmunkáról, nehézgépes ásatásról kapott bejelentés nyomán érkeztek a helyszínre, írja a National Geographic. A gépek több helyen belevágtak a villa együttes maradványaiba. Ennek középpontjában hatalmas átrium állt, impluviummal, azaz esővízmedencével. A környező helyiségek padlóját mozaikok, márványberakások díszítették, a kerámiák, dísztárgyak szintén jómódról tanúskodtak. Ez időtájt a fénykorát élő Lórium több császári birtoknak adott helyet. Mezőgazdasági tevékenység nyomai is előkerültek, valamint egy márványszobor, amely a bőségvédő Szilvánuszt ábrázolja, madarakkal és gyümölcsökkel díszített kosárral.
2: 390 hagyományosan Peru Amazonas régiójában előforduló vad és félig vad kakaófa féle elemzése során a kutatók 4 korábban ismeretlen genetikai vonalat azonosítottak, amelyek közül 2 leszármazási vonal kivételes ízpotenciállal rendelkezik. Lambert Motilal, a Trinidad és Tobagói Szent Augustin Nyugat-Indiai Egyetem kakaókutató központjának munkatársa és kollégái az egypontos nukleotid polimorfizmusokra összpontosítottak. Ezek az egyes fák DNS kódja közötti egybetűs különbségek, melyek segítenek megvilágítani genetikai sokféleségüket és egymáshoz való kapcsolatukat, lehetővé téve a genetikailag hasonló csoportokba való besorolást. Az elemzés jelentősen bővítette az eddig ismert 10 leszármazási csoportot, miközben kiderült, hogy az elemzett fák egy része tiszta, másrészt kevert genetikai csoportba tartozott. A magyar narancs hírét hallottátok.
1: Nem vízminőség romlás okozza az amuri kagylók hőség idején visszatérő tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, tájékoztat a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. Inkább invazív és őshonos fajok sajátos küzdelméről van szó. Az amuri kagylót óvatlanul hurcolták be a Távol-Keletről a 60-as években. Növényevő halak a busa és amur betelepítésekor. Gyorsan elterjedt folyóinkban, tavainkban. Egy őshonos vízi atkafaj átfúrja a kagylók mézköpenyét, bakteriális fertőzésnek téve ki őket. Erre őshonos kagylóink zöme immun is. A 25-30 cm-esre, 70 dekagrammosra megnövő, invazív amuri puha testűek azonban nem. Felszínre emelkedő holttestüket a halcsák fogyasztják el, közölte a Sokszínű Vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

Jó reggelt mindenkinek, Tilos Rádió, FM 90,3, ez itt a Vákum Csongolt Hegyi Levegő. Újdonságok, régiségek, csak nektek, csak most, csak itt, csak is a legjobbak, csak is a legnagyobbak.

back in the physicist's own.

Jó reggelt mindenkinek, Tilos Rádió, FM 90.3. Ez itt a Vákumcsomagolt hegyi levegő, csak nektek, csak most, csak itt, csak is a legjobbak, csak is a legnagyobbak. Újdonságok, régiségek, az elektronikus underground világból. Tekerjétek fel a hangerőt, az nem tilos.

Jó reggelt mindenkinek, Piros Rádió, FM 90.3, gratulálja nektek. Kicsit átmentünk a Dark Disco vonalba, egy kis váltás azért még itt a vége felé jön, hiszen jövő héten Fekete Zaj Fesztivál fent a Mátrában. Remélem mindenki jön, aki csak teheti, hiszen szerda és csütörtök elektronikában elég erős lesz. Mondanom se kell, hogy például a Frontline Assembly is fel fog lépni csütörtök este. Úgyhogy ezt ne hagyjátok ki, ráadásul a 90-es évek előtti korszakot fogják játszani, tehát a klasszikusokat. Talán még belefér tőlük is valami, de ami még jönni fog Living Totem-től pár újdonság, hiszen szerda éjszaka fellépek ezzel a projekttel. Majd néhány új szám. Aztán, hogy melyik fog lemenni ott, azt ki tudja ezek közül.

Volt itt egy kis zavar az erőbe, de nem baj. Majd kiegyenesedik, vagy nem. Mindenesetre ez Parizio legújabb kis szösszenete. Még itt a Dark Disco vonalban.

további jó reggelt mindenkinek, Tilos Rádió, FM 9,3. Kraktól tanítják mindent, ami belefér. Ez volt a vákumcsomó, volt hegyi levegő mára. Itt a végén jó pár Living Totem, nem véletlenül, hiszen hétvégén már szerdától. A Mátrában Fekete Zaj Fesztivál, úgyhogy oda mindenképp invitálok mindenkit. Jó magam a Living Totem Project-tel, szerda éjszaka, éjfélkor a kilátó helyett a nem kilátó helyszínen fogok fellépni, de rengeteg program és koncert. Úgyhogy gyertek, érdemes, szerda, csütörtök, főleg az elektronika, de természetesen a metal, a fővonal, utána pláne punk, post-punk és az underground zene minden mennyiségbe. Tehát Fekete Zaj Fesztivál szerdától vasárnapig. Szevasztok! Igen, ez még mindig Living Totem. A csepp pörög ezerrel. Fantasztikusak vagytok. Köszi szépen!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A túlhalászás miatt kimerült vizeken nehezen jutnak táplálékhoz az Adriai-tenger palackóru delfinjei, ezért mindinkább a halászhajókat követik élelemért. Hívja fel a figyelmet a Frontiers in Mammal Science folyóiratban megjelent tanulmány, amelyet a 24.hu ismertet. A vízi emlősöket legjobban a fenékvonóhálós hajók vonzák. Venetóban az ilyen hajók 26, Marcia térségében 76%-át kísérik, hogy összeszedjék a visszadobott halakat, vagy a hálóból lopjanak. A két régióban több mint 1000 delfin él. Veszélyes a hajók nyomába eredniük, hiszen belegabajodhatnak a hálókba, megsérülhetnek, a tartós zaj pedig halláskárosodást okozhat náluk. A kutatók szerint azonban a túlhalászott tengerben még kockázhatni is jobb választás, mint éhezni. A 90-es években a delfinek még csak a halászhajók alig 10%-át követték. Egy ételfutár kapta a Lu Xun irodalmi díjat, Kína etéren legrangosabb elismeréseinek egyikét, számol be a Telex. Az 56 éves Wang Qibing Mélyrepülés című kötete a versek kategóriájában győzött. Az ételkiszállítók mindennapi küszködése ihlette szövegek olyan beszélgetéseken alapulnak, melyeket a szerző körülbelül 200 futártársával folytatott. Wang tínédzserként kényszerült félbehagyni az iskolát, az építőipartól a személygyűjtésen át az utcai áruskodásig sokféle munkát végzett, az olvasás iránti szeretete azonban mindig megmaradt. 2019 óta ételfutár, versei és eszéi népszerűvé váltak a közösségi médiában. A Sietős férfi című írása 2022-ben keltett feltűnést. A rangos díjig vezető út évtizedes, kemény fizikai munkával telt. Wang nem tervezi feladni foglalkozását, 60 éves koráig folytatná. Mint mondta, a hangulatát szereti, és az elismerés sem változtat azon, ki is ő valójában. Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 ezer láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amelyről HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével, ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb próbarepülés több mint 2 órán át tartott. A NASA elektromos hajtár bemutató programjának keretében kifejlesztett rendszert egy átalakított Saab 340B típusú gépre szerelték fel. A hajtásrendszer a jobb hatások érdekében a repülési fázis szerint vált át a hagyományos gázturbináról elektromos hajtásra. A megoldás megfelel a hajtóművek mai fogyasztásának több mint 20%-os mérséklését előirányzó programnak.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Most mehet? Ja, szuper, a adásban vagyunk. Szép jó reggelt kívánunk, kedves hölgyek és urak! Ez itt a Szex Akció hírcsoport. Elvileg ugye Konstival és Malkovicsa. Most Malkovics igazoltan van távol, úgyhogy csak én tartom a frontot. Viszont van egy nagyon kedves vendégünk, és egy nagyon klassz érdekes témát hoztunk, amiről beszélgetni fogunk a következőkben. Füri Imre a Tüskeböki Menedék Alapítványtól.
1: Jó reggelt kívánok,
0: kedves. Annyi, hogy egy kicsit közelebb, mint ahogy én nagyjából, az a távolság, ami ideális.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatók, Füri Imre vagyok a Tüskeböki Menedék Alapítványtól.
0: Így van, és nem másról fogunk beszélgetni, egy sokak számára, bízom benne, hogy mindannyiunk számára nagyon kedves témáról, és nagyon kedves hátokra, a sünökről és a sünök mentéséről, ugyanis a Tüskeböki Alapítvány, Tüskeböki Menedék Alapítvány ezzel foglalkozik.
1: Igen, mi a keleti sünök mentésével foglalkozunk, akik Magyarországon honosak. 7 éve foglalkozunk ezek sünök mentésével. Túlnyomó részt kutyatámadás, fűnyíró baleset, illetve későn született sünök mentésével foglalkozik az alapítványunk.
0: Uh-huh. Most mondtad, említetted a keleti sünt. Itt csak ez a fajta van Magyarországon?
1: Hát túlnyomó részt a keleti sünök vannak többségben, de már ugye az európai sünök is jönnek be Magyarország területére. Aha. Tehát azért van ez így kihangsúlyozva, hogy nem összekeverendő a állatkereskedésében kapható afrikai sűn, fehérhasú törpe sűn, tehát ezek a úgymond
0: házi sünök, vagy
1: kedvencként tartható sünök, ezek a Magyarországon őshonos sünök, ezek védett állatok, tehát magánemberek nem menthetik, nem tarthatják otthon fogságban, aha, tehát nekünk ezért kellett alapítványt létrehozni, hogy foglalkozhassunk hivatalosan a sünök mentésével.
0: Uh-huh. Egy kicsit beszélgessünk róla, mint állatról, tehát hogy ugye ez egy általában az emberek nagy része vagy annyit látja, hogy gyorsan elfut a kertben egy süni, vagy hogyha mondjuk kutyával összeakaszkodik, és akkor ugye megmentik, vagy beviszik, vagy stb. Megnézegetik, de hogy úgy részletesen nem sokat tudnak az emberek a sünről. Tehát, hogy az mint állatka, hogy mit kell róla tudni, mik a jellemzői, csak így nagyjából bevezetésképpen.
1: Hát, azt kell tudni a sünökről, hogy vadállatok, tehát ők védik a szabadságukat. Tehát uh-huh. Ugye mi a tüskével rendelkeznek, ezért szúrnak, hozzá akarunk nyúlni, illetve harapnak is. Na, a védelmi mechanizmusok az, hogy összegömbölyödnek egy labdává, és akkor úgy néz ki, mint a tűpárna, de ők egy nagyon hasznos állatok a kertben, összeszedik a különböző bogarakat, csigákat, ilyesmit, tehát egy ilyen biológiai rovarirtók, nem rongálják a kertet, nem rágják ki a növényeket, nem kaparják ki az a minimális kaparás, ami látható általuk a kertben, az a földig illusz, tehát lótetűt, a földben élő bogarakat ássák ki. Nagyon jó a szaglásuk, 2-3 centi mélyen megérzik a földben ezeket a bogarakat, és akkor ők azokat ássák ki. Uh-huh. De hát a növényeknek a gyökere lényegesebben, mélyebben van, tehát semmilyen kárt nem okoznak a növényzetben.
0: Meg nem is eszik meg, tehát ők kizárólag akkor, tehát
1: ragadozó állatok, tehát ők bogarakat esznek túlnyomó részt, esznek némi gyümölcsöt is, persze, hát a folyadékpótlást, ilyesmit kell nekik valamiből pótolni, illetve valamennyi rost is kell a szervezetükben, tehát ugyanúgy, hogy a kutyák, macskák is esznek valamilyen szinten zöldséget, ilyesmit, uh-huh, úgy a sünök is.
0: Uh-huh. És tulajdonképpen, amikor említetted már az ásás kapcsán, hogy picit ásnak, amikor kiszedik ezeket a lótetűt, meg kukacokat, hogy a fészkük, nem tudom ennek mi a hivatalos neve, kotorék itt is?
1: Vagy? Nem, ez a fészeknek.
0: Fészek mondják, sünfészek?
1: Nevezzük a sünöknek, igen. Ők minimálisan a fészek kialakításnál ásnak egy picike kis gödröt, tehát ők nem a föld alatt élnek, hanem túlnyomó rész farakásban, levélkupacban van hivatalosan az ő fészkük. Pár hónappal ezelőtt volt mentésünk Budafokon, amikor egy ház oldala melletti macska házba költözött be a sűn mama, és ott szülte meg a kicsiket, uh-huh, de hát ugye nagyon rossz helyen volt, mert sütötte a nap, meg minden, és ugye a macska is igényt tartott az ő házára, úgyhogy hívtak bennünket, hogy el kéne vinni a sűn családot, minden további nélkül át tudtuk költöztetni, és akkor mama föl tudta nevelni a kicsiket, már szabadon is lettek engedve úgy a kicsik, mint a mama is. tehát sikeres volt a mentés.
0: Malkovics kollégám nincs itt, de azért ő is írt kérdéseket. Az egyik például, amit kérte, hogy kérdezzek meg így az életmódjuk kapcsán, hogy félénk a sűn, mert hogy ami neki eszébe jut az, hogy összegömbölyödő állat, ha valami veszélyt érez, de hogy alapvetően félénk állat-e? Vagy...
1: Úgymond, mint minden állat, más természettel rendelkeznek egyes állatok. Van bennük kíváncsiság is, tehát az a baj túlnyomod ezt a kicsi sünöknél, hogy kinyílik a szemük, ugye megnyílik egy új világ előttük, és kezdik felfedezni, és nagyon sokszor kimásznak a fészekből, nem találnak vissza, megtalálja őket a kutya-macska, tehát ez véget is kell őket menteni. Amikor a kíváncsiság átesik a félelemmé, hogy túl közel mentek valamihez, hirtelen hang, hirtelen mozgás, akkor automatikusan a védelmi mechanizmusként összegömbölyödik, és próbálja magát a tüskével megvédeni, de mondjuk egy robotfűnyíró, vagy egy kimegy az úttestre, és ott ilyet meggömbölyödik össze az autó kerekétől, nem fogja megvédeni a tüskés bundája. Tehát itt kezdődnek a sérülések.
0: Egyébként milyen állattól védi meg, az általában az állatoktól, akik neki rosszat akarnak, azoktól meg tudja védeni a tüskés bunda?
1: Hát mondjuk egy kistestű kutyától, egy alacsony fájdalomküszöbű állattól meg tudja védeni. De amikor ugye az embereknél is úgymond azt mondjuk, hogy lejön a vörösköd, és elborul az elméje, és nem érez fájdalmat, no, ott nem tudja megvédeni. Tehát hiába, hogy mi is a sümmentéssel foglalkozunk, voltál nálunk, láttad a két kaukázus német juhász kellé kutyánkat, mind a két fajból a rosszat örökölték, mondjuk nagyon jó házőrzők, de apró elemére tudják szedni a sünt, hogyha be tud jönni az utcáról. Tehát nem éreznek olyankor fájdalmat, és ugye nem tudjuk időben mindig megmenteni tőlük a sünt, tehát ezért lett erőd építve az utca felül is, hogy ne tudjon bejönni a sün, a mentett sünök se tudjanak kimenni a kutyák területére, tehát úgy meg kellett tenni az alapvédelmeket. De mondjuk egy rókától még meg tudja védeni a szúros tüskéje, de viszont a róka kitartó, és akkor addig vár, addig piszkálja a lábával, ami kinyílik, és akkor már hasán nincs tüske, ott már van támadási felület. A vaddisznónak ugye ragadozó is valamilyen szinten, tehát minden nevű a vaddisznó, tehát ő simán össze tudja roppantani az összegömbölyödött sünt, tehát akkor a szája van neki a nagyobb vaddisznóknak, simán befér a szájába, és a vaddisznó sem érez olyan szintű fájdalmat, hogy probléma legyen, hogy megszúrja a sünnek a tüskéje.
0: Ezt nem tudom, hogy igaz-e, de mintha olyat hallottam volna, hogy a rókák le is pisilik a sünt, és akkor kinyitja magát, hogy mert nem tud, ugye?
1: Nem tudom, tehát a maga a róka az ugye nem a mi szakterületünk, mi ugye valamilyen szinten kapcsolatban vagyunk a rókalessel is, de mennyire nem értünk a rókához.
0: Mert a borzról meg azt hallottam, hogy ugye annak meg a nagy körmével ki tudja, mint a konzervet nyitni.
1: Tehát a borzra van némi rálátásom, én 19 évig éltem együtt egy mosómedvével, 5 hetes korában vásároltuk, és 19 éves korában veszítettük el szegénykémet. Neki hasonló körme van, mint a macskának, hogy kín van, illetve a borznak lényegesen nagyobb körme van, csak ő ugye nem tudta visszahúzni, mint a macskák, tehát neki folyamatosan kín volt. Hát voltak ebből problémák, tehát a felújított kanapét egy pillanat alatt kibontotta, úgyhogy nem egyszerű dolgok, tehát a borz az ugyanilyen, igen, hatalmas körmei vannak, úgyhogy neki nem ellenség az összegömbölyödött sün.
0: Tulajdonképpen a sünöknek a haszna, ugye azt most beszéltük, hogy eszik a különféle rovarokat a kertben, vagy külön kukacokat, mindenfélét, hogy tulajdonképpen ebben látható, hogy ez a hasznuk, de emellett van valami más hasznuk is, úgy alapvetően a kertben, hát azon kívül, hogy aranyosak.
1: Hogyha ember, illetve állatbarátok vagyunk, akkor ugye aranyosak, irdatlanul hangosan esznek, tehát csámcsognak, puffognak, szipognak egymásra, mindenki védi a maga kis élelmét, amit talált. Nagyon jó kis videók vannak, hogy a kertben etetett macskák, kistestű kutyáknak a csajkáját ellopják, eltúrják onnan a házi állatot, hogy akkor az ő kajájuk legyen. Én nagyon szeretem őket világéletemben, állatok között éltem, nevelkedtem, amióta az eszemet tudom, tehát én nagyon szeretem a sünöket. Tehát kevés ember, illetve szervezet foglalkozik a mentésükkel, lényegesebben többre lenne szükség, de ez igaz úgy a kutyákra, macskákra, egyéb állatokra.
0: És bármi kárt egyébként, akkor nem okoznak semmilyen kárt. Tehát, hogy aki mondjuk ott van egy sün a kertbe, akkor az attól nem kell tartani, hogy bármilyen. Mert mondjuk elrág valami drótot, vagy hasonlót.
1: Nem, ilyeneket nem csinálnak, nem rágnak el drótokat, ilyeneket. A közlekedési szempontból azért egy-két vékonyabb szárú növényt lehet, hogy letörnek, elhajtják, ilyesmi, de hát azért nem akkora jellemző a kár, hogy kiássa a félveteményes reggelre, tehát ez nem jellemző rájuk.
0: Nekem az volt nagyon érdekes, amikor ott voltam nálatok, hogy a teljesen különböző féle színű, meg hogy mondjam, méretű sünöket. Azt mondtad, hogy ez ugye egy fajon belül van, ez, vagy ezek az egy, tulajdonképpen ezek keleti sünök voltak mind, amit láttam. Igen, viszont igen. Más méretben, más színben, érdekes módon.
1: Hát, mivel, hogy mi minden korosztályú sünt mentünk, tehát az újszülöttől kezdve a végső stádiumban lévőre korig vannak nálunk sünök. Hát most ugye nagyjából végigvezettelek téged az alapítvány területén a sünbirodalomban, ezért láttál különböző méretű sünöket, illetve ugyanúgy, mint az embereknél, hogy úgymond van alacsony növésű, úgymond törpe, túlhízott, elhízott, ez az állatvilágban is ugyanúgy megvan, illetve hogy az embereknél is van szőke, barna, fekete hajszín, ugyanúgy a sünök tüskéje is különböző színű lehet. Volt olyan sününk, akit törpapának hívtunk, mert teljesen majdnem fehér volt, de fiatal sün volt, tehát pár hetes hónapos korába került hozzánk, tehát tudtuk a korát neki, és mégis teljesen úgymond ősz jellege volt a sünnek. A tüske szerkezet is különböző fajta lehet, a Krisztus akáctól kezdve a teljesen simára visszahajtható tüske szerkezetig mindenfélével rendelkeznek ezek a sünök, és ugyanúgy keleti sünökről beszélgetünk.
0: Ez mit jelent ez a tüske szerkezet? Egy picit beszéljünk róla.
1: Hát most, amikor szépen vagy fésülve, vagy teljesen borzas vagy, és össze-vissza áll a hajad,
0: ja,
1: értettem a tüske szerkezetet.
0: Ja, olyan, mint a forgók az ember hajában, nem?
1: Hát, hanem most gondolj el egy olyan embert, akinek teli van a haja forgóval, és össze-vissza áll, tehát ő nem tudja lehajtani hátra fel a tüskéjét, hogy meg tud fogni, meg tud simogatni. Ő bármennyire is szeretne hizelegni, akkor is szúr, mert égnek állnak a tüskéje, mert nem tudja visszahajtani. Illetve van egy olyan sűn típus is, aki teljesen hátra tudja hajtani a tüskéjét, és akkor meg tudod fogni, föl tudod venni. Jó, hát akkor is kell egy kicsit, hogy a fejétől kezdve húzod hátra fel a feneke fele a kezét, hogy még akkor lehajtod a tüskét, és akkor meg tudod fogni. De amikor így az ég minden irányába állnak a tüskék, akkor akárhogy próbálod le simítani a tüskét, akkor se tudod, mert van olyan tüske, aki pont ellenkezőleg hajolna le. Tehát erre szoktuk mondani, hogy olyan Krisztus akácos a sűn, mert ott is ugye össze-vissza állnak a fának a tüskéi.
0: És létezik ilyen barátságos sűn, aki úgymond, akit most ugye talán a izenek volt ez a, valamilyen mesének volt a cím, hogy a sűn, akit meg lehetett simogatni, hogy létezik olyan, amelyik lehajtja a tüskét, mert hogy kedves, igen, és igen, lehet simogatni.
1: Hát hiába, hogy úgymond egy sűnről beszélgetünk, a sünöknek is van némi intelligenciája, és nem egyszer találkoztunk már olyan sünnel, aki megértette azt, hogy segíteni akarunk rajta, hogy segítünk rajta, nem harapott, nem ideges kedett. Volt egy pocak nevezetű sününk, ő volt az alapítvány nagykövet, ő agyvérzéssel hoztuk le tenyem elől 4 évvel ezelőtt, és ő pacsit adott, ő hízelgett, ő értette azt, hogy segítünk rajta, etetjük, gondozzuk, ő nagyon aranyos, barátságos süni volt, és vannak olyan sünök, akik meg kimondottan utaznak arra, hogy belénk harabjanak, mert ők azt élvezik, hogy ugrunk, kiabálunk, bálunk minden, szídjuk a bundáját, hogy belénk harapott, de ilyen a természete. Tehát ő nem színlel, hogy jaj, de jó barát vagyok, azt utána hátba szúr, hanem ő rögtön kimutatja, hogy ő neki milyen a természete.
0: Pont jó, vagy pont illeszkedik a sziréna, hogy hallatszik a következő kérdéshez, ugyanis arra szeretnék egy kicsit kitérni, hogy mik a sünökre leselkedő legnagyobb veszélyek. Most ugye emlegettük már itt, hogy bizonyos nagyobb állatok ki tudják őket itt csomagolni, vagy valamilyen módon tehát azért elfogyasztani, de hogy ezeken túl mi az, ami veszélyes lehet egy sünre, ami miatt mondjuk mentési helyzetbe kerülhet?
1: Hát az a helyzet, hogy ugye nagyon kiszorítottuk a sünöket a természetes élő helyükről, tehát én állandóan túl a sövényen 3D-s rajzfilmet tudom mindenkinek mondani, hogy az állatok ősszel elmentek aludni, volt egy hatalmas erdőjük, tavasszal fölébredtek, a fél erdő eltűnt, volt egy hatalmas sövény, és mögötte a lakópark. Uh-huh. És ugye amikor a mosómedve átvitte őket a lakóparkba élelemszerzés céljából, akkor ugye ott voltak veszélyek, autó, fűnyíró, kutya, minden. Most ez ugyanúgy a mi természetünkben is teljesen reális problémák. Most a legnagyobb veszélyük újabban ez az éjszaka működő robotfűnyíró, mert ugye 10 évvel ezelőtt még mit tologattuk a fűnyírót fényes nappal a kertünkben, amikor a sünök aludtak. Uh-huh. Most általában azért farakásra, levélkupacra, ilyenekre, ahol a sünök elbújnak aludni, nem szoktuk betolni a fűnyírót, amit mi vezérlünk. Na most ugye éjszaka viszont a sün az elmegy, kimegy a fészkéből, mászkál ott a gyönyörű füveskert kellős közepén szedi össze a bogarakat, és akkor jön vele szemben a robotfűnyíró, amiben semmilyen védelem nincsen. Tehát nincs benne fotocella, ilyesmi, hogyha valami belekerül az útjába, akkor megáll, kikerüli, hanem ő megy a kis beprogramozott útján, most a sűn megijed, összegömbölyödik, na most ez a fűnyíró, ez túlnyomó részt át szokott menni rajta, és akkor kész a vagdalt hús, tehát teljesen menthetetlenek az ilyen szinten sérült sünök. A másik, amiről beszéltünk már, a kutyatámadás, hogy ráharap a kutya, olyan harapáson ugye a kutyának, ami kis testű állatnál az elég komoly belső vérzést tud okozni, csonttöréseket, ilyeneket. Még a csonttörésekkel úgy, ahogy szoktunk boldogulni, éppen tegnap hoztam egy sünt az állatorvosunktól, akinek fém lett beletéve a combcsontjába hátul, ez az orvosi vas fém, mivel hogy eltört a lába, és olyan rossz helyen volt a törés, mint az embereknél a combnyak törés, hogy nem lehet gipszelni, mindenféleképpen csavarozni kell. Most itt a sünit is próbáltuk gipszelni, de hát nem sikerült, mert lecsúszott, elmozdult, sínbe se tudtuk tenni a lábát, mert ugye a combrész az egy ilyen körte alakú, és lecsúszik róla a kötés, tehát mindenféleképpen össze kellett drótozni, csavarozni szerencsétlen sünt, úgyhogy tudjam használni majd a lábát, és szabadon lehessen engedni. Van most pillanatnyilag egy orrsérült sünk, ő a harmadik itt az alapítvány működése alatt, szegény íróval lett neki levágva szerencsétlenek.
0: Ez a Damilos dolga?
1: Igen, az óra. Most a harmadik plasztikai műtétjén esett át. Most jutottunk el odáig, hogy egy ilyen műanyag gyűrű lett betéve az órába, mint nagyon sok embernek lehet látni a fülébe ezt a tágító gyűrűt. Most neki ugyanez a szerepe van benne, ne az a gyűrű, mert a szövetregenerálódás következtében teljesen összefor az orrnyílás, és megfullad, hogy nincs meg a megfelelő keresztmetszete. Ezért kellett ezt a gyűrűt betenni, hogy ez köré regeneráljon az orrszövet, ez egy olyan év, másfél év, mire megáll a szövet regenerációja, és onnantól kezdve nem fog teljesen beszűkülni az orrnyílás, tehát amikor kivesszük ezt a gyűrűt, ugye feszül a szövet körülötte, akkor egy picit szűkül, de utána már azon a méreten marad. Uh-huh. De hát ugye itt ezt az egy másfél évet ki kell várni, nagyon sokszor kiesik a gyűrű, vissza kell tenni, ilyesmi, de így legalább meg tudjuk menteni a sünnek az életét.
0: És ilyenkor, erre emlékszem konkrétan erre az esetre, hiszen mutattad is, hogy ilyenkor egy orjuka maradt tulajdonképpen, tehát hogy úgy lehet megoldani, hogy...
1: Igen, mivel hogy ugyanúgy, mint nekünk is, illetve az összes állatnak két orluka van, de ez nagyon kicsi orrnyílás. Na most, hogyha bármi belekerül ebbe a nyílásba, vagy ilyesmi, akkor megfullad a sün. Illetve ennyire pici dolgokat nem tudunk mi emberileg gyógyítani, hát ugye ez mikrosebészet lenne. Na most itt ugye elég nagy ujjunk van, kezünk van, mindenünk van, tehát ilyeneket nem tudnak az állatorvosok megcsinálni. A mikrosebészetben robotok dolgoznak, az emberi mikrosebészetben ezeket hosszú évtizedeken keresztül tanították különböző cégek, különböző fejlesztések. Ez ilyen még a sün, illetve az állatorvosi világban nincs. Legalábbis mi nem tudjuk megfizetni. Tehát mindenféleképpen kézzel kell dolgoznunk, tehát ezért kell az orrsövényt eltávolítani, ez kimondottan az a neve, hogy orrsövény eltávolítás, ezt embereknél is csinálják, akkor lesz egy lényegesebben nagyobb orrnyílása a sünnek, és akkor ezzel már tudunk dolgozni. Ugye a plasztikai sebészetnél a bőr van visszafordítva, a rendes bőrből van kialakítva az orrnyílás, hogy rendes orrnyílása legyen, ne forjon össze, ne szűküljön be, tehát nem egyszerű dolgok ezek, és ezek hosszú időt és rengeteg pénzt igénylő feladatok.
0: Ami másik dolog, hogy ami elgondolkoztatott, amikor nálatok jártam, hogy találkoztam ugye, meg te is említettél most agyvérzéses sünnel, hogy ez gyakori? Mert hogy úgy tűnt, mintha ez egy ilyen furcsán gyakori lenne. Tehát mondjuk...
1: sajnos mondhatjuk, hogy gyakori, igen. Tehát mivel, hogy kevés sünmentő szervezet van Budapest és környékén, illetve Magyarország területén, ezért megtalálnak bennünket a segítőkész emberek, hogy segíteni kéne akkor ezen a koordinációs problémákat mutató sünökön, és ugye az agyvérzésre, sztrókra lehet visszavezetni. Az állatvilágban is nagyon sok olyan betegség van, ami az emberekre is jellemző, mint az agyvérzés, sztrók, légzés problémák, aszma, tehát volt aszmás sününk is, tehát egyik orvostól vittük a másikig, hogy mi a problémája, nem igazán tudták megmondani, hogy mindenhol azt mondták, hogy nagy valószínűség szerint szívbeteg, volt 3 szívultrahangja, nem találtak semmit, 3 hónapon keresztül folyamatosan oxigénben volt, hogy ne fulladjon meg, hogyha rohama van neki, hát nem tudtunk napi 24 órában mellette lenni, mikor kell oxigénbe tenni, így tudtuk megoldani, és úgy hát ugye bárkivel találkozok, új emberrel, akinek van valamilyen orvosi rálátása, mind emberi, mind állati, akkor kérdezgetek tőlük, hogy mi a vélemény, ilyesmi, és akkor egyik ismerős így kérdeztem, hogy sün lehet aszmás, és mondtam, miért ne lehetne? Úgyhogy akkor szereztünk aszmagyógyszert, az se volt egyszerű, hogy a receptköteles, szakorvos írhatja föl minden, úgyhogy na minden megoldódott ez a probléma, és akkor másfél hét után ki tudtuk venni a sünit az oxigénből, mert valóban aszmás volt, és hatott neki a gyógyszer. Ugye ez egy fiatal sün volt, és ugyanúgy, mint a kisgyerekek is, akik aszmásak, 90%-ban kinövik ezt a betegséget. Hál' Istennek a sünnek is sikerült ezt kinőnie, és már szabadon tudtuk engedni, és tünetmentes volt, úgyhogy most éri a szabad sünök világát.
0: Én most a ugye, róka körben önkénteskedem, és akkor arra van jobban rálátásom. Nagyon sok gondot okoz a mérgezés. Nem tudom, hogy ez például a sünöknél is megvan-e.
1: Igen, sajnos, mivel, hogy úgymond kezdünk el várjasisodni, és ezek a városi emberek, akik írtóznak mindenféle állattól és bogártól, most nem csak Magyarországon, hanem ugye mi európai körökben tartunk kapcsolatot német-angol sünmentőkkel, és ott is a csigaméreg az, ami kegyetlenül nagy probléma nálunk a sünöknél, ugyanis a sünök eszik az éti csigát, illetve egy-két ember szerint a mesztelen csigát is, amivel én nem értek egyet, de ezen nem fogunk összeveszni senkivel. És ugye az a csiga, ami ette a csigamérget és megeszi a sün, ugyanúgy bevisz a szervezetébe a csigamérget, és a sün is meghal. Amit ezek az emberek, akik ezt a csigamérget használják, nem tudják, hogyha az ő kisunokája véletlen belenyal ebbe a csigamérekbe, a kisunoka is meg fog halni tőle, mire orvoshoz jut, és eszükbe jut, hogy hát volt kirakva csigaméreg. Tehát nem az lesz az első, hogy doktor úr, hát volt kint a kertben csigaméreg, és akkor lehet, hogy azt nyalta föl a kisunoka. Tehát mire ezt kiderítik, toxikus vizsgálatokban megállapítják a méregnek az összetevőjét, ellenszerét, nem biztos, hogy meg tudják menteni a kisunokát is. De ugyanúgy bármilyen állat, kutya, macska,
0: igen, az
1: madár,
0: tipikus
1: belenyal, az elveszítjük. Tehát,
0: talán ez a legveszélyesebb. Igen, én is azt hallottam, hogy a csigaméreg az, amivel nem nagyon tudnak mit kezdeni, igen, mert igen. Ugye van patkányméregre kávét, amit lehet esetleg adni, vagy, igen, vagy valami, igen, de hogy ezzel, igen, ezzel semmit igen.
1: Hát ugye egy új termékről beszélgetünk ezzel a csigaméreggel kapcsolatban, tehát kitalálták, elkezdték gyártani, forgalmazni, de még az ellenszer nincs kifejlesztve, és nem áll mindenkinek a keze ügyében, illetve még nincs szétterjedve az információ, hogy ez mi az ellenszer, amivel ezt lehet kezelni, ezt a mérgezést.
0: Még egy kérdés így a sünök szokásaival kapcsolatban, mielőtt áttérünk magára az alapítványra, hogy azt mondtad, hogy a sünöknek elvesszük az életterét, mert ugye arról is volt szó, hogy a süni ott van a kertbe, jön és megeszegeti a dolgokat, de hogy a sün alapvetően, ha nincs kert, ha nem kertben lakik, akkor hol lakik?
1: Hát a sün az erdőbe, mezőbe, tehát ő egy vadállat, tehát ugyanúgy, ahogy a róka, az őz, a szarvas, a róka, farkas, borzok.
0: Tehát bárhol ő, igazából
1: kín,
0: amilyen.
1: A szabadban, a külvilágban élnek, éltek, és ugye még 20-30 évvel ezelőtt nem voltunk ennyire elvárosodva a vidéki környezet jellegű városi, külvárosi házakba, a Farakás, a Csirkeudvar, a szénaszalmatároló, a kukoricacsűr, tehát ezek alatt nagyon jól eléldegéltek a sünök, egyéb kistestű állatok. Rengeteg volt a kicsit elhanyagoltabb kert, nem volt időnk füvet nyírni, még abban az időben kaszáltuk, nem volt fűnyíró, és tologattuk itt hétvégenként, meg minden. Tehát az a korszak volt a sünöknek a fellegvára, ott akkor még nagyon jól érezték magunkat. Emlékszem, gyerekkoromban még volt tücsök, szöcske a kertbe, sáska. Most már ugye túlnyomul, hogy ezt föl vannak betonozva, élire vannak állítva a virágok is, szépen sorba rakva. Na most ez a vadállatoknak, most sünt ugye nevezhetjük vadállatnak, nem igazán tetszik. Tehát kicsit ilyen elhanyagoltabb, bozótosabb területen érzik jól magukat.
0: Most elgondolkodtam egy pillanatra a témán kívül, hogy pont más is mondta, és nekem is feltűnt, hogy gyerekkoromban, amikor kiültem a fűbe, rengeteg szöcske, sáska volt, pedig én nem tudom, tehát hogy most ez a 90-es években volt akár, de hogy ahhoz képest tényleg eltűntek. Igen, most vettem észre, hogy ülök a fűben, és semmi.
1: Igen, hát azért mondom, hogy el vagyunk várjasisodva, kihaltak, kipusztultak ezek a rovarok, és ezáltal az őket fogyasztó nagyobb testű állatok is veszélybe kerültek.
0: Menjünk át az alapítványra, hogy hogy kezdődött ez a történet, hogy elkezdte sünt menteni?
1: Hát, ugye, mint említettem, volt, hogy világéletemben állatok között éltem, kutya, macska, mosómedve későbbiekben. A párom is, Molnár Mária Krisztina, és ugyanebben a helyzetben nőtt föl. Neki az édesapja német juhászokat tenyésztett a rendőrség számára, tehát ő is állatok között nőtt föl, és ő volt a megálmodója ennek a Tüskebökémenedék Alapítványnak. Ez az egész úgy kezdődött, hogy édesanyámék egy késő őszi este felé sétáltak ott Csepelen, és találtak egy pici sünt ott az útkelős közepén, fölhívtak, hogy a fiam, mi csináljunk vele, és mondtam, hát hozzátok el, és akkor gondoskodunk róla télen, és akkor majd tavasszal szabadon lesz engedve. És akkor azon a télen ezzel az egy sünnel éltünk együtt a lakásba. szaladgált a konyhába, volt neki egy kis ketrece, és akkor amikor nem voltunk otthon, akkor abba jött, amikor hazajöttünk, akkor meg kiengedtünk egy kicsit, hogy tudjon mozogni, hát ugye semmilyen rálátásunk, ismeretségünk nem volt abban az időben a sünökkel kapcsolatban, és akkor, hát ugye a mosómedő akkor még megvolt, jártam az állatorvosomhoz, aki abban az időben látott már mosómedvét, és tudta, hogy mit kell vele csinálni. Ő Varga József a 3. kerületben, a Család utcai állatorvosi rendelőben, és nála volt egy szintén mentett süni, és már milyen fiú volt, kérdeztem a doktor urat, hogy neked milyen sün van mentés alatt, mondta, hogy kislány. Hát addig-addig kértem a doktort, hogy adja át nekünk a sünnek a mentését, hogy megkaptuk a sünit, és akkor lett egy pár sünink, és olyan szinten jól érezték magukat a sünök, hogy lebabázott a hölgy sün, és akkor föl lettek nevelve, hát a két süni fölnevelte a családot, szabadon lettek utána engedve, és akkor így jött a dolog, következő ősszel már nyitottabb szemmel jártuk a környezetünket, és akkor ott már 8-13 darab sün volt mentés alatt. Benne is volt a Krisztina Bosch nevezeti újságba ezzel egy cikkel kapcsolatban. Úgyhogy, és akkor így évről évre fejlődött a dolog, és mivel, hogy ugye említettük volt, hogy magánember nem menthet védett állatot, illetve sünt, ezért elindítottuk a jogi folyamatot az alapítvány. Hát nem az alapítvány,

0: most ugye ugyanúgy, hogy az ember 3-4 nap után szomjan hal, úgy ezek az állatok is szomjan halnak, főleg ebben az irdatlan melegekben, amik most ugye voltak ilyen közel 40 fokok, hát ott 1-2 nap is elég ahhoz, hogy elfogjon az ivóvízük, és szomja haljanak.
1: Azért azt néztem, hogy azért próbáltok nekik valamennyire, amennyire lehet hűvöset, meg kellemeset teremteni, nyilván lehetőségekhez képest.
0: Igen, próbálkozunk, de hát sajnos Magyarország még mindig, tehát még itt nem minősül 8 órás munkának egy állatmentés. Tehát itt mi fizetünk az államnak azért, hogy mentessük a védett állatokat, és sajnos ez nem egyszerű itt az úgymond alapfeltételeket biztosítani a mentett állatoknak. Tehát már 3-4 éve keresztül ilyen 120 fős létszámmal dolgozunk télen.
1: Bármit sünök.
0: Igen. Tehát ez a mentett állatoknak a száma. Hát a helyzet az, hogy ezt ketten csináljuk a Krisztinával. Tehát most azért osszuk szét, hogy egy főre jut 60 mentett sün munka mellett. Tehát ezt azért nem egyszerű etetni, takarítani, orvosilag ellátni, finanszírozni. Tehát itt azért komoly változást kellene elérnünk az állatmentés terén. Tehát vannak ígéretek és próbálkozások itt, hogy lesznek változások, de hát tapasztalatból tudjuk azt, hogy nyugtával dicsérjük a napot. Tehát most ugyanúgy, hogy tisztában vagyunk az, hogy minden kezdet nehéz, most éppen egy hullámvölgybe vagyunk itt, tehát azok a pályázatok, amik idáig évről évre naptári időben megjelentek, csúszásban vannak, nincsenek kiírva, senki nem tud róla semmit. Most egy 2025-ös pályázatunk járt le hónap elején, és nem tudjuk az elszámolást beadni, mert egy összegmódosítást adtunk be, mert nem azt az összeget kaptuk, mint amit kértünk, hanem lényegesebben kevesebbet, ezért nem arra költöttük a pénzt, amire kértük, és ezt ugye módosítani kell, persze, hogy jogilag jó legyen az elszámolás. Mi időben be is adtuk egy hónappal előtte a költségmódosítást, mint ahogy az elszámolást kellett volna beadni, de még nem hagyták jóvá a módosítást. Tehát, és már megjött a felszólítás, hogy nem adtuk be az elszámolást, és ugye fölvettem a kapcsolatot a pályázat kiíróktól, hogy szóri, de mi időben beadtuk a költségmódosítást, nem lett aláírva. Igen, tudják, de hát ugye a számítógépes rendszer küldi ki a dolgokat, illetve nekik is ugye ki kell küldeni, úgyhogy, de hát ugye meg jogilag ezt meg le kell e-mailezni, hogy mi együtt akarunk működni, és szeretnénk elszámolni, de jogilag nem tudjuk. Tehát, hogyha már egy ilyen meglévő pályázatot nem tudunk befejezni, akkor egy újabb...
1: Nagyon nehéz, pénzügyileg.
0: Hogyha még ki sincs írva, tehát most van igazán nagy szüksége az önkéntes támogatókra, a különböző alapítványoknak ahhoz, hogy felszínen tudjanak maradni, ne csődüljenek be a már náluk lévő mentett állatokat becsülettel föl lehessen nevelni, meg lehessen gyógyítani, szabadon lehessen engedni. Tehát itt most nem mondhatom azt a sünöknek, hogy akkor csomagoljatok, és mindenki vissza van víve a szabad életbe, és akkor boldoguljatok, hogy tudtok, mert mi sem tudunk megélni. Tehát őket fölvállaltuk. Most ez ugyan, hogy egy család, egy házaspár úgy dönt, hogy szeretne egy gyereket, megszületik, és akkor jön egy adóemelés, vagy egy családi pótlék módosítás, ami kevesebb lesz, akkor nem adhatják be az aciba a gyereket, hogy köszönjük szépen, nem kérjük tovább. Tehát fölvállalták, azt föl kell nevelni. Ez a mentett állatoknál ugyanígy van.
1: Ami nagyon érdekes, hát hogy mondjam, nehézség, amit meséltél, hogy a változásokkal, vagy a világ változásaival kapcsolatban, hogy ugye papírszénát, vagy hogy mondják, papírcsíkokat szoktatok sokszor alájuk tenni, és hogy mesélted, hogy abban is van nehézség, hogy mivel változik a sajtó, kevesebb a nyomtatott sajtótermék, nehezebb hozzájutni.
0: Igen. Tehát
1: ilyen apróságok.
0: Nagyon nevetséges problémáról

0: beszélgetünk, de igen.
1: Hát ez, igen, nem, ez egy nagyon komoly létező probléma, hogy...
0: Igen, de nevetséges a probléma forrása, hogy egy lejárt újságot nem tudunk elkérni, nem tudjuk elérni, hogy nekünk adják ingyen és bérmentve. Tehát már ezért a lejárt újságért is elég komoly összeget kérnek ahhoz, hogy úgymond megvásárolhassuk, és eljussunk odáig, hogy egyáltalán esélyt adjanak rá, hogy pénzért megvehessük ezeket a termékeket. Tehát az a fő probléma, és itt megint ez az embereknek a szemlélete, hogy egy kis nyugdíjas előbb ad 5000 forintot, vagy 3000 forintot, mint egy nagyobb cég, mondjuk 35 ezret, vagy 300 ezret. Tehát át kéne gondolni az embereknek, hogy most gondoljunk bele abba, ami megint egy elég érdekes dolog, hogy egy pici méhecske, ami úgy nagyon sok ember tudomást sem vesz róluk, hogy léteznek és mennyire fontosak. De ha ezek a méhek kihalnak, akkor az emberiség egy része is ki fog halni. Tehát nem lesz gyümölcs, nem lesz termés, tehát ezek a kis méhek porozzák be a virágokat ahhoz, hogy legyen termésük. És ugye mindenhol mondják az állatmentők, hogy a kertbe rakjunk ki cserépalátétbe vizet, abban rakjunk egy-két követ, hogy a méhek, kistestű állatok, bogarak ne fulladjanak bele, ki tudjanak jönni, a madarak, a kisemlősök tudjanak inni belőle. Hát ugye van olyan időszak, amikor hónapokon keresztül nincs csapadék, nincs eső. Nem tudnak,
1: ez a sünöket is megviseli.
0: Igen, abszolút, igen, nem tudnak az állatok miből inni. Tehát rengeteg kiszáradt állattal, sünnel keresnek bennünket, hogy ott haldoklik, nem tud fölkelni, nincs ereje, megitatták és kezd erőre kapni, és akkor mit csinálnak, hogyan tovább, de ezt meg kéne előzni, tehát ne várjuk meg addig, amíg ilyen helyzetbe kerülnek az állatok. Egy napi 5 percről beszélgetünk, amíg kiöblítjük, kimossuk, ne hallgásodjon, új vizet teszünk bele, föltöltjük, és nagyon sok állatnak megmentettük ezzel az életét.
1: Ami nagyon érdekes volt nekem a sűnbirodalomban, amikor körbejártam nálatok, ott a kórházi részlegekben, hogy akármilyen sűnről volt szó, vagy betegségtől függetlenül, de mindegyik sűnnél ott volt a kerék, a futókerék.
0: Igen. Tehát
1: ő neki kell ilyen futókerék?
0: Igen, mert ugye, ahogy neked is magyaráztam, hogy ezek egy nagyon mozgékony, mozgásigénylő állatok. Elméletileg a természetben egy éjszak alatt 8-10 kilométert mozognak élelemszerzés céljából, és akkor a párzási időszakról ne is beszéljünk, amikor a vörösköd lejön, és akkor irány a szexuális élet, és mennek árkombokron keresztül, rohannak a szószoros értelmében. Onnan tudjuk nagyjából ezeket az adatokat, hogy annak idején, amikor kezdtük a sűnmentést, volt egy picike sűnünk, aki dacból tekerte a kereket. Tehát ugye orvosilag kellett kezelni, mert sebe volt neki, és akkor nagyon ideges lett, mire végeztünk az orvosi kezeléssel, betettük a helyére, beugrott a kis műanyag futókerekébe, és nem láttuk a sűnének a lábát, úgy tekerte, csak azt hallottuk, hogy kopog a kis körme. És akkor, hát ugye műszaki ember vagyok, tehát úgy olyan ezermesterként ténykedem otthon, és bementem a bicikliboltba, hogy egy ilyen kilométer órára lenne szükségem, és akkor pont kaptam egy olyan digitális kilométer órát, ami pont a legkisebb mérete akkora volt, mint a futókeréknek az átmérője. És akkor valós a számadatokat kaptunk ezzel a futókerékkel kapcsolatba, és akkor ott jöttek ezek az mérések, hogy 4,5 kilométer per órával tudta tekerni a sűn a kereket.
1: Az nagyon gyors.
0: Igen, igen. És jöttek ezek a 8-10 kilométerek egy éjszaka, egy 24 óra alatt. Nos, visszatérve arra, hogy mennyire gyors egy sűn, tehát sajnos egészségileg egy kicsit le vagyok robbanva, már van egy jobb oldali csípő protézisem, és erre a műtétre vártam annak idején, és ugye éjszakába közlekedek a céges teherautóval, és akkor úgy mentem a város külső részében, és ott szaladt egy sűn, már nagyon tél eleje volt, és nem igazán volt egészséges, hogy még nem alszik téli álmot a süni, és akkor úgy próbáltam kiszállni a teherautóval az én kis gyors tempommal, hogy elkapom a sűnt, és akkor elviszem haza biztonságba, hát nem értem utol a sűnt. Tehát megelőzött a süni, tehát igen, tehát amikor úgy úgymond az életéért szalad, mert hogy egy nagy darab valami kezd üldözni, akkor elég érdekes sebességeket tudnak fölvenni.
1: Kicsit beszélgessünk erről, most mondtad a téli álmot, hogy ez micsoda, és hogy ez például a mentést hogyan befolyásolja nálatok?
0: Hát ugye a mentést úgy befolyásolja, hogy ez, ugye beszéltünk már erről a változó éghajlatról, amit Magyarországon van, ez ugye az állatvilágra is kihat. Tehát eléggé el van már tolódva az állatoknak a biológia órája. Itt a párzási időszakról, illetve az ellésről, vemhességről gondolok, hogy vannak olyan sünök, akik szeptemberben, októberben ellenek szülik meg a kicsinyeket. Tehát ezek abszolút életképtelenek arra, hogy téli álmot aludjanak. Tehát ugyanúgy, mint a medvék, mert ugye azokról tudjuk azt, hogy téli álmot alszanak, és előtte fölhizlalják magukat, hogy legyen zsírjuk, és abból élik át a téli álom alatti időszakot, ez a sünökre is teljes mértékben igaz. De aki későn született, az nem tud már meghízni. Mi nálunk van a legmagasabb súlyhatár, mi a 60-70 dekát mondjuk, hogy annyinak kell lenni a sünnek, hogy el tudjon menni téli álmot aludni. Nem tudja elérni, nem tudja magát annyira fölhizlalni, tehát innentől kezdve nincs zsírja, nem tud a hidegbe hőt termelni, elalszik, de soha többet nem ébred föl, mert elfogyott a zsírja. Most nem hivatalos források szerint a zsírjának az 50%-ából alszik téli álmot, és a másik 50% az arra kell, hogy fölgyorsítsa az élet funkcióit ahhoz, hogy fölébredjen. De hát most ugye hosszú évek óta, január-februárban van egy hőhullám, egy teljesen tavaszi időszak, na most itt nagyon sok sün felébred ebben a felmelegedésben, utána jön a tél megint, a lehűlés, na most, hogyha ezek a sünök visszaalszanak, soha többet nem fognak fölébredni, mert nincs zsírjuk, amivel újból föl tudnák gyorsítani a szervezetüket.
1: Tehát ez a téli álom, ez egy ilyen veszélyes dolog akkor a sünöknél?
0: Igen. Tehát nagyon sok sün elalszik, és soha többet nem kell föl, mert nem jó helyre csinálta a fészkét, vermelt be, túlságosan lehűlt, megfagyott, kihűlt, leállt a szervezete, tehát ezek is elég nagy problémák, illetve ebben a tavaszi kis jó időben, január-februárban mindenki elkezdi az avart összegereblézni a kertjébe, mert itt a tavasz, és akkor legyen szép a kertünk. Nagyon sok elvermelt sün, gyík, béka kerül ilyenkor elő, jó esetben keresnek neki mentőhelyet, ahova el tudják helyezni, el tudják vinni, vagy úgy, ahogy van, akkor berakják a kert végébe, sarkába jó esetben, de már új fészket nem építenek rá, nem gondoskodnak róla, és akkor ott van halálra ítélve szerencsétlen állat. De nagyon sok ilyen állattal keresnek meg, hogy fölébredt, elindult este élelmet keresni. Ugye tudjuk azt, hogy amikor kell föl a nap, akkor van a leghidegebb, teljesen kihűl szerencsétlen állat, és ott lépés közben megáll, mint a duracellnyuszi, amikor lemerül benne az ellen. Tehát mennek dolgozni az emberek, itt találnak egy sünt, ott találnak egy sünt, jön a telefon, menjünk érte, hozzuk el, elhozzák hozzánk, mikor tudjuk fogadni, tehát elég tág végletek vannak.
1: Ezt hogy tudjátok összeegyeztetni a munkátokkal, hiszen van munkátok, Cili?
0: Hát nagyon nehezen tudjuk összeegyeztetni. Most gondolj bele abba, hogy egy bébi sün, aki elveszíti az anyukáját, ő 2-3 óránként cicizik a mamánál te igényre. Na most, hogyha ezt nekünk kell letetni, az teljesen összeegyeztetetlen dolog a munkahelyjel, idővel. Na most 2-3 óránként megállok egy 20 percre, fél órára megetetni az 1-2-3-4 sünt, hát azt egy főnök sem tolerálná nagyon szívesen. tehát ezért mi nagyon nem is vállalunk olyan sümbébit, akinek nincs meg a mamája, mert ugye mi munka mellett csináljuk ezt az állatmentés, sümmentést, tehát nem tudjuk megoldani.
1: De akkor így együttműködtök más szervezetekkel, hogyha
0: olyan? Együttműködünk is nagyon sikerrel más szervezetekkel is, de nem egyszerű együttműködni más szervezetekkel. Ismered a mondás, hogy közös lónak problémás a háta. Így ugye mindenki a maga kis pénzét féltve nem nagyon szeret együttműködni másokkal.
1: Azt említetted a 120 sünt múltkor, de hogy általánosságban mennyi van a gondozásotokban egyszerre ez a 120 szám?
0: Ez a téli szám, tehát ezt úgy kell érteni, hogy november vége, december eleje bejön ez a létszám, és akkor március, április, május környéke, amikor mi el szoktuk engedni a sünöket, tehát megint az van, hogy mi engedjük el a legkésőbb a sünöket. A Kriszti úgy volt vele, hogy akkor engedjük el a sünöket, amikor már kint a természetben is megfelelő élelmet találnak, tehát előjött a tücsök, bogár, minden, és akkor nem halnak éhen a sünök, tehát van olyan sün, amivel 8-9 hónapot dolgoztunk, illetve van olyan is, ami másfél évig nálunk van. Most ott van a Kormi nevezetű sününk. Ő tavaly ősszel érkezett hozzánk, mert szószoros értelmében rágyújtották az avart, amikor ő már elment téli álmot aludni, és ő már igencsak aludt mély álomba, mire fölébredt, hogy ég a háta szerencsétlennek, tehát ilyen tenyérhidarabon leégett a sünnek a hátáról a tüske meg a bőr.
1: Az visszanő egyébként?
0: Igen, ezt akarom neked mondani, vagy a hallgatóknak is, hogy már hál' Istennek a bőr az visszanőtt a hátára, a honlapon, elméletileg itt a Facebook oldalunkon, TikTokon fönn vannak róla a képek, videók. Nagyon szépen visszanőtt a hátára a bőr, ő égett háttal is nagyon szépen futókerekezett, hál' Istennek. Nem annyira viselte meg a sérülése. Már vissza lehetne engedni a sünt, de a tüskéje még nem nőtt vissza. Tehát a tüské is vissza fog nőni, de idő. Tehát ez nem olyan, mint a gaz, hogy kihúztuk, és rögtön nő a következő. Uh-huh. Ez olyan, mint az embernek a haja, hogy ugye cserélődik az ember haja, egy-két szál kiesik, egy-két szál nő, de ha nullás géppel lenyírjuk a hajunkat, akkor az egy-két nap alatt nem fog visszanőni. Uh-huh. Tehát ugye az emberi haj az folyamatosan nő, a sünttüske meg időnként cserélődik. Tehát ezt a cserélődési periódust kell megvárni a sünnél, hogy pótolódjanak a tüskék.
1: Mennyi idő, vagy nem, bocsánat, mennyire nehéz fölébreszteni, vagy mennyire könnyű fölébreszteni a téli álmot alvó sünt? Most ezt azért mondom, hogy a hallgatók a kertben tesznek, vesznek, mire figyeljenek, vagy tehát, hogy hogyan kerüljék el, hogy nem?
0: Most amikor mi is, hogyha nagyon mélyen alszunk, és akkor próbálnak bennünket fölkelteni, akkor az egy-két lökdkéstől nem fogunk fölébredni, csak morgunk egy kicsit, hogy hagyjanak békén, és túloldalunkra fordulunk. Ez a sünöknél is igaz. Tehát a sünök azért mennek el téli álmot aludni, mert úgymond hibernálódnak, tehát lehűl a testhőmérsékletük, lelassul az életfunkciójuk, és ez véget mennek el aludni. Tehát egyik pillanatra a másikra nem lehet fölébreszteni a sünt, mert ahhoz, hogy fölébredjen a sün, fölkeljen a sün, föl kell melegedni a testhőmérsékletének, föl kell gyorsulni a szívverésének, légzésének, mindennek. Tehát most az, hogy itt egy kicsit gereblézünk a kertbe, attól nem fog felébredni a sün. Tehát ezért van az, hogyha a hibernálódott téli álmot alvó sünről leszedjük a zavart, a levélkupacot, a szigetelést úgymond, mert ugye ez szigetelés a sünök számára, akkor kihűl, megfagy, elpusztul, de ezt nem fogja a sün észrevenni, és nem fog fölébredni, mert elvitték a házát a feje fölül. Tehát erre nekünk kell odafigyelni.
1: De hogyha mondjuk látjuk, hogy húgott a sünök, és visszarakjuk, akkor az úgy jó?
0: Igen, tehát ha rossz helyen van a sün, mert tényleg nagyon sokszor tud rossz helyre fialni, elmenni téli álmot aludni, és észrevesszük, elbontottuk az avart a házát, úgymond a feje fölül, akkor vegyék az emberek a fáradtságot, hívjanak föl egy mentőközpontot, és kérdezzék meg, hogy mit csináljanak. Nem kell rögtön elvinni a mentőközpontba, mert ennyi sünt nem tudunk fogadni, semmi, sem más mentőközpont. Kevesen vagyunk, nagyon sok bajba jutott sün létezik, és lesz is mindig, de szakmai tanácsot tudunk adni a telefonálónak, hogy hol volt a sün, egy hasonló környezetet a kert végébe csinálni, egy hasonló levélkupacot, faágot rá, hogy a viharos szél ne fújja el a levélkupacot, alá be lehet tenni a sünit, a sünye alá rakjunk valami szigetelést, hungarocellát, bármit, ami nem adja át a talajnak a hidegét, ne a kert legmélyebb pontjába rakjuk a sünt, hogyha jön egy hirtelen felhőszakadás és írdatlan mennyiségű eső leesik, akkor ha ott gyűlik össze a víz, akkor megfullad a sün, mert szintén nem fog felébredni egy pillanat alatt, hogy víz alá került és nem tud levegőt venni, tehát ezekre nekünk kell odafigyelni. Ilyen probléma megoldásra egy-egy raklap, vagy két-három raklapot lerakunk, és akkor arra rakjuk a sünt, már nem tud belefulladni az összegyűlő vízbe. Jó, ha egyszer onnan kijön, nem is fog tudni visszamenni. Ez igaz, de most hirtelen próbálok ötletelni, hogy ilyen nagyon kis odafigyelésekkel meg lehet menteni egy ilyen állatnak az életét. Ugye a mondás is azt mondja, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Tényleg megtalálták a sünt, jó indatulag arrébb tették, de nem gondoltak bele, hogyha jön egy felhőszakadás, akkor ott gyűlik össze a kertbe a víz, és megfullad a sün, tehát ezért kell úgymond szakembert keresni és kérdezni, hogy mire figyeljenek oda, hogy csinálják. Volt egy szituáció, hogy elkezdték a kertet takarítani, a lehulló fa levelet, füvet, ilyesmit, ugye berakták a zöld hulladékos zsákba, de hát besötétedett, késő lett, nem volt már idejük bekötni a zsákot, úgy, ahogy volt, ott hagyták. Reggelre földölt a zsák, mert a kutya ellökte, és hál' Istennek volt annyi gondolkodásuk, hogy bekötés előtt átnézték a zsákot, és az éjszak alatt már beleköltözött a süni a zsákba, mert milyen jó kis levélkupac, meg szigetelt, meg minden. De ha nem nézik meg a zsákot, csak bekötik, akkor ott fullad meg szerencsétlen süni, illetve ha süti a zsákot a nap, akkor hősokot kap benne, mert ugye a fólia sátorot is nyári időben ki kell nyitni, szellőztetni kell, hogy ne égjen meg benne a növényzet, illetve ezért mondják azt, hogy gyereket, idős embert, állatot nyáron nem hagyunk a kocsiba felhúzott ablakkal még egy-két percre sem, mert pillanatok alatt 70-80 fok tud lenni egy bezárt kocsiba.
1: És ez a sünökre is igaz.
0: És ez a nejlonzsákra is igaz, a sünökre is igaz, tehát nagyon oda kell figyelni nyári időszakban a magára hagyott emberekre, gyerekekre, állatokra.
1: Milyen sikerességi rátában mentetek általában? Tehát mondjuk az elétek kerülő eseteknek hány százaléka az, aki felgyógyul és visszaereszthető?
0: Hát ez változó.
1: Most csak nagyságrendben.
0: Nem tudunk így fix százalékot mondani, mert ugye milyen állapotban kerül hozzánk a sün, milyen sérüléssel kerül hozzánk a sün. Tehát amikor egy ilyen robot fűnyíróval találkozik, vagy egy rendes fűnyírót tolnak rá, minimális sérülés látszik egy ilyen méretű állaton, de most gondolj bele, hogy az a fűnyíró késő, hogy x ezer fordulattal forog, az egy olyan ütést ad annak a szerencsétlen állatnak, hogy azt a belső sérülést, azt a belső vérzést, azokat a belső zúzódásokat kívülről nem lehet látni. Megint arról beszélgetünk, hogy nagyon kicsi az a test, amit úgymond föl kéne nyitni, bele kéne nézni, hogy milyen belső sérülések vannak. Annyira pici erekről beszélgetünk ott egy lépnél, egy májnál, bárminél, hogy nem tudjuk elégetni, elcsípni, összefogni, hogyha egy nagyobb artériáról beszélgetünk, hogy ne vérezzen el szerencsétlen állat. Tehát ezeket a mikrosebészeteket nem tudjuk megcsinálni, tehát ez is belefügg a túlélési százalékba, hogy mekkora sérülés volt, mennyi idő múlva érnek hozzánk. Minimális sérülés véget is veszítettünk már el nagyon sok sünt, hogy 3-4 nap múlva értek oda hozzánk a sünnel, mert fuvart kerestek neki, vidékről jött a sün, 3-4 emberen keresztül ért hozzánk a sün. Itt töltött egy éjszakát, ott töltött másfél napot, mire tovább indultak vele, és egy picike kis seb, ha van egy állaton, vagy csak valami oknál fogva legyengül egy állatnak a szervezete, legyen az kutya, macska, sün, bármi, már egy olyan feromont bocsájt ki, amit a legyek megéreznek, és úgymond beköpik, rárakják a petéjét. Ezek a légypeték, ha kikelnek, ezek húsevők, belefúrják magát a sebbe, az állatba, szó szerint megeszik, illetve az ő életük folyamán, az életciklusukban a megett anyagot ugye ki bocsájtják, olyan váladékokat bocsájtanak ki, ami szó szerint megmérgező a sünöket, állatokat, egy toxikus mérgezést kapnak. Tehát ezért szoktuk mondani azt, hogy minél előbb szakemberhez kell kerülni az állatnak, minél hamarabb el kell látni az állatot. A sünöknél van egy olyan probléma, amit egyszerűen nem tudok megérteni, hogy az állatok, orvosok azt mondják, hogy egzotikusi végzettség kell ahhoz, hogy ők ellássák a sünt, és nincs egzotikusi végzettségük. De könyörgöm, egy Magyarországon honos, védett állatról beszélgetünk, bizonyos értelemben védett, de majd erre visszatérek. Akkor miért nem tudja az állatorvos ellátni? Egy sebkezelés, egy légybeköpés ugyanazt az orvosi ellátást igényli, mint egy kutyánál, macskánál, sertésnél. Akkor miért nem tudja megcsinálni? Tehát hagyják meghalni a szerencsétlen állatot, illetve nem egyszer volt arra például, hogy egy nagy családos család anyuka vitte a sérült sünt az állatorvoshoz, és olyan összeget mondott rá az állatorvos, hogy nem tudja kifizetni. Hát örül, hogyha a családját, a gyerekeit el tudja tartani, föl tudja nevelni, nem egy 30, 40, 50, 60 ezeres forintos számlát kifizetni. Hát, értem én az állatorvosokat is, hogy alkalmazott van, bérelt állatorvosi rendelő van, ezeket ki kell termelni. De most az emberi orvosoknál ugye van a hipokrétési eskü, hogy a legjobb tudásom szerint gondozom, védem az embereket, és próbálom megmenteni az életüket. Akkor itt az állatorvosoknál tisztelet a kivételnek, nem látok ilyen irányú erőfeszítést, hogy megtegyék. Én elhiszem azt, hogy minden napra nem fér bele egy ilyen ellátás, mert tényleg nekik is, ők is pénzből élnek, és fizető munkát végeznek, de mondjuk egy ilyen légypete eltávolítás nem egy olyan őrült összegbe kerül véleményem szerint. Mi is csináljuk, tisztában vagyunk a vegyszer árával, mindennel, de 1-200-ba kell higítani ezt a neostomozán nevezetű vegyszert, amivel ezt a légybeköpést el lehet távolítani, lehet kezelni, utána egy infúziós öblítéssel ki lehet takarítani a sebet. Ha már ennyit megtesznek, amíg elkerül egy szakemberhez, egy mentőközpontba az állat, már nagyon sok százalékban növelték a túléli esélyt. Egy picike kis antibiotikummal már a duplájára növelték a túlélési esélyt, és az sem egy olyan őrült összeg. Szintén használunk antibiotikumokat, tisztában vagyunk az árával. Tehát egy kis segítséget szeretnénk kérni azoktól az állatorvosoktól, akik idáig elutasították a megkeresésünket, hogy lássák el azt az állatot, hogy tovább tudjon indulni, és megnövelkedjen a túlélési esélye.
1: Említetted, hogy ugye akkor, tehát az, viszont az állatorvosok közül azért vannak olyanok, akik ugye speciális, mert hogy értett például a mosómedvédhez is, amikor igen, volt, igen, hogy igen. Azért vannak olyan állatorvosok, akik értenek sűnhöz, és akkor mondjuk, most úgy értem, hogy tényleg mondjuk, igen, ha műteni kell a sűnt, igen, akkor ott tudja, hogy melyik alkatrész merre van, hogy van?
0: Hát most egy anatómiai ismeret az az összes állatorvosnál előírás, és...
1: Sűnről is? Tehát,
0: hogy... Hát most a sűnnek is ugyanott van a lába, olyan ott van a szíve, a mája, tehát az anatómia az majdnem minden állatnál ugyanaz. Tehát egy csonttörés, egy bármi. Amit mondtam, hogy mikrosebészet, tehát ugye minél kisebb egy állat, annál nehezebb egy combcsonttörést összerakni, megcsinálni. Nagyon sok ortopéd állatorvossal beszélgettem, sűnláb megmentése véget. Volt egy sűnöm, a Rocky, a jobb hátsó lába volt sérülve, nyílt csonttörése volt neki, tehát a csonttörés begyulladt, gennyesedett, ezt már nyílt csonttörésnek nevezik az állatorvosok, és amputálni rögtön a lábát, ugye az a legegyszerűbb dolog. Nem engedtem, kikezeltem a gennyes csontgyulladást, de ennek következtében egy centinyi csont is elhalt a süni lábában, és próbáltam olyan állatorvos ortopédust keresni, aki ezt egy orvosi fémmel át tudja hidalni, ezt a csonthiányt, és meg tudjuk menteni a sűnnek a lábát. Ha már úgy tud bicegni, mint egy kalózkapitány a falábával, már nagy előny lenne a süni számára, hogy nem hiányzik teljesen a lába, valamire tud támaszkodni, hogy jobban tudjon mozogni. Hát nem sikerült olyan állatorvos találnom, aki ezt a sűnlábat össze tudta volna rakni. Egyetlen egy olyan állatorvos volt, aki azt mondta, hogy 1,5 millió forintért ezt a sűnlábat meg tudja menteni. Hát volt olyan időszakunk, amikor ez a 1,5 millió forint, ez egy egész éves működési költségünk volt. Tehát, mint mondtam, hogy nehéz helyzetben vannak az állatmentők, nem mindenki tud egy állatra 1,5 millió forintot rákölteni. Az első orvos sününknél 2 millió forintot tudtak mondani egy ilyen orrplasztikára, hogy megcsinálják a sünnek az órát, hogy 1 millió a titánháló bele, és akkor mint a tetőfedő, hogy amennyi az anyag, annyi a munkaköltség, 1 millió forintért megnyitik ezt a pici sünt. Tehát most mi kerül 1 millió forintba egy ilyen pici sűnnek a műtésén? Most ha műtetünk sűnt rendszeresen heti szinten többet is, de azért nem jönnek ki ilyen számlák. Jó, jönnek 100-150 ezer forintos számlák. Egy sűn koponyemerért kifizettünk 180 ezer forintot, de akkor sem 1 millió forint.
1: Hát ez nem egyszerű, és pont ezért jön a következő kérdés, vagy amit mindenképpen, hogy mondjam, itt a vége fele haladva föl kell tenni, vagy hát amiről mindenképpen beszélnünk kell, hogy lehet benneteket segíteni, hogy aki szívén viseli a sünök sorsát, az nyilván egyrészt a saját kis udvarában a sünökkel úgymond úgy tud bánni, vagy sünbarátabb udvar tud kialakítani, ugye, vagy tud rájuk úgy figyelni, ahogy beszéltünk, viszont benneteket, mint alapítványt, hogy tud segíteni?
0: Hát van honlapunk, tehát elmondhatom.
1: Persze.
0: A tüskevökimenedék.hu, ha beírják a Google keresőbe, akkor földobja a honlapunkat. Ott mindenféle adat meg van adva, bankszámlaszám, van QR kódunk PET palackhoz, a az automatánál, ha beolvastatják a QR kódot, már a bedobált palackoknak az árát a mi bankszámlánkra utalják át, van bypassos utalási lehetőség, az asztali számítógépen keresztül lehet nekünk pénzt küldeni, bankszámlaszámunk föl van rakva, tárgyi adományokat is tudunk fogadni, fölhívja a webshopot előtte minket, megkérdezi, hogy milyen tápra, mire van szükségünk, mi egymás, mi ezek minden nagyon szívesen elmondunk, megrendel a webshopba a mi címünkre, ő kifizeti, és akkor a webshop már nekünk küldi futárral a megrendelt dolgokat. Rengeteg élőeleséget fogyasztanak a sünök, liszkukac, gyászbogárlárva, banántücsök, sáska, földi giliszta, de a földi gilisztából a humusz giliszta, amit ehetnek a sünök. A trágya gilisztának nem jó a pH értéke, nagyon savas, kegyetlenül megfájult tőlük a gyomruk a sünöknek, ha sokat esznek belőle. A csontkukac az csak horgászatra jó, semmilyen állatot nem lehet vele etetni. Ugye a csontkukac az a légylárva, húsevő, tehát hogyha nem rágja meg a sün, lenyeli, mire a gyomorsav megöli a csontkukacot, addigra átfúrja a sünnek a gyomrát, már ott károkat okoz, amiben bele tud halni az állat. Volt olyan sününk, akit csontkukacsal etettek, úgy került hozzánk, hát nem kevés pénzünkbe és erőfeszítésünkbe került, mire meg tudtuk menteni szerencsétlennek.
1: Illetve, hogy a tejet se szabad.
0: Hát igen, tejet, tejterméket nem szabad nekik adni, illetve hát ugye a mesekönyv véget nagyon sokan rögtön, ha sün, akkor alma, amivel etetjük a sünt. Igen, eszik a sün almát kinn a természetben, hogyha már nagyon szomjas, nagyon éhes, az almával az a baj, hogy úgymond savas, megint a pH-ról beszélgetünk, hogy gyomor problémákat tud okozni a sünöknek. Ugyanúgy, mint mi is emberek, hogyha csak almát eszünk, akkor egy idő után nekünk is ég a gyomrunk, nekünk is fáj a gyomrunk. Jó, nem minden embernek, mert van, aki a vasszöget is meg tudja emészteni, és semmi baja nem lesz tőle. Ez az állatvilágra is igaz, de próbáljuk elkerülni a problémákat. Nagyon pici odafigyeléssel, gondolkodással meg tudjuk előzni ezeket a dolgokat. Lehet gyümölcsöt adni a sünöknek, de nem túl savas, édesebb, görögdínje, sárgadínje, őszibarac, sárga balac, nektarin, ezek. Csak gyümölcsel, ugye nem szabad a sünöket etetni, mert ugye beszéltük róla, hogy ők ragadozók, úgymond húsevők, de némi rost, némi gyümölcs kell a szervezetükbe, semmi bajuk nem lesz tőle.
1: Ha mondjuk valaki mondjuk így talál egy sünt, amit megment, vagy akit megment, és utána szól a sünmentőknek, de még nem adja át, és valamit akar neki, ételt, akkor mondjuk macskatápot, vagy mit?
0: Igen, tehát száraztápot minden további nélkül ehetnek a sünök, de ugye gondoljunk bele, mekkora szájuk van, mekkora foguk van, hát a legnagyobb kutyatápot adjuk nekik, de ha csak az van otthon, kalapácsa a húskloffolóval a háziasszony is össze tudja törni annyira, hogy apró szemű legyen, meg tudja enni a süni. Ha annyira pici kölyök sünt találunk, forró vízbe meg tudjuk áztatni a száraz tápot is, hogy egy pépet kapjunk belőle, azt a nagyon pici sün is fő tudja nyalogatni, meg tudja enni, vízbe folyadékot, vízbe tápanyagot. Most mi azt mondjuk, hogy egy 3-4 óra múlva, 5 óra múlva ez az áztatott táp mérgező lesz. Tehát azt tudni kell róla, hogy a száraz tápok, ha megáznak, magukba szívják a párát, elkezdenek erjedni, mi egymás, szintén megint olyan toxinok termelődnek, ami mérgező az állatokra, a probléma elkerülése véget egy 4 óra múlva dobjuk ki, adjunk frisset, újat a sünöknek, illetve akármilyen más állatot etetünk, ilyen áztatott nedves táppal. Meg tudják enni a konzervet, az alutasakos állateledeleket. Ha nagyon nincs otthon semmilyen házi állatunk, csirketojás csak van a hűtőbe, megfőzzük kemény tojásnak, megpucoljuk villával, összetörjük, meg tudja enni a sün, nem fog éhen halni. A sima csap vizet, ha adunk neki, tökéletes, nem kell túlbonyolítani. Valami véget mindig a tej, ami véget a sünöknél az rögtön előkerül. Semmilyen macskatej, semmilyen kókusztej nem jó nekik. Ne kockáztassunk, ne rizikózzunk, sima csapvíz tökéletesen megfelel, nem tudunk árt okozni az állatnak ezzel.
1: Pár dolgot összeszedtél, amivel konkrétan lehet benneteket segíteni, most azon túl, hogy támogatást lehet nyújtani, hogy mire lenne az építkez, ugye a sün menedék építéshez.
0: Igen, tehát ugye beszéltük azt, hogy az összes alapítvány nagyon rossz anyagi helyzetben van sajnos itt a fennálló dolgok véget, tehát bővítenünk kellene nagyon a telephelyünket, illetve felújítani, cserélni a dolgokat, tehát polikarbonátra lenne szükségünk, ugye tetőhöz, ilyesmihez, szendvics panelre lenne szükségünk, szintén tető oldalfal, hogy egy szigetelt helységet tudjunk létrehozni az állatoknak, mert pillanatnyilag nejlonnal van megcsinálva az oldalfal, azt ugye évente cserélni kell, és nem igazán jó hőszigetelő, trapézlemezre lenne szükségünk, kerítésnek, tetőnek, mert ugye ezért 50 méter hosszú a terület, amit le kéne normálisan keríteni. Elég rossz állapotú a kerítés, kezd kidőlni, illetve már egy-két helyen ki van dőlve, tehát azt kellene megcsinálni. Ugye egyre, minden évben egyre melegebbek a nyarak, tehát párakapukat, rendszereket kellene kiépítenünk, illetve ezeket kútvízzel kéne üzemeltetni, tehát egy mély kútszivattyúra lenne szükségünk, hogy ne a csapvizet pazaruljuk, és akkor meg a csatornadíjat is ki kell fizetnünk mellé. Illetve hát ugye vannak füves területeink, ahol a sünök szabadabban tudnak mozogni nagy kenelbe, hát ugye azt is locsolni kellene. Beszéltünk róla, hogy vannak ugye olyan sünnyeink, amik nyíltsebesek, agyvérzésesek, esnek, kelnek, fetrengenek, tehát homokon, papírszínában nem tudjuk tartani, mert ugye belemegy az órába, szemébe az agyvérzésesnek, ha a nyíltsebesnek belemegy a sebébe, akkor elfertőződik, megint nem győzzük tisztítani. Hát ezek a sünök állatok, ezek rossz törölközőn, pokrócon vannak, hát ugye ezeket napi szinten kell cserélni, mosni, tehát rengeteg mosószer, öblítő megy el, amire szükség lenne, tudnának bennünket támogatni. Illetve hát ugye a nagy álma az alapítványnak az, hogy egy 30 éves Suzuki Swift-a mentőautója az alapítványnak, ezzel megyünk elengedni, ezzel megyünk menteni, illetve állatorvoshoz különböző helyekre. Hát ugye ez egy 1000-es Suzuki Swift, ebben se klíma, semmi nincsen, tehát ebben a nyári rekkenő hőségekben nem egyszer fordult elő, hogy hősokot kapott a szerencsétlen állat, mert akármennyire sietni próbáltunk, hát dugóba kerültünk autópályán, bárhol vidékről. Ugye mondtam, hogy az agyvérzésünk 4 évvel ezelőtt letenyem elől hoztuk föl, tehát az sem egyszerű volt, ott egy koranyári időszakban mentünk le. Lefele még nem volt probléma, mert hideg volt, de mire jöttünk hazafele, olyan szinten megmelegedett az autópályának az aszfaltja, hogy 3 durdefektet kaptunk a kínai Linglong gumikkal, mert nem bírta a 130-as tempót, mert nem volt jó a sebességindexe, meg a pályának a hőmérséklete, úgyhogy hát elég nehezen értünk haza, mert hogy egy pótkerekünk volt, úgyhogy a Balaton magasságába álltunk egy pár órát, mire a nyári garnitúrát utánunk hozták, hogy haza tudjunk jönni. Tehát itt visszatérve az autóra, hát jó lenne valami fiatalabb autóra lecserélni, tehát egy
1: klímával,
0: Dacia Dusterben gondolkodunk, ugye rengeteg terepen közlekedünk a természetes élőhely megközelítésére, hogy el tudjuk engedni a sünöket. Ezt egy vadásztársasági erdőben szoktuk megtenni, ott van patak, minden, de hát oda be kell jutni. Na most, aki horgászik, vagy azért kirándul, az tudja azt, hogy a nyári eső után egy hűvös területen sem egyszerű elindulni, nem kell nekünk nagyon offroadozni ahhoz, hogy egy oszkerekes autóra legyen szükségünk, tehát egy fiatalabb oszkerekes autóra lenne szükségünk klímával, tehát nem az az elképzelés, hogy egy ember mondja azt, hogy akkor tessék itt a Dacia Dusterem, és akkor használjátok egészséggel.
1: Ápoló, neked nem az van.
0: Összegekkel is lehet bennünket támogatni, és akkor ebből össze tudnánk gyűjteni egy új autóra valót.
1: Egy pillanatra visszatérve azokra az építési dolgokra, amiket mondtál, trapézlemez hasonló, azokból, ha valakinek van, vagy mondjuk egy tüzépnek van kicsit sérült, ami nem eladható.
0: Tökéletes. Az is jó, ugye? Igen, ezt említeni is akartam, csak ugye kiment a szelektív memóriámból, hogy ha gyártó, forgalmazó, hogy gyártási sérült, vagy szállítás sérült, vagy bármi, az nekünk tökéletesen megfelel, színhibás, nem egyforma színű, teljesen mindegy itt az alapítvány területén, tetőnek, bárminek, kerítésnek, hogy nem egyforma a színe, funkcionáljon megfelelően, és az nekünk tökéletesen jó. Másod-harmadosztály is tökéletesen megfelel itt alapítványi célokra, illetve ha már annyira tökéletesen helyre lett hozva az alapítványi terület, meg minden, akkor már egy egyszínű festést bármikor meg lehet ejteni, és akkor már tényleg tökéletes minden. Mm. Illetve építési vállalkozók tudnának segíteni, egy pincét kellene csinálnunk, aminek a tervezése folyamatban van, most van az engedélyeztetési fázis, önkénteseket szívesen fogadnánk, magánemberek.
1: Az építéshez, ugye?
0: Illetve az állatok etetése, takarítása, napi szinten, tehát oda is segítség kellene. Tehát most egy-két ember ezt a 100-120 sünt nagyon nehezen tudja a napi szinten takarítani.
1: Tehát ha valaki szereti a sűniket, akkor akár jöhet is, és
0: az a honlapunkon van, telefonszám, e-mail cím, tud jelentkezni.
1: Még egyszer a honlapotokat mondjátok.
0: tüskebökimeledék.hu, tehát a Google keresőbe beírja mondjuk azt, hogy www.tüskebökimenedék.hu, vagy csak simán, hogy tüskebökimenedék.hu, akkor földobja a honlapunkat, ott van mindenféle elérhetőség, telefonszám.
1: Illetve a Facebookon is fönn vagytok.
0: A Facebookon is elérhetők vagyunk, igen, de nagyon nehezen van időnk a Facebookot kezelni, tehát mindenkinek az a kérésem, hogy ne a Facebookon írjon, e-mail, telefon, SMS, tehát ezeket én kezelem, napi szinten nézem, tehát ha SOS kérdés van, akkor mindenféleképpen telefon, az e-maileket, azokat van, amikor csak este nézem, vagy másnap nézem, tehát ott ne SOS-ben keressenek.
1: Zárásképpen még annyit említett, hogy visszatérsz arra, hogy mondtad, hogy védettek a sünök valamilyen formában, hogy ezt még egy mondatban vagy
0: igen, mivel hogy itt Magyarországon elég nehéz komolyabb pályázati pénzeket megnyerni, gondoltam arra, hogy uniós pályázatokon próbálnánk indulni. A Natura 2000-es területek felügyelőjével, illetve elnézést kérek tőle, rosszul fogalmaztam, megkerestük az urat, hogy segítsen már, mert ugye kinéztünk egy Natura 2000-es Life uniós pályázatot, hogy védett állatok létszámának növelése Natura 2000-es területen, illetve nyomonkövetés, a monitorozása az elengedett állatoknak. Ezen szerettünk volna indulni, hogy erről mi a véleményük, mint szakembereknek, és közölték, hogy a keleti sűn Magyarországon nem olyan mértékben védett, hogy erre az unió adna pénzt, illetve erre válaszképpen kértem az urat, hogy próbáljanak már nekünk nézni valamilyen uniós pályázatot, hogy akkor mégis jobban tudjunk sünöket menteni, nagyobb létszámmal, több mentett sünnel tudjunk foglalkozni, pillanatnyilag nincs olyan uniós pályázat, ami a sünök mentését finanszírozná. Tehát
1: éppen ezért kérjük a segítségeteket.
0: Védett állatnak védett állat a sün, 25 ezer forint az eszmei értéke a sünnek, de annyira nem védett, hogy komolyabb összeget áldoznának a mentésükre.
1: Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál velünk és beszélgettél a Süniknek. Még ezer dolgot lehetne egyébként, annyi cuki dolog, amikor voltam nálatok, mutattad a kis, hogy a milyen gipszet kapnak, hogy egy ilyen vízben, forró vízben megmelegíthető kis műanyag gipszet.
0: Hőre lágyuló, szúnyoghálószerű anyagot használunk, ami nagyon jó, csak... Hát anyukám csuklott otthon, amikor a héten a doktor próbálta leszedni a lábáról a Sünnek ezt a gipsznek nevezett dolgot, akit most összedrótozott, úgyhogy innentől Terminátornak hívjuk a Sünit, mert hogy élő szövet a fémvázon, úgyhogy kapott egy pár centi orvosi fémet a lábába, a combcsontjába, de így bízunk benne, hogy teljes mértékben meg fog gyógyulni, és akkor majd szabadon lehet engedni a Sünit.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és nagyon sok minden jót kívánok a munkátokhoz. A vendégünk Füri Imre volt a Tüskeböki Menedék Alapítványtól.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és köszönöm szépen előre is a hallgatóknak a segítségét, támogatását, és további szép napot kívánok nekik. Viszontlátásra.
1: Még gyorsan a szolgálati közleményünk a végére, születésnaposaink vannak. Pupunak kívánok innen nagyon sok boldogságot születésnapja alkalmából. Ugye már fölköszöntöttem, de egy rádión keresztül is, akkor egy programajánlót is pedig szeretnék mondani. Ma este a textilgyárban Delej koncert lesz, tehát aki Ribényi Gergős népi zenekarát szívesen hallgatná, az mindenképpen a textilgyárba járuljon. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, most berakom a cicanyugtató muzsikát mindjárt, legyetek jók, ha tudtok, lesz még egyszer ünnep a világon, békét Ukrajnának, és ennyi, és jövő héten már ketten leszünk Malkovicsal. Sziasztok!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A fehér gólyafiókák július végére elhagyják a fészket, csapataik gyakran mutatkoznak száraz, kopár területeken is. Ezek a ragadozó madarak főleg a gyepeken keresgélt rovarokat fogyasztják. Nem kell aggódni értük, menteni, etetni őket. Zsákmányuk egyébként csak elenyésző részben áll békákból és halakból. A jól belátható kopárosok felszálló meleg légáramlata megkönnyíti a madarak felkörözését, a ragadozók ellenben nehezebben közelítik meg csapatukat. Az etetett fehér gólyák felhagynak a természetes táplálkozással. Az ember közelségéhez szokásuk pedig végzetessé is válhat, vonulásuk olyan szakaszain, ahol vadásznak rájuk. Ismerteti az élő környezetért felelős minisztérium közleményét a sokszínű vidék.
2: Műanyag szennyezést és a tiszta energia hiányát egyaránt orvosolhatja egy új eljárás, amiről a HVG számol be. Koreai kutatók műanyag hulladékból úgynevezett lúgos hőkezeléssel, vagyis alacsony hőmérsékleten, bonyolult különválogatás nélkül állítottak elő nagy tisztaságú hidrogént, méghozzá üvegházhatású gázok fejlődése nélkül. Az eredetileg biomassa átalakítására kidolgozott módszert most három gyakori műanyagon, a PET-en, a polietilénen és a polipropilénen próbálták ki. A PET-ből eleve több hidrogén nyertek, az utóbbi kettő enyhe hőkezelést követően bomlott le hatékonyan. A keletkező hidrogént gyakran emlegetik tiszta üzemanyagként, mert nem bocsát ki széndioxidot. Az egyelőre csak kisléptékben tesztelt eljárás optimalizálása és gazdaságosságának növelése további kutatást igényel. Egy ételfutár kapta a Lu Xun irodalmi díjat, Kína etéren legrangosabb elismeréseinek egyikét, számol be a Terex. Az 56 éves Wang Chi-bing Mélyrepülés című kötete a versek kategóriájában győzött. Az ételkiszállítók mindennapi küszködése ihlette szövegek olyan beszélgetéseken alapulnak, melyeket a szerző körülbelül 200 futártársával folytatott. Wang tínédzserként kényszerült félbehagyni az iskolát, az építőipartól a személygyűjtésen át az utcai áruskodásig sokféle munkát végzett, az olvasás iránti szeretete azonban mindig megmaradt. 2019 óta ételfutár, versei és esszéjei népszerűvé váltak a közösségi médiában. A Sietős férfi című írása 2022-ben keltett feltűnést. A rangos díjig vezető út évtizedes, kemény fizikai munkával telt. Wang nem tervezi feladni foglalkozását, 60 éves koráig folytatná. Mint mondta, a hangulatát szereti, és az elismerés sem változtat azon, ki is ő valójában.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok! A haza és haladás következik.
1: Tak, raz, dwa, trzy.
2: Art galleries and museums. Art galleries and museums.
3: Haza és haladás.
4: Education.
5: G'day, ladies and gentlemen. Captain Carrion speaking to you.
6: Haza és haladás. Tilos Rádió.
4: Education.
2: Art galleries and museums. Art galleries and museums.
7: Akkor most péntek.

0: de jó itt csörögni, korán fölkelni, meglocsolni a paprika palántákat, meg a babot, szedni egy kis fügét, aztán úgy, mint péntek reggeli program. Szia, Gyuri!
1: Hello!
0: Hát te? Te is.
1: Én is itt vagyok.
0: Cipőbe?
1: Ja.
0: Vagy szandálba vagy?
1: Szandálban, ja. Szandálban.
0: Ja, az csodás.
1: Jó, hűvös reggel volt. Ja. Tök jó volt. Ez teljesen csodálatos. Nem kell izzadni.
0: Ja.
1: Majd jövő héten iszadunk.
0: Én megint lesz kupola. Uh-huh,
1: megint. Hát ezt nem tudom, hogy kupola, ez most egy kicsit úgy elharapódzott ez a kupola.
0: Hát ez tök
1: mármint
0: jó,
1: a kifejezés. Ez ilyen trendi lett, de szerintem meleg lesz. Uh-huh. Tehát egyszerűen. Szerintem régen is volt kupola, csak nem hívták kupolának.
0: Figyelj, Franciaországban elfogadtak valami törvényt, hogy 15 éven alatt
1: nem lehet.
0: Tiaknak korlátozzák a...
1: Igen, szerintem ez nagyon jó
0: törvény.
1: Média. Nagyon jó.
0: De YouTube meg minden szar benne van, WhatsApp.
1: Hát úgyse tudják szabályozni, tehát inkább a szándék a nemes, mert valóságban úgyse fog ez menni.
0: Mert?
1: Hát mert most hogy tudod igazolni, hogy hány éves vagy?
0: Figyelj, hát ma már ez minden megoldható, tehát van ilyen elektronos aláírás.
1: Jó, csak a szülők esetleg, tehát hogyha mondjuk a gyerek a szülőnek a nem tudom milyen platformján, YouTube-on vagy akármi.
0: De úgy érted, hogy a szülő át van baszva, vagy kollaborál?
1: Nem, kollaborál.
0: Na de hát az egy gonosz szülő, nem?
1: Hát ez egy, nem tudom. Szerencsére most nincsen problémám, tehát hogy szülőként nem kell ezzel foglalkoznom, de nem tudom. Hát érdekes társadalmi kísérlet. Egyébként tényleg érdekes. Hát az, hogy mennyire lehet ezt betartani, hát nem tudom, a törvények, vagy hát a szabályok nyilván azért vannak, hogy valamilyen jelzést küldjenek. Ha.
0: Hát, mert ez jó.
1: Nem szabad átmenni a zebrán pirosban, de vannak, akik átmennek.
0: Szóval na jó, de érted, akkor az iskola is ezt, igen, mint ilyen segítő gesztus, nem?
1: Egyébként valóban szóval valóban egy ilyen szerintem rettenetes valóban. Tehát tényleg valóban rettenetes. Most nem az öreg károk, hogy úristen, szerintem mindenkire nézve pusztító, de hát ja. Én ismerek ilyen fiatalkorúakat, akik elég fiatalkorúak, és tényleg még nem addiktok, de pillanatokon belül azok lehetnek.
0: Hát én ismerek ilyen időskorúakat is.
1: Igen, időskorúakat. Jó, csak az időskorúaknak már mindegy.
0: Nem mindegy.
1: Hát ez már úgy sem lehet megváltoztatni.
0: Hát én nem tudom, hogy nem lehet megváltoztatni. Tehát, hogy hogyha mondjuk mindenkit egy évre kikatapultálnánk mondjuk egy indiai barlangba, valahol a hegyekbe, és egy év után visszahoznánk, és megkérdeznénk, hogy szerinted fontos az, hogy
1: de akkor ott lehetne kaját rendelni a barlangba?
0: Nem, hát mindig hoznak a falusiak egy tárgyist.
1: Ja, hogy akkor valamit hoznak azért.
0: Ja, ja. Csak hogy megkérdezni egy év után, hogy te
1: és nem hoznak.
0: Fontos dolog, hogy megnézd, hogy reggel, hogy nem tudom ki.
1: És wifi-t nem hoznak, nem, a falusiak?
0: Nem.
1: Egy ilyen kis kosárba wifi-t.
0: Nem, szerintem ez nagyon, figyelj, én nap mint nap rosszul vagyok ettől. Tehát például most voltam múlt héten Bánkon a strandon, tó, táj, gombóc, lángos, és így fekszenek a gyerekek a földön, és full koncentrálva a telefonjukat basztatják.
1: És a felnőttek is.
0: Igen, de strandon nyár van, tudod, lehetne ugrálni a vízbe, nem tudom, kergetni a csajokat, focizni, nem tudom mit csinálni, hanem milyen helyes kiskamaszok ülnek, uh-huh, és teljesen így beszűkült tudatállapotba, tehát hogy szerintem mellettük elmehetne egy mondjuk három kamasz fiú ül, és szerintem egy mesztelen nő elsétálhatna mellettük, uh-huh, akkor sem, vagy szóval semmi, bomba felrobbanhatna a büfé helyen, semmi. A múltkor láttam egy olyat, hogy

0: egy csávó sétáltott ott egy kutyát. A kezéhez volt rögzítve a póráz, és ez egy lakóparkban volt, tehát hogy ilyen, hogy mondjam, látszott, hogy a kutya valahol lakik, mondjuk a második emeleten, és akkor le volt hurcolva sétálni. A csávó teljes két kézzel, teljes intenzitással a telefonját basztatta, és lassan haladt. A kutya hol eléje szaladt, vidáman ránézett, kicsit ugrált, ide ment, ide, akkor kicsit lemaradt, olvasta az üzeneteit a fűbe, hogy ki mit húgyozott oda, akkor mivel ő lassan haladt, de a kutyára semmilyen értelme nem figyelt, szóval azt húzhatott volna maga után egy sörös dobozt, ami a póráz végén van, akkor néha megrántotta a kutyát, akkor a kutya megint előre szaladt, vidáman ránézett, ugrabugrált, megfogott egy fadarabot, hogy most játszunk, vagy ez semmi. És meg volt, nyilván sétáltatott.
1: Na, de hát legalább sétáltatta, meg gondolt rá.
0: Figyelj, ez totál gáz, és utána fölmennek a második emeletre, és elmegy dolgozni, és bezárja a kutyát. Szóval, jó, tehát, hogy azt meséltem már, mikor a Vizi Peti barátommal bementünk a gimnáziumba, ahol jártunk, hogy Ausztráliából hazajött 40 év múlva. Hát addig nem láttam. És hogy hát akkor tök érdekes lenne, menjünk be a Radnótiba. Hát egyrészt izgalmas volt, hogy nem tudtunk bemenni, mert az ajtón valamilyen elektromos beléptető rendszer volt, és ott állt két ember, és mondtuk, hogy te figyelj, bazd meg, ide jártunk, szórakozz már, ott át, ilyen gyerekek, ilyen, biztos ilyen...
1: Ilyen csúnyán beszéltetek?
0: Postaszolgálatos. Hát... Ilyen, én elég természetesen tudok, szóval így tudod, mondta, hogy, és mondtam, hogy ne szórakozzál már, hát figyelj, Peti most jött azon, most így, és akkor persze beengedtek, és akkor bementünk arra a folyosóra, ahol a szomszéd osztályba járt, én B-be, ő a C-be, és akkor volt egy ilyen kis mini folyosó, ahol mi szünetben rettenetesen nézett ki, szóval kizúdult oda 50 ember, szerintem mindennel fociztunk, ami létezik, a szivacsal, a nem tudom, teniszlabdával, a nem tudom, berúgtuk az ablakot, hiszen üvöltés volt, meg tudod, ilyen szaladgálás, meg nem, szóval ilyen nagyon sűrű volt. Most beléptünk erre a folyosóra, és a fal mellett végig volt egy tornapad, ez a tudod, ez az alacsony, teljes csönd volt, és mind a két osztály teljes létszámban ezeken a padokon ült sorba. Mint a ilyen dróton a verebek, tudod, a izébe, és mindenkinek a kezébe egy telefon. Ezek ilyen kis gimnazisták voltak, ez a 15 éves.
1: Na, de én értem.
0: És
1: de...
0: teljes némaságban, tehát ülnek az órán, és a kovalens kötést tanulják 45 percig, majd kimennek, mert azt hiszem az órán már nem lehet elővenni a hizet, kimennek és leülnek itt sorba, és erre azt mondja a Peti, te, bazd meg, lehet, hogy ezeknek a fele a másik felével csetel.
1: Na, de mi van akkor, hogyha valaki a telefonját arra használja, hogy hallgatja az adást?
0: Lehet értelmesen használni mindent, szóval...
1: Na, de most például ez is olyan, nem, de például ugyanaz a kérdés, hogy én föl szoktam venni fülest, hogyha otthon vagyok, és nem tudom, kertben csinálok ezt-azt, és akkor szoktam hallgatni valamit, de azért, amikor kimegyek a városba, akkor általában nem. Szóval néha igen, de nem. De most, hogyha fölveszel egy fülest az utcán, akkor az azt jelenti, hogy nem vagy kíváncsi az utcára. Most nem csak bicikli, vagy nem tudom, hanem úgy egyáltalán. Tehát, hogy nem figyelsz semmire, csak a fejedre. Hát ez is egy ilyen, ja. Hát ez, akkor mi van?
0: Na jó, de figyelj, lehet az, hogy most ezt nem értem, hogy mire.
1: Hát az, hogyha jövök vagyok a Tilosba, mondjuk, és fülhallgatóval jönnék, akkor izolálom magam, tehát teljesen izolálom magam, és hát végül is ezek a gyerekek is azt csinálják, meg a felnőttek is, hogy izolálják magukat.
0: Na jó, de 15 éves korodban nem izolálnod kéne, hanem barátkoznod, a másikat megverni, vagy a csajok szoknáját
1: hát emelgetni. Igen, de lehet, hogy ma már ez a nem is menő, mert ez már egyáltalán nem menő, hanem ez a, az a menő, hogyha nem használod.
0: Figyelj, Gyuri, a legnagyobb energiák és a legprofibb tudósok, értve ezen a pszichológusokat, a marketingeseket, a agykutatókat, mindenki azon gondolkozik, hogy hogyan lehetne végtelenül addiktívvá tenni a netet és az összes ilyen platformot. Hogy a like gomba, izé, és hogy kiválaszolta mire és hogy, és akkor a szerotonin ömlik az agyába, és a, tehát kifejezetten brutálisan addikcióra kondicionál.
1: Jó, de hát ezt nevezhetjük, ez a kapitalizmus egyik belejárója, nem?
0: Igen, de az abszolút, tehát ez a megfigyelési kapitalizmus, amin keresztül az összes kontrollt leszűri, de hát életveszélyes a gyerekeknek.
1: Haló?
0: Meg nem csak a gyerekeknek, csak ők végtelenebbek ezzel. Haló? Szavasz.
2: Hú, várjál, egy valami gond van nálam, egy pillanat.
0: Türelem. Nincs időnk.
2: Türelem, rózsát terem.
0: Nem.
2: Hogy nem áll le. Jó, akkor mondom, hogy azt szeretném mondani, hogy nagyon jó volt használtátoktál erre az egész dologra, ez a pusztító valóban elképesztő pusztítást végez a hogy és sajnos ez mindenhol így van. Ugyanakkor meg behoznám azt a kérdést, hogy ez a választási dolog, hogy levinni a választási korhatár 16 évre. Most nyilván a boomereknél is mondjuk nálam is megvan az, hogy hűlhetünk persze, de hogy ha a választási korhatárt leviszik 16-ra, ugyanakkor egy, hát szóval nem tudom.
0: Akarsz valamit mondani, vagy csak így?
2: Lehet, hogy a hűítés olyan szinten megy, én néha, amikor beszól utazom, nem sokszor, hál' Istennek, jó a kerékpárom most is, akkor tényleg azt látni, hogy csak törgetik a TikTok, meg mit tudom, nincs lehet, és semmit nem csinálnak
0: egyszerűen. Szóval, jó. Én lehittem, okay, ezt elmondtuk.
2: Az interneten lógok, meg tanulok, meg keresek, meg mindez, de azt a mérhetetlen mennyiségű fölösleges...
0: Jó, figyelj, ezt már elmondtuk.
2: Tehát, motok, hogy... meg energia.
0: Jaj, oké, jó, csáó.
1: Na, szóval egyébként a gyerekek ugyanazt csinálják, mint a felnőttek, tehát végül is nincs semmi
0: de Gyuri,
1: extra.
0: Egyrészt kiszolgáltatottabbak, tehát kialakulatlan hát, valami.
1: Igen, csak azt mondom, hogy akkor a szülők, hogyha ezt csinálják a szülők is, akkor miért tiltanák be a gyerekeknek?
0: Figyelj, lehet, hogy szerencsés vagy, hogy kinőtti ebből a korosztályból gyerekileg, de azért biztos vannak fogalmad arról, hogy micsoda pszichés problémák vannak. Iszonyatosan rosszul kommunikálnak.
1: Jó, csak
0: én bemegyek vagy... egy ilyen közegbe, és nem néz a szemembe. Egy 16 éves gyerek nem tudja megszólítani a másikat, nem tudja kifejezni magát. Úgy beszélnek, mint egy SMS.
1: Én arra utalok, hogy ez a törvény, vagy ez a szabályozás, ez így nem tud, ez nem lesz hatékony tekintettel arra, hogy a társadalom nagy része ezt nem fogja követni. Tehát hiába van betiltva a gyerekeknek, vagy szabályozva az internet használat, vagy a platform. Kérdés, hogy milyen platformok vannak szabályozva, de hogyha a szülő ugyanígy él, akkor a szülő nem fogja megtiltani a gyerekének. Tehát miközben én Facebookozok, nem fogom azt mondani, hogy figyelj, te ne Facebookozz. Hát ez teljesen világos.
0: Jó. Ezt értem.
1: Érted, a felnőttekkel valóban már valószínűleg nincs mit tenni. De azokkal nem, az elment a hajó.
0: Gyuri, van olyan, hogy rájössz. Van olyan, hogy átlendül az inga, és vissza.
1: Nem jössz rá.
0: De.
1: Én nem hiszek ebbe. Akkor jössz rá, hogyha mondjuk valami kataklizma van. Tehát valami, nem tudom, tehát valami olyan dolog történik veled, például a platformok miatt, amitől nem tudom, valami súlyos dolog történik. Egy baleset, egy dráma, egy nem tudom mi. Tehát valami kataklizma az elképzelhető, hogy, hogy visszatartó erővel hat, de pusztán a belátásban én nem hiszek.
0: Kigyógyulsz egy súlyos betegségből, megúszol egy súlyos autóbalesetet.
1: Ha kigyógyulok egy súlyos betegségből,
0: hogy mi fontos.
1: Akkor rájövök, hogy mi fontos, és akkor megnézem az interneten. Hogy
0: nem, a madarak csicsergése.
1: Azt nem, én ebben nem hiszek.
0: Nem?
1: Nem.
0: Te a pessimista vagy.
1: Vagy realista.
0: Pessimista, realista. Én meg hiszek benne.
1: Jó, oké,
0: hogy nagyon
1: nehéz,
0: tehát nem azt mondom, hogy most, hogy uh-huh. És akkor holnaptól. Én például bevezetném a zsidóknál van ez a szombat, a keresztényeknél a vasárnap, a nem tudom kiknél a nem tudom mi,
1: péntek,
0: a indonézeknél a nyöpi. Azt mondom, hogy egy héten egyszer nincs internet.
1: Jó, de ez be lehet vezetni, de van. Ott is van.
0: Nem.
1: De ott is van.
0: Tájvanon most az az új trend, hogy, vagyis nem trend, hanem polgári védelmi gyakorlat, hogy időnként korlátozzák az internetet, a internet teljesítményének az 1%-ára, a mobilnetet. Mindenki azt használja, mindenki mobilnetet. Ennek a narratívája az, hogy háborús helyzetben mi lenne, ha. Uh-huh. Tehát mi Kína, meg
1: igen, felkészülés.
0: Mi van akkor, hogyha nincs neted? Tudsz-e analóg térkép? Van-e analóg térképed? Tudsz-e térképet olvasni? Mit csinálsz? Nincs
1: egyébként, ha nincs net, akkor tulajdonképpen majd, hogy nem, hát nem azt mondom, hogy életképtelenek kiválunk, de bizonyos értelemben igen.
0: Hogy tartsál-e otthon készpénzt? Hogy nem tudom.
1: Tehát, igen, bármit, hogy igen.
0: Hogy nincs a mobilokban.
1: Igen.
0: Haló?
3: Sziasztok, jó reggelt, Madbal. Hallgattam most így, hát egy nem olyan régóta 10 percet műsort, és amiket mondtok, attól olyan rossz kezem lett, ilyen nagyon idős bácsikat hallok, akik morognak, hogy ezek a mai fiatalok, és azon gondolkodtam, hogy talán ti nektek volt-e hosszú hajatok, és akkor azt mondták-e nektek, hogy a hosszú hajjal hogy nézhet ki egy fiú?
1: Figyelj, tök igazad van, én nem a fiatalok miatt morgok, én meg azt mondom, hogy ezt nem lehet szabályozni.
3: Nem lehet, vagy nem, kimaradt, nem lehet tovább halogatni?
1: Nem lehet szabályozni.
3: Ja, nem lehet, igen, én is ezt mondom, hogy a tiltsák be, az nagyon sokszor hallottuk a Tilos Rádiónál a másik oldalról. Tehát a tiltsák be, az soha nem fog működni.
1: Ja.
3: Úgyhogy a másik meg, hogy ez a generáció egészen izgalmas módon szép. Én pont azt nézem, hogy iszonyatosan szociális ez a generáció. Nyilván a szociális hálójukat, vagy a társadalmi kapcsolataikat egy ilyen elektronikus eszközet outsourcolják, vagy teszik ilyen magukon, tehát nem a hagyományos módszereket használják ahhoz, hogy a társadalmi kapcsolatokat használják. Ez is egy módszer, csak nem, tehát és persze értem, hogy a figyelem az csökken, tehát hogy annak problémák, de a tiltsák be, és a mindent vissza, az nem hiszem, hogy megoldás lenne, és szerintem sokkal izgalmasabb ez a generáció, mint mi voltunk.
1: Nem, én a generációról nekem nincs véleményem, én csak a mobil használatra mondtam, hogy szerintem nem lehet visszafelé menni.
0: Figyelj, nem, mondhatok én is valamit?
3: Jaj, figyeld, ez örömmel.
0: Felháborítóan hülyeségeket beszélsz. Az a helyzet, hogy nem idős emberek pimpognak a nem tudom miről. Ha esetleg unatkoznál, ajánlom Susanna Zuboff, a megfigyelési kapitalizmus kora. Elég vastag könyv, de jó lenne, tehát nem a közhelyekről beszélünk, hogy egy brutálisan, azért, mert brutálisan leuralja a világot, a Google, a Meta, a YouTube, a nem tudom, ott álltak a Trump mögött a beiktatásban, már nem az olajbárók állnak
3: ez
0: ott.
3: Ez egy másik kérdés.
0: Én nem az idős, nem azért, mert 70 éves vagyok, nem azért pimpogok a gyerekekre, nem azért, hanem azért, mert egy olyan kor van, ahol gigantikus erők azon dolgoznak, hogy az emberek figyelmét elrabolja. Vagy olvasd el a semmit tevés, vagy iszonyatos szakirodalma van.
3: Ezt a két könyvet rendszeresen szoktad mondani.
0: Akkor mondok még ötöt, ha gondolod. Tehát, hogy ezen komoly agyak már gondolkoznak. Nem az öregek pimpogása a hülye gyerekekre. Menjél el egy orvoshoz, egy reumatológushoz, és kérdezd meg, hogy hány éves. Nézd meg a gyerekeket.
3: Beszélgetünk, mert erre reagálhatnak. Hogy tehát az ilyen Xilleniára, X-es és Millennial generáció, mi megkaptuk, hogy minket az MTV irányít, a Nyugat-Európában a boomereket megkaptuk, vagy megkapták, hogy a nem tudom, tápszer lobby irányít, tehát mindig van valami lobby, ami irányít.
0: Ez tehát több, ebből mint a szempontból lobby.
3: És akkor is azt mondták, hogy az MTV és a Michael Jackson az több, mint lobby. Hanem konkrétan.
0: Sokkal penetránsabb és áthatolóbb az, ami most van. Mindenkinek a kezén okosóra van, a telefonja, az internet, ha kinyitod a telefonodat, 76-szor megkérdezi minden egyes izénél, hogy hozzájárulsz-e a izéhez. És van egy ilyen kis variáció, hogy jogos érdek, csak a jogos érdek. És ha megnézed a jogos érdeket, oda van írva 6 pontba, 16 szolgáltatónak küldjük el. A másik pontban 28-ban.
3: És azt is tudom, hogy ezeket arra használják, hogy a saját adataikat, vagy a saját oldalaikatnak a látogatottságát tudják elemezni, és nem adják a harmadik fél részére.
0: De.
3: Valóban a Google-nak továbbadják azért, hogy mérhessed, ezért oda teszik azt a apró pici pontot a weboldaladra, stb. Tehát ezek ilyen a Google Analytics, hogy ezt te is tudjad használni, és ezért cserébe valóban a Google is tudja ezt az oldalnak a használatát. Igen.
0: Alószart, iszonyú gonosz módon eladják különféle big data a cégeknek, megjósolják, hogy mit fogsz csinálni jövőre, és hogyan tudnak manipulálni téged, hogy azt csináld.
3: Ez így van, de tehát, hogy én csak a doomsday hangulatot akarom egy kicsit csorbít.
1: Szerintem jól teszed.
3: És az, hogy ez új kihívás, de nem hiszem, hogy tehát ez ugyanahhoz fogható, mint a tápszerhez, vagy a Michael Jacksonhoz.
1: Meg egyébként is ez egy nagyon friss dolog. Tehát azért azt, hogyha már egy kicsit ilyen történelmi perspektívából nézzük, akkor mondjuk azt, hogy 20 évvel ezelőtt, mi van most? Hát, nekem 10-valahány évvel ezelőtt lett okostelefonom. Tehát nekem 13-ba vagy 14-be lett okostelefonom, előtte buta telefonom volt, és tehát tulajdonképpen ez történelmileg egy rendkívül rövid idő, amikor bevezetnek egy új, szóval egy új technológia, és még nincsen történeti rátekintés arra, hogy mi történt.
0: Nincs az agyadban védelem.
3: És ha vegyük hozzá, hogy ez még csak az a technológia, ami ezelőtt, 10 évvel ezelőtt rendelkezésünkre állt. A jelenlegi AI használat az meg egy egészen újabb szintre emeli ezeket a viselkedés, piacosítása, tehát marketing, áruba bocsájtás, egyéni manipuláció szintjét. Tehát nyilván ezek veszélyes dolgok is, csak ez a doomsday-t és a tiltsák be ellen.
1: Persze.
3: Keresem a szavaimat is, mert csak valamit így gondolok, nem nehezen tudom kifejezni.
0: Azzal egyetértesz, hogy az iskolában ne lehessen mobilt használni, hogy le kell adni?
3: A gyerekem le is adja.
0: Na látod, az is egy tiltás. Nem azt kérdeztem, hogy leadja, hanem hogy ezzel egyetértesz-e. Mert akkor ha, lehet tiltani, mégiscsak lehet tiltani.
1: Az egy, más,
0: tiltani,
1: az egy más dolog, hogy egy adott környezetben, egy adott funkciónál ott lehet szabályozni a működést.
0: Hát ezt mondom.
1: De a moziban is elméletek nem szabad filmezni, vagy igen, színházban. Persze. Tehát vannak azért ilyen viselkedésmódok, ahol ezt meg lehet tanulni.
3: Igen, igen, és egészen érdekes, arról is beszélgethetünk, hogy milyen az, amikor most elmész egy popkoncertre, és konkrétan minden kifilmez, és most már a mobiltelefon használat egy koncerten, egy konkrétan a szertartás része. Ja. De létezik ezek a dolgot, de mondom, a gyerekemnek le kell adni a telefonját, ami tök fontos, mert az óra alatt valóban ne lelevezgessen. Ugyanúgy, ahogyan eddig elvette a tanára a pad alatti postát, most a pad alatti csetet veszi el, vagy nem tudom, hogy ez akadályozza meg ezzel. Valóban létezik a fókuszálás.
0: Vasárnapi ebédnél a gyereket mobilozhat?
3: Nem. Nem, a mobil az asztalon, vagy a vacsora asztalnál az ki van tiltva, és akkor én elővette.
0: De most mondod, hogy tiltva van. De a tiltás az szerinted fasság.
3: Nem.
0: Óvó.
3: Nem.
0: Jó, közelítünk.
3: Nem. Az, hogy amikor azt mondta, hogy egy egész napra ne legyen izé, azzal konkrétan azt mondta, hogy egész nap a vasárnapi ebéd aztán ne legyél.
0: Nem, én csak azt mondtam, hogy a Jóisten is megteremtette 6 nap alatt a világon, és 7-en megpihen. Tehát ilyen régen hétfőn nem volt tévé. Tehát az lehetne egy ilyen társadalmi mozgalom, hogy akkor menjünk sétálni az erdőbe, és basszunk,
3: hagyjuk otthon a telefon. Ebben viszont a társad vagyok, mert a tétság, tehát a musz és a zoll, ez a német két szó, az első a belső készítésből történő kötelesség, a másik meg a külső kényszerítő erő által rá gyakorolt kötelesség. És akkor ez a man zoll és nicht man muss. Tehát nem az embereket saját maga támaszza meg azt az igényt, ezt egyébként látom a fiamnál is. Ő időről időre tart ilyen mentális detoxot, és nem az, hogy ízé. Jó.
0: Akkor például én betiltanám a moziba, tehát én a halálosan föl tudom az agyamot baszni, amikor mellettem valaki ül, előveszi a telefonját, elkezd világítani, megnézi, hogy milyen remek üzenetei jönnek, válaszol rá, és akkor...
3: Ez volt mindig, ilyen
0: tutyók
3: voltak.
0: Nem,
3: voltak tutyók, akik nem tudom, beszélgettek hangosan mellette, mobiloznak. Én például a kutyákat tiltanám ki a moziból, egyszer úgy néztem meg egy Sorrentino filmet, hogy folyamatosan egy kutyafarka volt a lábam, dobolt, tehát hogy így, tehát vannak dolgok, amik nem tartoznak a moziba.
0: Macska?
3: Sőtön.
0: Macska jöhet? Halkan dorombol az ölembe.
3: Kezdjük el, és akkor jó, oké, túl hosszú voltam, én a flamingókat se szeretném a színházba, úgyhogy ilyesmi.
0: Jó, a színházból is tiltsuk ki a mobilokat.
1: De egyébként, ha nem lenne mobiltelefon, akkor nem tudna betelefonálni a medbel.
0: De a mobiltelefon jó, meg az internet
1: de
0: is jó.
1: De olyan nagyon nehéz meghúzni, hogy mi az, ami jó, meg mi az, ami nem jó.
0: Én meghúzom.
1: Ja, akkor is.
3: Szeretettel üdvözöllek ennek mindezek mellett titeket, és akkor kiszállok.
0: Oké, csáv. Egy öröm volt veled vitatkozni.
1: Na, szóval ez most tényleg ilyen izének, ez most így nem vezet sehova.
0: Malajzia, Indonézia, Kína, 16 év, tehát ez a 15, ez elég lájtos, 16 év alatt tiltotta be ezeket, vagy tiltja, vagy van folyamatban.
1: Jó, hát Kínában ez úgy sem fog működni.
0: Kínában, aha, ott fog a legjobban
1: nem működni.
0: Ott fog, iszonyatos kontroll van.
1: Azt én tudom,
0: az a legnagyobb,
1: de
0: az Kínában
1: nem fog, akkor
0: ott
1: majd
0: fog
1: megdől a rezsim. Haló?
0: Nem. Haló?
4: Ahhoz jártok, megosztatok röviden egy hírből, ami nem márciusban jelent meg magyarul is többen. Azt mondja, hogy először mondta ki a bíróság, hogy a közösségi média függőséget okozhat és állt a mentális egészségnek. Egy amerikai esküccég szerint a Meta és a YouTube úgy tervezte meg a platformjait, hogy azok függőséget okozó funkciókkal hozzájárultak egy fiatal felhasználó mentális problémáihoz. A C cégeket 3 millió dollár kártérítés megfizetése kötelezték számadatról a New York Times. A döntés miért fölkörülnek számít, mert először mondta ki a bíróság, hogy a közösségi oldalak működése közvetlenül is károsíthatja a felhasználók mentális egészségét, és ezért a cégek felelőssé tehetők.
1: Okay. Jó, de ezzel most tulajdonképpen ezt értjük, és például a cigi dobozokra rá van írva, hogy milyen egészségkárosodást okoz a cigi. A borokra, meg a pálinkákra, meg az alkoholra nincs ráírva egyébként.
0: Meg a csokira.
1: Meg a csokira, tehát egy csomó mindenre nincs ráírva, hogy meg a cukorra, hogy nincs ráírva, hogy milyen egészségkárosodást okozhat, hát, és akkor mi van? Ja. Hát attól még, hogy mentális betegséget okozhat a közösségi média, attól még mindenki használja. Hát ez jó, nem fogja
0: vannak ilyen korszakok, amikor ez fölfele megy. A példád alapján a dohányzás a 70-es, 80-as évekhez képest a tizedére szorult vissza biztos. Ma már valaki rágyújt egy közösségi helyen, az olyan, mint hódafina.
1: Igen, de kimegy az udvarba. Én nekem erről más a tapasztalatom egyébként. Haló?
0: Szevasz.
5: Szerbusztok, első Isten vagyok. Szó esett a tiltásról, és erről eszembe jutott, hogy úgy a medben, mint az a szerencsétlen londoni betelefonáló a bolgár műsorából használta a boomer szót, és a tiltással kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy aki egy korosztályra a boomert használja, az azonnal basszátok kiadásból.
1: Jó. Oké.
5: Magyarországon ugyanis ez pont az ellenkezője, tehát Magyarországon nincs boomer korosztály. Magyarországon van egy nagyon szomorú túlnépesedett korosztály, a mi korosztályunk a Ratko korosztály.
0: És az mást jelent.
5: És ez teljesen más, pont az ellenkezőjét jelenti, mint ami a Nyugat-Európa és az amerikai jólétben a háború utáni felrendülést.
0: Igen, és egyszer kéne erről sokat beszélni, hogy a ratkós korszakban az a gyerekek mentális sok nem akar gyerek, az milyen hatással járt.
5: Hát, pontosan erről van szó, hogy utána, tehát amikor 57-56 után kint még tartott, akkor Magyarországon pont az ellenkezőjébe fordult, tehát hogy minimális gyerek született.
1: Ja.
5: Bozzasztó ezt a boomerezést hallgatni. Szevasztok!
1: Köszönjük, okay. Hello! Egyébként én kiterjeszteném ezt a dolgot, hogyha azt mondjuk, hogy mi az, ami mentális zavarokhoz vezethet. Szerintem a társadalomban való létezés is egy veszélyforrás. Tehát az nem annyira egyszerű, mint ahogy azt mi feltételezzük, tehát az is mindenféle veszélyeket rejt magába.
0: Milyen veszélyeket
1: érzel? Hát figyelj, hát ez egy bonyolult rendszer, rengeteg interakció van mondjuk egy társadalomban, és azoknak egy része rendkívül kártékonyan hat az emberre, konfliktusok, veszekedések, érdekkülönbségek.
0: De ez maga az élet, amit
1: hát
0: mondasz.
1: Igen, csak azt mondom, hogy akkor tehát nehéz ezt így kivenni, ezt a internetet ebből az egész kontextusból. Én csak azt mondom, hogy ez egy nagyon nehéz. Hát figyelj, mindenki él valamilyen közegben, és ott mindig vannak konfliktusok. Van a főnök, a beosztott, a eladó, a vásárló, a gyalogos, az autós, tehát ezer módja van, és mindegyik mentális veszélyekkel jár.
0: Igen, de ez maga a valóság, az pedig egy virtuális világ, az egy mást hamis, és nagyon, az viszont nagyon cuki, meg negédes. Tehát, hogy most az, majdnem kiraktam egy posztot, csak nem volt időm
1: a
0: Facebookra.
1: De az is egy közösségi.
0: Igen, tudom. Találtam egy rendkívül erőnytelen fotót rólam. 3 évvel ezelőtt készült, csináltam egy ilyen kis könyvet, ilyen családi fotóalbum, 4-5 évente szoktam csinálni, és akkor megkértem a családtagjaimat, hogy küldjenek ők is át már valami képeket, hogy ne csak az én fotóim legyenek benne, sok több szemszögből többet lát, és kaptam egy képet, amin könyökölök a fülessel, Portóba egy izén, és nagyon meleg van, tehát nincs rajtam felső, és úgy nézek ki, mint egy disznó. Tehát, hogy ilyen rálóg a hasam a korlátra, van egy ilyen gerinckötő rajtam meg, nem tudom, mint egy ilyen rozzant izé. És arra gondoltam, Jézus, már miért nem szóltatok? Miért nem szólt valaki, hogy hát figyelj, tök gázol. Nem is az, hogy ahogy kinézel, hanem hogy ez azt jelenti, hogy elhanyagolt vagy, lusta, szarsz a dolgokra, magadra, ez nem méltó hozzád. Nem, miért nem szólnak az emberek? Hogy Gyuri, Gyuri, persze nagyon nehéz bárkinek bármilyen.
1: De hogy, mondani. Hogy érted? Mondj egy példát.
0: Hát, hogy azt, ne, miért nem szóltál, hogy figyelj, el vagy hízva.
1: Hát, és akkor mi van, szólok?
0: Hát, de mihez képest, hogy elszólva? Ez
1: na, de mihez képest, hogy elszólva?
0: Hát ahhoz képest, hogy nem tudom, 176 centi vagyok, akkor ne legyek 95 kiló, na, de és akkor... többet kell mozogni, és több zöldség, és egy barátnak ez, nem kell jó tanácsokat adni, meg nem kell morális, meg különféle ítéleteket alkotni, de ilyen visszajelzés. Tehát ez egy fontos dolog.
1: Na, de akkor most mondok egy visszajelzést. Szerintem ez az egész, ez ami reggel van, ez most egy csopánkodás. Tehát ez egy olyan sopánkodás, ami nem vezet sehova.
0: Jó, akkor...
1: Hát, mint baráti visszajelzés.
0: Én azért dobtam ezt föl, mert te vagy a frankofon, és hogy Franciaországban betiltották, vagy korlátozzák, vagy próbálják betiltani, és arra voltam kíváncsi, hogy ennek van-e ott habja.
1: Nincsen, mert annyi mások a... Szóval ez, figyelj, meg, tehát megpróbálnak mindenfélét a kormányok, meg a civil egyesületek. De azt senki nem gondolja, hatja komolyan, hogy ez majd akkor bármit meg fog oldani. Ez inkább csak egy jelzés.
0: Ez egy jelzés. Nem?
1: Igen, egy jelzés. Elindul egy társadalmi diskurzus arról, hogy ez nem jó. Igen. Ez, ennyiben ennek van haszna, de úgy ténylegesen nincs haszna. A másik az, hogy ha van egy technológiai újítás, akkor abból nem lehet visszamenni, nekem az a gyanúm. Tehát nem lehet visszafelé, ott a bandi. A bandi például nem platformozik szerintem. Te platformozol?
0: Neki más a baja.
1: Nem, igen, ő nem platformozik, tehát ő az optimális alany. Akkor mi lenne, ha megkérdeznénk őt, hogy miért nem platformozik? Szia, Bandi! Jól vagy?
6: Jó reggelt!
1: Ne, hiába, mert nem vagy bekapcsolva.
6: Mi a kérdés?
1: Hogy jól vagy-e? Ma nem néztél rá egyetlen social médiára.
6: Hát voltam már jobban is, de az is nagyon szar volt.
1: Na, így van, ezt akartuk hallani. Egyébként én voltam egy társaságban.
6: Mit csinálok a
1: mindjárt, voltam egy társaságban az elmúlt napokban, és mindenkinek volt, hát nekem nem, meg nekünk nem volt, de okos órája. Az nagyon érdekes volt, és akkor reggel, mikor reggeliztünk, akkor mindenki ránézett az okos órájára. Neked van, Bandi?
6: Nincs.
1: Gyuri, neked van?
0: Kizárt.
1: És mindenki, akinek volt, úgy értem, mi nem, de akinek volt okos órája, az ránézett az okos órája, és mit néztek meg?
0: Hogy na? Hány kalóriát fogyasztottak?
1: Nem, hát az is lehetne, a lépés az nem, ezeket én tudtam. Ők azt nézték meg, hogy hogy aludtak.
0: Ja, igen, bocs, ez így.
1: És akkor ott ültünk a reggelizőasztalnál, és akkor azt mondta, én ma nagyon jól aludtam. Jó, 70% vagy 75%, és az iszonyú boldogság, tehát a konyhában nagy boldogság volt, hogy 70. Voltak 65, és az meg kicsit elégedetlen volt.
0: És te hogy aludtál?
1: Hát én nem tudom, mert én nem mértem. Hát
0: de mi volt a
1: csodálatosan, én 110%-ot aludtam. Igen, az fantasztikus volt.
0: Az okosóra a leggonoszabb digitális bilincs, tehát az minden adatot továbbít 76 helyre, az a böföt,
1: igen,
0: szorka,
1: de
0: finga,
1: most például már sajnos az egészségügy, az természetesen tudja használni az okosórát, csak szólok, mert bizonyos olyan vizsgálatoknál, ahol folyamatosan kell nézni a szív,
0: igen,
1: meg egyéb funkciókat, akkor az okosóra ezt teljesíti.
0: Igen, van ilyen, de akkor adjanak egy okos órát két napra.
6: De nem mér pontosan.
0: Két napra.
1: Nem mér pontosan, de hát ez hozzávetőlegesen mér.
6: Hát hozzávetőlegesen mér, de hogyha egy egészségügyi vizsgálatra mész, és 24 órán keresztül nézik a nem tudom mit, akkor azok fals adatok.
1: Hát valamennyire fals, de tájékoztató jellegű.
6: Jó, de mennyire fals, érted? Akkor úgy állítják be a gyógyszeredet is. Vagy elpatkolsz, vagy nem tudom. Tehát érted?
1: Jó, de...
6: És akkor az okos orra azt mondja, hát bocs.
1: Jó, tévedtem.
6: Igen.
0: Ugye, az összes okos eszköz, az okos porszívó, az okos hűtő, az okos izé, az azt jelenti, hogy van benne egy chip, amelyik az összes létező adatodat kontrollálja, és elküldi 76 helyre.
1: Okay.
0: Tehát az, és akkor valaki egy csukló.
6: Mire megy vele?
0: Baszd meg.
1: Hát feljelentést tesz a frigider például.
6: Nem. Az éjszakai.
1: Az éjszakai, így van.
0: A porszívó az leszkenne.
6: Két kalória ellen.
1: Azt kellene, hogy éjszaka ne engedje kinyitni.
0: Ilyen csökött, postoba emberek közé.
1: Én éjszaka lezárnám a frigidert.
6: Két ilyen öltönyös csávú. Ilyen rosszul szabott öltönyben megjelenik.
0: Az összes adatot bemegy.
6: Kedves György.
0: És a mindenkinek, erre azt szokták mondani, akikkel erről szoktam beszélni, hogy én szarok rá, engem nyugodtan kontrollálhatnak a kínaiak, vagy az Google, vagy a nem tudom kicsoda, mely nem vagyok érdekes. Nem te vagy érdekes, hanem mindenki. És pontosan lehet látni, hogy egy 68 éves kövéredő főszerkesztő, hogy ér,
6: nem
0: mit akar.
6: 68 éves.
0: De pont
6: is fogyok.
1: Halló.
0: Azt is pontosan látják. És ebből mind ki lehet nyerni azt az adatot, hogy jövőre akarsz-e venni egy elektronos autót, vagy nem.
1: Én ezt elmondom ez inkább a okos frigidernek. Én nem akarok. Halló? Van valaki?
0: Igen, elvileg van. Halló? Próbáld újra.
1: Nincs.
6: És ez miért baj? Csak úgy kérdezem, tehát nekem nincs... Én is óckodom ettől.
0: Hogy nincsen szabályozva az a baj, hogy nincs joga. Nem, tehát az okos óra nem a szívverésre.
6: Hogy vegyél
0: az jön. Az, de az a legeleje, hogy van egy rontos profilod, az internet jobban ismer, mint te magad, és hogy mi, hogy az összes izés célzott hirdetés, ez már rég túl
6: vagyunk. Kicsit ezt nem tudom, volt egy ilyen pánik, hogy tudod, hogy a Google ezt meg azt csinálja. Halló?
1: Halló?
6: Ez nem fog így menni.
1: De jó.
0: Próbáld meg én.
6: Egyszer vettem egy repülőjegyet Varsóba, és utána elrepültem Varsóba, visszajöttem, mert annyi dolgom volt, és utána hetekig a Google nekem varsói repülőjegyekre küldött. Tehát mondtam, hogy hülye vagy.
0: Hát mert tanulja ezt az egészet. Ja.
6: Meg mi van, hogyha küld egy ajánlatot, hogy vegyek elektromos autót? Vegyen az anyád.
0: De majd most már tudni fogja, hogy akarsz-e venni, vagy nem, és ez egy eladható áru. Tehát ma nem a,
6: de
0: nem
6: hát,
0: a,
6: izé,
0: a szilícium, vagy a nem tudom mi, hanem az elője, az, hogy ki, hogy mit fog csinálni, mit akar, mit szeretne.
1: Én szeretnék boldog lenni. És azt látom a hirdetésben, hogy akiknek okos órájuk van, azok kacagnak egész nap. Akkor veszek én
6: 60%-on. Igen, csak szerintem a visszafele van a kauzatív kapcsolat, hogy azért van okos órájuk, mert boldog, gazdag emberek, és van sok pénzük, nem? És azért kacagnak egész nap. Tehát nem az, hogy veszel egy okos órát, és utána az boldog.
1: Ez nem úgy van.
0: Nem. Ja, én azt hittem,
1: hogy úgy van. Halló?
6: Szerintem ne telefonálj többet,
1: hogyha nem akarsz. De ott valami, nincs valami...
0: Hát nem tudom, mi van. Én benyomtam a gombot, föltoltam a potmétert, és néma most, hogy arra gondolsz, hogy elromlott a rendszer?
1: Hát, hogy a Google levette.
6: Mert én rögtön ott a betelefonálót hibáztattam, holott lehet, hogy nem ő a hibás.
1: Lehet, hogy abszolút...
6: Se kávé, se cetli, Gyuri.
0: Bazd meg. Egy órát késik.
6: Nem, na jó, 40, csak 48 igen, percet.
0: És igen,
1: halló.
0: Reggel fölkeltem 3-4-6-kor, meglocsoltam a virágokat, cigarettát sodortam neked, kávét főztem, és teát.
1: Halló.
6: És hol a cetlit
0: írt?
1: Halló.
0: Van? Azért, mert nem voltál itt, ott van a táskámban.
6: Jó, de és nem lehet rendesen válaszolni? Én kérdezek valamit.
0: De azt lehet, hogy
6: és te
0: halló,
6: meg rögtön elkezdesz. Ez olyan, hogy Orbán lopott.
0: Itt van a kibaszott cetli,
6: Orbán
0: itt
6: lopott,
0: a kávé,
6: és te meg azt mondod, hogy
0: tea,
6: de a gyurcsány.
0: Faszom belem. Az.
1: Halló.
6: Ez merő gyurcsányozás.
0: Ja, várjál, cigit még nem vettem elő. Igen, főnök úr. Tessék.
1: Ho, hol van a, hol a telefonáló?
6: Gyuri, inkább abban van.
0: Lenyomtam a gombot, tessék, itt a cigi. Még mi a fasz kell? Ja, fügét is hoztam. Ja, azt a Zolikának szoktam hozni a fügét.
6: Nem beszélj már ilyen. De. Nagyszerűen teljesítettél, Gyuri, miért kell ilyen csúnyán beszélni?
0: Ma te a zöldtával, kávé kicsi tejjel, és a Zolikának hoztam fügét.
1: Ő azt írja a kis ember, hogy hallom a telefonba őket, de ők nem hallanak, tehát mi nem halljuk őt.
0: De akkor én most mit csinálják?
1: Kérdezzük meg a Csakit.
0: Próbáljon meg valaki más betelefonálni.
1: Kérdezzük meg a Csakit, hogy mi a gond.
0: Beteszek egy zenét. Na jó. És akkor kiszolgálom a főnököt.
1: Nem ez. Na bár megkérdezem, hogy...
0: Nem ez.
1: Szokott ilyet csinálni a telefon? Hogy ők hallnak, minket hallanak.
6: De mivel jöttél, Gyuri? Halló? Gyuri?
1: Most hall.
7: Hallottok? Jó reggel! Jó reggel! Jó reggel! Jó reggelt!
8: Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt!
1: Igen? Engem is feladhatsz?
0: Persze.
1: Na.
7: Akkor halljuk egymást. Hú!
1: Na. Hú! Na.
7: Akkor nem a Google volt?
1: Nem a Google volt, de valamelyik gonosz valaki volt.
7: Oké, okay, csak ennyi, csekkolás.
1: Oké, okay, hello, hello. Na, akkor megoldódott a rejtély.
0: Na most már csak a következő rejtélynek kéne megoldódni.
6: Hogy hol a zene?
0: Hogy hol a zene? Hol a zene? Itt van a zene. És milyen zene jön szerinted, Zolika? Zolika zene jön, ugye? Ilyen hülye vagyok, ezt akartam kérdezni, hogy szerinted, de mindegy. Kicsit kuszák az idegeim, de hát van ilyen. Szívesen mindenkit elküld. Fölvegyem is?
1: Vedd föl, persze. Ja, már mindegy. Akkor menjen a zene.

0: Igen. A zene Végső Zoltán volt. Na, akkor szevasztok. Nektek kell tűzi játék?
1: Nekem nem kell, de eddig se kellett, viszont csak szeretném veletek megosztani, hogy én titeket jelöltelek.
2: Köztársaság
1: elnöknek.
0: Nem lehetne hárunkat?
1: Nem. Hát én nem szeretnék. Meg én csak jelölő vagyok.
0: De Gyuri, ha valamit te nem szeretnél, és a barátaidat belöknéd oda.
1: Nem, hát azért, mert én azt gondolom,
2: hogy... Mit te szeretnél, hogy Gyuri?
0: Én nagyon.
2: Én is.
1: Na, azért
2: akkor
1: mondom.
2: Akkor nem probléma szerintem.
1: Hát akkor nem
0: van. Jó, én ajánljak neked olyat, amit én nem szeretnék.
2: Most szerintem ez egy elméleti felvetést, mert a Gyuri nem kérdezett meg minket, de intuitívet tudta, hogy miért, mind a kettőn
1: szeretnék. Én megmondom, hogy miért ajánlottalak titeket.
2: Mindjárt de felváltva vagy vagylagosan.
1: Nem, egyszerre kettő, haló?
3: Kísérlet, egyes, kettes, működik?
0: Igen, ezek
1: úgy látszik.
3: Ja, milyen jó, hogy volt okos telefon, be tudtam írni, nem? Hogy nem működik a telefon. És
1: igen,
3: akkor
1: így van,
3: működik.
1: Így van.
0: Figyelj, ez annyira durva csúsztatás. Mindent lehet értelmesen használni. Az atomtechnikát is, nem kell vele bombát csinálni, lehet atomreaktort. Tehát, hogy
1: nem maga
0: az eszköz gonosz, hanem az, aki programozza.
1: Parancsolj!
3: Kísérleteztem a Facebook-kal egy héttel ezelőtt. Egyszer csak azt vettem észre, hogy már alig kapok olyan dologban, tehát alig van olyan a Facebookon, ahogy így pörgetem, ami eredetileg érdekelt a barátaim, meg egy-két csoport, hanem csupa hülyeséget dobott föl, leginkább reklámokat, meg olyan oldalakat, meg embereket, akiket soha életemben nem is láttam, és hallottam, és nem is érdekelnek annyira. Úgyhogy elkezdtem azt, hogy majdnem két órán át kiixeltem mindent, ami nem érdekelt. Tehát tudod, ott van az a kis sarok, rányomtam, kiixeltem, stb. Ugye, és akkor képzeljétek el, egy olyan két-három napig a régi Facebook volt. A barátaimat adta be, a csoportokat, meg amik így érdekelnek, amiket, stb. És szépen lassan, de szinte észrevétlenül elkezdett ugyanez visszakúszni, és mostanra elérte a régi színvonalat megint.
0: Ja.
3: Tehát én nagyon ravaszul csinálja, hogy nem az nagy azonnal vissza, hanem előtt csak egy volt, aztán még direkt nem x-eltem ki, vártam, hogy mi lesz. Ez így van, már föltűnt. Ez föl se tűnt, tudod? Ez az első egy-kettő, ez a harmadik nem már föltűnt, hogy na mi az, én ezzel nem vagyok kíváncsi, ezt nem csináltam. Szóval nagyon, nagyon ravaszul ezt csinálja, hogy megpróbál téged egy irányba terelni. Úgyhogy ne hagyjuk, hogy a Facebook nevessen
1: így
3: a
1: van.
3: Végén.
1: Így
3: ezt
1: van.
3: Szeretném mondani. A másik meg, hogy miközben a zene volt, fölhívott egy vonalas számtelefonon, és megkérdezte, hogy mi a véleményem magyar egészségügyről egy mondatban, és akkor elmondtam egy mondatban a magyar egészségügyről a véleményemet.
1: Egy négybetűs szót mondtál.
3: Nem. De annyit mondtam, azt itt nagyon büszke voltam magamra, és naív, mert mondtam, hogy embertelen körülmények között nagyon jó munkát végeznek a orvosok és a
1: válaszoltál.
3: És a következő mondatban megpróbált nekem eladni egy magáregészségügy biztosítást. Úgyhogy ez azért jobb a Facebookon, ott inkább kiigszedem.
1: Így van.
2: De miért, hogy megpróbált neked eladni egy magáregészségügyi biztosítást? Mi a baj?
3: Hát az a bajom, hogy akkor ne jöjjön ezzel az álszent szöveggel, hogy mi a véleményem a magyar egészségügyről.
2: Hát de
0: és honnan tudja a számodat?
3: Tehát be akart vonni. Ez tanítják, hogy először vont be a másikat egy kérdéssel, és akkor utána sokkal könnyebb bele beszélgetni.
1: Te azt várod igazából, hogy bemutatkozik, és azt mondja, kedves hallgató, én egy gonosz kereskedő vagyok, én most szeretném bepalizni magát, és válaszoljon a kérdéseimre.
2: De miért, hogyha azt mondod véletlenül erre a válaszra, a kérdésre, hogy tökéletesen egy elégedett vagyok a magyar állami ellátása, semmi baj, szerintem az a világon a legjobb, akkor lehet, hogy mondja, hogy hát akkor köszönöm szépen, ne beszélgessünk tovább.
3: Na, ezt tartom a legkevésbé valószínűleg. Na, én minden esetre további jó adást követek, és mondta, hogy jó a vonal, Márti, biztatok arra, hogy hogy hozzám velem ellentétben hasznos és érdekes beszélgetéseket folytassatok, szervusztok.
1: Szervusz.
2: Szóval, hogy miért baj az, hogy megpróbálnak nekünk emberek dolgokat eladni? Mert ezt azért is kérdezem, mert bizonyos értelemben én is megpróbálok dolgokat eladni, mert abból élek.
1: Hát mindannyian megpróbálunk dolgokat eladni.
0: Nem teljesen így van. Én betiltanám az összes reklámot, nem összes teljesen marketinges. Így van.
1: Mi is eladunk ilyen dolgokat. Azért csinálunk rádióműsor.
2: De mi nem pénzért csináljuk. Tehát, hogy
1: Az más.
2: Az más. Mert az eladás, az...
1: Az feltételez egy pénztranszakciót?
2: Igen, szerintem az feltétlenül.
1: Na, én ezért javasoltalak titeket köztársasági elnöknek, mert ti okosabbak vagytok, mint én. És akkor viszont én nyugodt állampolgár vagyok, hogy végre jó kezekben az ország.
0: Szerintem nyugodtan lehetnénk ketten, nem?
1: Így van.
0: Tehát ez egy novum, hogy megosztva.
1: Szerintem egy megosztás.
0: Hétfőn te, kedden én.
1: Úgyis minden köztársaság elnöknek különböző funkciói vannak, és így be tudnátok osztani.

0: nem is turizmus.
1: Alapvetően turisztikai...
0: Hát figyelj, az, hogy nem volt egy hivatalos megbeszélése Amerikában, az még nem jelent semmit.
1: Egyébként volt, mert különféle emigráns magyarokkal találkozott, és előadást is tartott biztos, már nem tudom melyik és hol, de erre hivatkozott
0: valamelyik. Japánban is vannak biztos magyarok, nem?
2: Mind a 20-56-os menekültnek előadást tartott.
1: És lejattolt velük.
2: Ja.
0: És katonai géppel ment?
2: Népviseletbe.
1: Katonai űrhajóval.
0: Egy interkontinentális.
2: De én nem turizmus céljából megyek Japánba, az első utam oda fog vezetni, hanem kulturális kapcsolatokat építek.
1: Kivel?
2: Hát mit tudom én, hát ezt majd a titkárom megszervezi.
0: Hát miért a japánokkal? Hát.
2: Felhívom a japán nagykövetet, hogy szeretnék találkozni.
0: Itt vagyok, from Hungary.
2: Otomo Yoshihidével szeretnék találkozni.
1: És én azért mennék Malajziába, mert szeretném kivizsgálni, hogy hogyan sikerült Najib Razakot lecsukni.
0: De azt nem Japánba akarsz venni.
1: A Malajziát említette. És hogy mire mentek vele, hogy lecsukták Najib Razakot. Még most is ül szerintem. Najib Razak az előző tán köztársasági elnök volt, aki hát egy jelentősebb összeget lovasított meg. És, de szerintem tehát ezekhez képest gyenge kezdő volt. És hát ott azt hiszem, hogy egy nagyobb bacska, tehát 8 év börtönbüntetésre ítélték, amit most is tölt, de valószínűleg, ha kiszabadul, akkor a következő elnök választást azt lehet, hogy megnyeri. Emiatt aggódnak a malány barátaim. Ezt kellene kivizsgálnod Gyuri Malajziában, csak úgy mondom, hogy ez hogy, valamint, hogy sikerült a pénzt visszaszerezni, zárójel nem.
0: Ha mennétek,
1: hogy nem sikerült visszaszerezni a pénzt.
0: Ha mennétek Franciaországba, mint köztársasági elnök, akkor oda is csatlakoznék, és én azt vizsgálnám ki, hogy lehet-e valaki köztársasági elnök jelölt lábbilincsben? Hogy ennek nincs-e valami belső ellentmondás?
1: Itt tehát ez még nem dőlt el, Gyuri.
0: Még nem dőlt el, csak hát egyelőre még az a helyzet, hogy
1: bilincs van.
0: Bilincs van.
1: Hát jelöltség, ki tudja,
2: Bandi, mit, szerintem ne legyen, nem? Rajtunk sincs lábbilincs.
0: Hát egyelőre nincs. De hát még
1: kis,
0: nem
1: valami pénzeket fogadtunk, vagy nem, siboltunk ilyen EU-s pénzeket.
0: Figyelj, szerintem tiltott, kevesebb.
2: Az új varázs szó a tiltott pártfinanszírozás.
0: Igen. Az a Löpennel, ez a...
2: Hát meg a Sárközi úr, is ezzel van.
1: Igen.
0: Hát ő már volt Burberry-be is, igen.
1: Hogy nem emlékszel, hogy mekkora összegről beszélünk?
0: Nagyon kis összegről.
1: Már a Marie Le Pen esetében.
0: Tehát azt gondolom, hogy... 1-2 millió euró.
1: Tehát, hogy Hankó Balázs reggeli előtt tiltott pár finanszírozott egy hétvégi napon. Nem, hogy egy munkanapon reggeli után.
0: Hát a Hankó Balázs állítólag még a választási vereség utáni időszakban is osztott milliárdokat.
1: Mikor mondták még, hogy ne?
0: Igen, hát amikor már lehetett tudni, hogy nem nyertek.
1: Igen, és szólt is előre az új
0: hogy
2: miért kell szólni, azt az ember tudja, hogy elbukta, ezért akkor nem illik.
1: Igen, hát de ehhez képest jól tette, hogy szólt, csak fogalmatja nem volt.
2: Ugye a legújabb az, hogy a Hankó azt mondta, hogy utasításra tette.
0: Igen.
1: Hogy ahogy az kormányhatározat.
2: Az mit jelent
0: szerinted?
2: Igen.
0: Szerintem a kormány írja alá. És úgy van elszírva, hogy kormány.
1: Kormány Béla.
2: De olyan nincs, hogy kormány.
0: Nincs olyan.
2: Nincs.
0: Na, ezért vagytok ti elnökök.
2: Na jó, de figyelj, az a helyzet, hogy ez a tiltott kampányfinanszírozás, ugye hát ami tudjuk, hogy van, tehát ez egy nagyon gazdag dolog, a Magyar Televízió, MTV, és még nagyon sok lesz, különféle cégek, különféle a MOL, Új Európa.
0: Az nagyon érdekes, hogy a MOL az most azt mondta, hogy most inkább akkor nem vinné tovább ezt az alapítványt. Ez nagyon érdekes.
2: De azt be is szántják, és az visszaszámolja.
0: Igen, de a MOL egy hivatalosan egy ilyen gazdasági vállalkozás, nem?
2: Igen, de van egy combos kis állami rész, mint
0: igen. Nem, csak érdekes, hogy most mire gondolt a MOL, hogy most profilt vált?
2: Meg tudod, a MOL azért az elég sok mindenbe bele van így nyakik, tehát például a közgazdasági egyetem.
0: Igen, meg van egy vezetője a MOL-nak, aki ellen

0: körözés van.
1: Zsolt.
2: De a... nem itt.
0: Nem itt. Nem nálunk.
1: Ez csak EU-s.
0: Nem, hát nálunk.
1: Nem. Lemondott a legfőbb ügyész, mit szóltok?
0: Hát, igen.
1: Mert ugye, ugye ez érdekes egyébként a közgáz, mert ugye ott annak is annak a kuratóriumának.
0: Igen, de már lemondott.
2: Az lemondott.
1: Igen, szóval így van egyfajta ilyen...
2: Hát most már nem sokára új kuratóriuma lesz, mert már lejárt a határ, hogy nem jelentkeztél Gyuri sehova. Ugye?
0: Nem, hát kuratórium nem lesz, mert valószínűleg kuratórium sem biztos, hogy
2: de,
0: lesz.
2: De Ácsi, az nem biztos, hogy lesz kuratórium, de egyelőre van.
0: Egyelőre van, így van.
2: Tehát az egyelőre kuratórium.
0: Na, de az augusztus most végéig.
2: Jövő augusztus végéig.
0: Nem,
2: 27.
0: 27?
1: Igen. Hát az, majd figyeljetek,
2: hát az a, de,
1: örülni hogy... fognak itt a fogaskereket.
0: Akkor még lehet jelöltnek, akkor én nem, oda is jelölhetlek titeket?
2: Igen, de jelölhettél volna, bocsában, ott azt szerintem jelentkezni kell, tehát oda te tudtál volna jelentkezni.
1: Pályázni.
0: De én jelentkezem, mint te?
1: Nem, te, mint te.
0: Én, mint
2: és
0: én.
2: Mit írtam volna be az életrajzomba?
1: A motivációs leveled.
2: Motivációs levelem hogy nézett volna ki?
0: Buddy.
1: Figyelj, lehet, hogy lesz ilyen pótkiírás.
2: Most nem azt kérdez, hogy írod alá, mert az oké. Okay.
1: Ha nem lesznek elegen, lesz pótkiírás.
2: Szerintem több ezre jelentkeztek kuratóriumi tagnak. Hát ez a havi fél millió forint.
0: Egyelőre.
1: Minimum.
0: Aztán jön a...
1: Nem, de...
2: Nem. Tehát ugye nem. Az a lényege, Gyuri, csak hogy értsed avval a... Csak
1: azzal.
2: Szerény felfogó képességeiddel, ami neked van, hogy egy évig kell valamit csinálniuk ezzel az alapítványi rendszerrel. Tehát az alapítványok maradnak, csak éppen...
1: Nem mindegyik fog megmaradni.
2: Várjál, de egyelőre marad, és van egy évünk arra, hogy kitaláljuk azt közös erőfeszítéssel, hogy milyen működési modellt választunk az egyeteményeknek.
1: Visszakerül az államra az vagyon, alapítói jog, és a vagyon. Együtt
2: így
1: a
2: van.
1: Vagyon.
2: De az alapítói jog szállt vissza, igen. És nem arról van szó, hogy megszüntették volna egy csapásra az egyetemi alapítványokat, csak már nem, lehet,
1: hogy
2: mindig kekvának
1: hívják. Most hogy mi a hernyó legyen.
2: Így van. Szerinted mi legyen, Gyuri?
0: Hát szerintem az legyen, hogy akármi történik, ti legyetek kuratóriumi elnökök.
2: És ha nem lesz kuratórium.
1: Ha most köztársasági elnökök legyünk, vagy kuratórium.
0: Hát ha nem jön össze a köztársasági elnök, akkor minimum.
1: Ja.
0: Én az MCC-be is javasolnának titeket.
1: Az milyen, hogy az MCC-be megtalálták a fizetési listán a Stefan Kurzot?
2: Azért olyan nagyon meglepődve nem vagyunk, nem, hiszen az de állandóan az minden ilyen rendezvényre eljárt és igyekezett.
0: Jó, de mi volt odaírva?
2: Nem tudom, hogy miért kellett neki pénzt kapni, amikor az egy politikai hulla.
1: Meg hát azért feltehetőleg nem, tehát hogy nem arra, hogy azért sikerüljön lemenni a billába a akciós sajtból vennie, tehát azért csak van ott egy kis...
2: Nem tudom, valahogy úgy gondolkodhatott róla a főnök, mármint az előző, hogy hát lehet, hogy ebből a csávóból nem lesz soha többet semmi.
1: Kapcsolatok.
2: De, és lehet, hogy arval sem megyünk semmire a kapcsolataival, hogy már tényleg a ÖFAP-ben is mindenki... De hát, ha ez megváltozik, nem biztos, nem valószínű, pár százalék esély van rá, de hát most mibe kerül az nekem, hogy finanszírozzuk egy kicsit?
0: 100 000 euró?
2: Nem tudom, mennyit kapott.
1: Hát én sem az meg, de hát mégse.
2: De hát az ő pénzed, az a te pénzed volt.
1: Hát az, tehát, na, hogy hát ezért ez milyen. Hogy
0: szerintem akkor... ahhoz képest meglepően nagy összeget kapott.
2: De nem tudom, mennyit kapott.
0: Hát én sem tudom, de sokat.
1: Tök mindegy, nem?
0: És ki lehet még a listán?
1: Nagy hosszú lehet a lista.
2: Hát tudod, hogy nem tudom, van egy meccs, nem tudom, 13-2-es otccal, most arra felteszel egy kis pénzt. Miért ne? Pláne, nem a tied.
1: Igen, azért azt a fizetési listát, azt azért
2: a inkább azon a többé, hogy mindegyik ezek a félfasiszta görények, akik itt, ezek a nemzetközi vizék, akik itt kaptak pénzt, adófizetői pénzt, mind persze nemzeti, mind erősen konzervatív, piacbarát, meritokrata, tudós.
0: Gyuri. Megnéztem, hogy te jót mondtál, csak azt ellenőriztem. Mit? Tudtam, hogy jót mondasz, de ellenőriztem.
2: De mit, melyik?
0: A kekvákat. És gratulálok, jót
1: de
0: mondtál.
1: De miért gondoltad, hogy nem mond jót?
0: Nem, én tudtam, hogy jót mond, csak én szerettem volna gratulálni még külön.
2: Köszönöm.
1: De parancsolj.
2: De ha titeket nem idegesítettek fel, hogy most mind elkezd meg az MCC brüsszeli központja, hogy hát mi lesz így? Hát micsoda dolog ez, hogy nincs pénz? Hogy nem kapunk 3 milliós havi fizetést, mert itt kutattunk az ilyen institútba, meg a Denyúba, meg a nem tudom mibe.
1: És tanácsot is adtunk. És mi lesz a... Hát az is elég döbbenetes, ezek a külhoni foci akadémiák.
2: Az
1: hogy
2: is.
1: Mi lesz a Sepsis-Szentgyörgyi? Miből fűtjük a ízét, a füvet? Tényleg. És a, nem tudom, az eszéki fotbalistáknak a fizetésével mi lesz?
2: Szerények. Tényleg, hát szerények. Rohadt Magyar Péter,
1: tényleg. De azért az érdekes lesz, mikor följön majd a gaz a Sepsis-Szentgyörgyi stadionba.
0: Igazság szerint meddig fog tartani ez a időszak, amikor minden nap valami rettenetes írt.
1: Sokáig.
0: Amikor minden nap valami rettenetes írt hallunk.
1: Sokáig.
2: Én, ez olyan rettenetes hír, hogy úgy hallott, hogy ez volt, és ennek már vége.
0: De még
2: és
0: nincs
2: még
0: vége.
2: Lehet, hogy el is fogják a kis popsiukat fenekelni.
0: De nem lehet ennyi embert, nincs annyi börtön de Magyarországon.
1: Van, de építsünk.
0: De figyeljetek,
1: ha, börtön.
0: Mert itt most tulajdonképpen egy nagyon széles kör.
2: Már megint ugyanarról beszélünk.
0: Hogy?
2: Hát, hogy kell, hónapok után arról beszélünk, hogy kell ezeket a rohadékokat deresre vonni.
1: Nem. Ez szerintem érdekes. Én akikkel beszélek, azok mindenki erről beszél, és azt mondják, hogy jó, de miért nem kapták már el a Rogánt Lázárt, és a...
0: Akit?
1: Őt, a főnit, és én azt állítom, hogy minél bonyolultabb és összetettebb egy ügy, annál hosszabb ideig. Tehát, hogy átnézni mondjuk a tényleg csak a MÁV ügyeit. Most nem veszem hozzá a Volánt és az összes közlekedési ízet, amit a Lázárhoz tartozott. A MÁV ügyeit átnézni, az egy év. Hogyha 5 ember dolgozik éjjel-nappal rajta, hogy az minden szerződés kiírt alá, miért kidöntött felügyelőbizottság, rettenetesen sok.
0: Csak az MTV átvilágítása az hónapok kérdése
1: hosszú
0: valószínűleg.
1: Hónapok. Meg mindenki van szervezve, át van 6 helyre bomlik, milyen nem tudom mi. Iszonyú bonyolult feladat. Tehát mindenkinek azt tudnám javasolni, hogy türelem. És bízzanak abba, hát még csak most állnak föl ezek a vagyonvisszaszerzési hivatal, mit tudom én, most cserélődnek.
0: Jó, csak
1: le az
0: ez kellenek most... emberek, ez kellenek emberek.
1: Borzasztó sok.
2: Tehát kellenek kollégák.
1: A fejedben mi van? Nincs semmi. A legfőbb ügyész végre. De ő magától lemondott.
0: Hát magától lemondott, de az a hír járja a városba, hogy mondták neki, hogy nem baj, ha lemond. Mert,
2: de ki mondta neki?
0: Hát ilyen névtelen hírforrások.
1: A fecskék.
0: Kiment és sziripeltek a fecskék, látod, ő nem internetezett, hanem kiült egy parkba, és ott a galambok azt mondták, hogy brum, brum, brum, brum, jobb lenne, hogy lemondanál, brum, brum, brum, brum. És lemondott.
1: Különben.
0: Hát meg különben még ilyen kérdések jönnek, hogy de miért, meg ugye? És így viszont maradhat ügyész. Tehát nem veszti el a sarzsit, és akkor még marad esetleg.
2: Úgyhogy a sarzsit elveszti, igen.
0: A sarzsit elveszti, de maradnak egyéb juttatások. Haló?
3: Jó reggel, szevasztok. Csak fölhívni problémára még a figyelmetetek. Figyelmetetek. Na szóval.
0: Nem baj, értjük.
3: Igen, hogy most már nem egy ügyiség van, hanem lassan 3.
2: Igen.
3: Tehát, hogy az erőforrás problémák most aztán hatványozottan fognak jelentkezni, mert ugye van egy elvárás az Európai Ügyészségtől is, akkor ugye ez a vagyonvisszaszerzési hivataltól is van egy elvárás, és van hát nyilván a legfőbb ügyésztől egy elvárás, és hát azért az ügyészek nem teremnek, mint gomba eső után.
0: Igen, erre szóval, utaltunk.
3: Szóval, hogy ez nem lesz egyszerű már ebből a szempontból.
2: És ott még van az integritáshatóság is, ami nem pont ügyészség, csak annak is vannak nyomozati jogkörei.
3: És ott az elkezd talán dolgozni, igen.
1: Egyébként ezt, amit mondasz, az érdekes, hogy a vidéki erőforrásokat mozgósítják, tehát, hogy mit tudom, milyen ügybe a Bács-Kiskun megyei ügyesség a hatáskörben.
2: Hányan dolgoznak az ügyészségen?
3: Hú, most ezt nem tudom, néhány száz ügyész van szerintem egész országban, és úgy képzelem, de nem tudom sajnos.
2: És egy ügyésznek hogy van a szakmai karrierje, hogy beül a jogi egyetemre, vagy beül a francia szakra, mint a Gyuri?
3: Nem,
2: vagy a közgázt elvégzi, mint a Gyuri?
3: Végezni, és utána be kell menni az ügyészségre, és ott nem tudom, hogy hívják fogalmazónak, hívják, aztán most megint megfogta. És akkor ottan szépen kijár, és szakvizsgát tesz, és nem, tehát hogy talpalni kell, hogy teljes jogkörben eljárhasson. Szóval az nem úgy van, hogy akkor most kitaláltuk április 12-én, hogy legyen kétszer annyi ügyész. Hát az szerintem 7-8 évnek el kell tenni, hogy kétszer annyi ügyész legyen. Meg hát minek is kétszer annyi több ügyész, szóval most lehet, hogy kell, de úgy egyébként nyilván nem
2: hát,
3: kell.
2: Tehát, hogyha vele, tehát, hogyha a Fiai Zsolt, hogyha azt mondjuk, hogy az ügyészi testület eddig volt X mennyiségű feladatra, Y ember volt X mennyiségű feladatra kalibrálva, és most azt várja el mindenki, hogy az X, az kétszeresére vagy háromszorosára növekedjen, vagy öt, akkor érted, tehát, hogy tényleg ahova nyúlsz, ott BTK-t látsz, tehát, hogy kinyitod az újságot, és a újságonként a címoldalon van 3 BTK.
1: Vagy kinézel az ablakon.
2: Tehát azt feltételezhetjük, hogy nem X darab ügyben kéne eljárni, hanem 2X-be vagy 3X-be. 5X, köszönöm.
3: Ezek ügyek tényleg, mint egy tyúklopási ügy, az biztos.
2: Hát most például ahhoz mit szólsz, hogy Hankó Balázs, de megint ugyanarról beszélünk, hogy hogy csukják ezeket börtön, hogy Hankó Balázs azt mondja, hogy kormányhatározat volt, ő csak végrehajtotta. Akkor ezt kit vádolt meg ebben? Latensen.
3: Igen, valaki ugye? Ezt a kormányhatározatot aláírta.
0: Szerintem a kormányhatározat önállósult, és aláírta
2: magát.
0: Igen.
3: Hát igen. Jó, hát ez minden ilyen rendszerváltás önjáró után, ahol ez fölmerül, hogy felelősségre vonás, mindig azzal szoktak.
0: Egyébként az ügyészeknél... Igen, az ügyészeknél két veszély van. Az egyik, hogy nyugdíjba küldik. A másik, hogy máshova küldik.
1: Nem, egyébként valóban a 65 év fölötti ügyészeket, aki nyugdíjba ment, azokat reaktiválni kéne.
3: Hát nem. Szóval, csak ezt a 3 ügyészséget akartam mondani, de köszönöm szépen.
1: Egyébként eddig az ügyészség járhatott el bizonyos ügyekbe,
2: vagy
1: vádmonopóliuma volt, és ezt
3: volt,
1: kiterjesztették, vagy feloldották a vádmonopóliumot.
3: Igen, ezt tesszük meg, ugye egyrészt az Európai Ügyészséghez való csatlak, másrészt ez az új hivatal, ami egyébként...
1: Meg azt hiszem lehet magánvádat
3: is. Nem hatóságnak nevezik, de mindegy. Tehát úgy kicsit úgy csinálnak, mint hogyha hát ez csak olyan, ez meg az lenne, de ez egyáltalán ez meg az, hanem ez egy nagyon, nagyon sok erős jogosítvánnyal fölvértezett ügyészség, egy speciális ügyészség.
0: Figyeljetek, szerintetek a mostani időszakban a magyar lakosság jogi ismeretei bővülnek, vagy nem bővülnek?
3: Szerintem
2: örvendetesen
3: bővülnek. És alkotmányjogilag is egyre pallérulnak
0: azok. Szóval, hogy hálásak lehetünk ennek a korszaknak.
1: Kellene a tévében ilyen alkotmány, meg ilyen...
0: Hát ezt úgy hívják, hogy híradó.
3: Igen. Csak hát mondjuk én nem nézek tévét, tehát nem tudom, lehet, hogy van már közben.
0: Hát majd ezt mi lesz egy ilyen határozat, hogy kötelező lesz tévét nézni.
3: Na jó,
0: nem.
3: Én
0: elbúcsúzom. Hello.
2: A múltkor is a kisboltba kaptam el egy beszélgetést, hogy szerintetek az helyese, mert kérdezték a Gabikát, az eladót, hogy Gabika, hogy maga szerint helyese az, hogy egyrészt, hogy a cseresznye még mindig 2900 forint, de nem is ez, hanem hogy az normális maga szerint, Gabika, hogy a köztársasági elnök nem küldhet vagy visszaküldhet törvényeket módosításra a parlamentnek? Szkabika csak csóvált a fejét, szerintem ez hülyeség.
0: Hülyeség, hát persze, hát ezt megszavazták. Erről
2: nagy vita volt ott aztán.
0: A zöldségesnél.
2: A zöldségesnél, igen, mert ott volt egy bácsi, aki kért ezt a két kis rumot, meg, és ő is beleszólt.
1: De egyébként az titeket nem foglalkoztat, hogy a milyen pillanat lehetett, amikor a Súlyok úra elétették ezt a papírt, és akkor ott volt egy mondat.
2: Már a módosítást?
1: Tehát, hogy azon gondolkoztam, hogy ha érdemi kifogása nem lehet, akkor tulajdonképpen szó, hogy nem tehetett
0: nekem,
1: más.
0: Nekem van egy gyanúm,
1: mert azt mondta, hogy nem mondok le.
0: Nekem van egy gyanúm, hogy mondod. A Súlyok megkönnyebbült.
1: Na jó, de hát eddig íző volt ez a hepciáskodás.
0: Nem volt. Ő szerintem már elhúzott volna a fenébe.
1: Volt egy deal.
0: Volt egy feladata, szerintem.
2: Én is így képzelném.
1: Mint a Gulyás Gergelynek.
0: Nem tudom kinek, neveket. Ő is elhúzott, de látta, hogy már az ő partnerei mind elhúztak. De nem, szerintem neki...
2: Meg a Szijjártó úr is bizonyos értelemben elhúzott.
0: Igen.
1: Na jó, de ez olyan, mint amikor léket kap a hajó.
0: Gyuri, szerintem azért a Súlyok, a csomó mindent lehet mondani, hogy teljesen idióta, azt én nem gondolom. Szerintem ő el akart innen húzni, de voltak kötöttségei.
2: Tehát arra gondolsz, hogy őt presszionálta a valaki miniszterelnök.
0: Valaki presszionálta.
2: Hogy álljunk bele.
0: Ahogy egyébként a Gulyás Gergelyt is valaki presszionálhatta, hogy akkor, nem mondjon le.
1: Akkor képzeljük el azt, hogy mondjuk fölhívta a Súlyok a Magyar Pétert, hogy te Péter, csináljatok már valami, rúgjatok ki, mert én ugye ennék a picsába, de az Orbán
0: nem,
1: tegnap
0: ezt hívott, nem, hogy... Ezt nem hiszem, de...
1: Írjátok azt az alkotmányba, hogy a köztársaság elnök ki van rúgva.
0: Szerintem inkább arról lehetett szó, hogy a mostani miniszterelnök meg a volt köztársasági elnök ittak egy kávét, és akkor a miniszterelnök azt mondta, hogy nézd, köztársaság elnök úr, jobb lenne, ha lemondanál.
1: De
0: és akkor ő azt mondta, hogy miniszterelnök úr, meg fogom próbálni.
1: Nem.
0: Szóval erre gondolok.
1: Azt mondta, hogy értsd meg, nem lehet, mert az Orbán leharapja a fejemet.
0: De azt mondja, hogy meg fogom próbálni.
2: Ez kinek mondta ki?
0: Szerintem a Súlyok a Magyar Péternek.
1: Nem.
0: De szerintem ez...
2: Szerintem kommunikáció nem volt köztük.
0: Nem, de most képzeld veli kommunikáció.
1: Szerintem mindenkivel van.
2: De tehát a legfőbb képzeld veli kommunikáció.
0: Mi, ott voltál?
2: Amikor ez nem történt meg. Persze, hogy ott voltam.
0: Én is ott voltam.
1: De figyelj, nem gondolját, Bandi, te tök naiv vagy. Szerintem iszonyú ilyen háttérdílek vannak, tehát hogy a legfőbb ügyész lemond, akkor van egy ilyen, hogy figyelj, ha jövő héten lemondasz, akkor maradhatsz íze, és nem húzzuk rád a vizes lepedőt, akkor kapsz egy mentességet, mondjál le, és akkor még felemeljük egy kicsit a
2: fizetésed. Szerintem a kormány azt tudott volna valamit csinálni a legfőbb ügyésszel, aligha.
1: Hát de azt is biztos ilyen alkotmánymódosítással legfőbb, vagy nem tudom.
2: Úgy igen.
1: Nem lehet a legfőbb ügyésznek a neve az, hogy
2: nagy.
1: És akkor ez beleírta az alkotmány.
2: Kovács lehet.
1: Vagy mit
2: Szabó,
1: tudom én.
2: Ideális.
1: De Pokol például lehet, de izé nem.
2: Nem tudom, lehet, hogy csak annyi volt, hogy az biztos, hogy
1: tehát,
2: hogy azt gyanítom, hogy ez az ellenállás az lesz, hogy a teljes rendszertagadás ezt fogja meghirdetni a kis...
1: Most túlsványosan ott a túlsványos?
2: Igen, hogy ami nem tudom, hogy mi lesz a teljes rendszertagadás, de ez, tehát, hogy szabotálnak mindent, nem vesznek részt. Ugye már volt egy kísérlet, akkor nem jött össze, hogy vonuljanak ki, már a parlamenti frakció azt mondta, hogy nem, mert az egy kicsit azért, tehát van egy 2,5 milliós állásod, akkor és...
1: Plusz a juttatások, autó.
2: Igen, és akkor azt utána esetleg problémás, hogy megkapd, meg nem tudom micsoda, de szerintem még egyszer meg fogja próbálni, és a többiek meg így menekülnek ezelől.
1: Figyelj!
2: Tehát a teljes 100%-os szembefordulás, kivonulás, szabotálás.
1: De várjál, tehát a háttérdíleg, ugye valaki azt találta mondani, hogy hogy a Fidesz frakció ülésen fölmerült, hogy készüljenek föl rá, hogy a nagyobb részüket előbb-utóbb vezetőszáron elvezetik.
2: Igen,
1: Szatmári kerületünk igen. Volt országgyűlési képviselője, ismerjük egymást, és akkor ez...
2: Személyesen is ismered, doktor
1: Szatmári? Én mindenkit ismerek személyesen, csak nem a kutom az orra. A mamáját az a végtelen gáz.
2: Az a legjobb.
1: Szóval az a pusztító hatása volt a 16, mindegy, meg az iparkamarán, meg és a... Szóval, hogy a...
2: Pillanat. Gyuri, ne nézzél ilyen hülyén. Jó?
0: Tehát próbálják meg a gondolatokról beszélni.
2: Picit próbáljál valami érdeklődést kicsiholni magadból, amikor a Szatmári családról beszélgettünk tényleg.
1: Na, szóval, hogy a Fidesz frakció egy része majd egyszer csak vezetőszáron jelenik meg a tévéiradóba. És akkor, ha mondjuk azt mondja az Orbán túlsványosan, hogy mindenki vonuljon ki, meg adja vissza meg a izé, akkor szerintem lesz az a, még csak nem is a Magyar Péter, de hát vannak ott ilyen ügyes emberek a Ruf Bálintól kezdve a izéig, akik azt fogják mondani, hogy srácok, nem kéne nagyon pimposkodni, mert akkor jön ez a vezetőszár, de esetleg el tudunk tekinteni a vezetőszártól, csak először csak kihallgatás, meg izé, meg tehát ezek a háttéralkuk, vádalkuk, dílek, ezek iszonyatosan mennek.
2: Ezt egyrészt
1: csak nem, ez nem látszik.
2: De még csak nem is, tehát hogy azt nem tudod, hogy a szerinted, hogy azt kijelenteni, hogy bármifajta kormányzati nyomásra kezdeményezne az egyébként szerfölött aktívá vált ügyészség eljárásokat ilyen-olyan emberek ellen, nem tudom. Az egy olyan pont volt, ahol felmerülhetett ez a gyanú.
1: Most már van magánvádos. Egyszerűen jön a vidéki prókátor, vagy a Gipsz Jakab, vagy a
2: eddig is volt magánvádos.
1: Vagy a Hatházi Ákos, vagy valaki, és föltolja a izéket. Most ez nem
2: de
1: kormányzati nyomás. Hát valami évad.
2: Nem, összekevered a dolgokat.
1: Össze.
2: A magánvád az az, hogy te képviseled a büntetőügyben a
1: akkor nem
2: vádat.
1: Magánvád.
2: Az eddig is volt. Feljelentést tehetsz, és most van egy csomó, ahol nem magánvádas eljárásban, hanem ügyészi közvádas eljárásban.
1: Rosszul fejeztem ki magam, mert kibuktam a harmadikban a jogi egyetemről. Mint a Pálos
2: Gyuri,
1: a bányamérnökiből.
2: Gyuri, ne aludjál.
0: Nem alszom, csak nem tudok ebben. Olyan okosak vagytok.
1: De akkor legalább a Bandira nézz okosan, leendő köztársasági elnökünk. Nem lesz el, te ott fotós, látom én, ilyen rosszul viselkedsz.
2: Jó, akkor nézzük, még el akartam mondani, hogy az, amit te mondasz, Gyuri, azt a teóriát, egy momentum látszik egy kicsit valóban, ahogy mondjam, maga tényszerűségében alátámasztani, amikor az a 7 vagy 8 alkotmánybíró, nem lehet tudni pontosan, június közepén kizárta magát a sólyok beadványának az elbírálásából, akkor szerintem ott nekik volt mondva, hogy esetleg maradhatnak. Akkor, hogyha ezt a kis ügyes húzást, hogy ők nem bírálhatják el azt az indítványt, ami
0: szerintem arra... nem is biztos, hogy kellett mondani nekik.
2: Nem?
0: Szerintem nem.
2: Mondták, hogy valamelyik neked, vagy mindegyiknek
0: szerintem csak azt mondták, hogy gondoljátok át.
2: Vagy az se.
0: Vagy az se.
2: Hát vagy ők szóltak, hogy akkor ezt át tudjuk-e gondolni.
0: Vagy lehet,
2: átgondolnánk.
0: Vagy lehet, hogy azt mondta egy alkotmánybíró, hogy anyukám, ezt most végig gondolom.
1: De ezt úgy mondta anyukámnak, aki ismeri a izének a nek a izért, és hogy ő is, tehát hogy eljusson
2: hát hozzá. Igen, is a kormány főúrnak jogászkörökben nagyon erős kapcsolatai vannak von Haushaus.
0: Tehát kereste valaki az hát alkotmány jogászt, mondjuk, és felvette egy családtagja, és akkor azt mondta, hogy most nem tudom adni, meg gondolkodik. És akkor ez volt a meta üzenet.
1: Mi gondolkozik?
0: Hát azon, hogy gondolkodik.
1: Igen.
2: Dolgok.
1: Beadványokon. Meg kiadvány.
0: Így van.
2: Azt, amikor utoljára leszem, két heten még egyébként nem volt fenn a Boltnak az a Bolt? Az meg. A súlyognak az a beadványa. Tessék egy frajdi elszólás, de hogy a Bolt úr szeret, ami arról szólt körülbelül, csak a tartalma volt fenn, hogy ki lehet-e rúgni őt csak így? Vagy csak úgy? És hogy vizsgálhatja-e az alkotmány módosítást akkor, hogyha, mert azt ugye ebben nem vizsgálhatja. Szóval nem lehet tudni, hogy pontosan arra irányult, hogy ő maradhasson. Nem. És akkor a Poltúr azt tudja, gondozásába vette, és akkor utána jött ez a 8 vagy 7 vagy 8 alkotmánybíró, aki azt mondták, hogy ők sajnos nem tudják ezt tárgyalni, mert elfogultak, vagy személyes. És az nincs, és akkor nem határozatképes az alkotmánybíróság, ha ők kizárják magukat. Úgyhogy ez úgy a csirájába el lett folytva, ami egy nagyon szokatlan megoldás, hogy egy alkotmánybíró kizárja magát, nem tudom, mikor az unokaöcséről van szó, azt még értem, de hogy 8.
0: Igen, ez nagyon, meg az nagyon érdekes, ebben az egészben, egyszer beszélgettem erről egy jogásszal, hogy a ilyen társadalmi reformoknál, meg ilyen politikai reformoknál még jobban felértékelődik a jogászok szerepe, tehát a hagyományoshoz képest, mert például a magyar reformkor is azzal indított, hogy megpróbálták a jogkereteket értelmezni és tágítani. Amikor, ha visszaemlékeztek, 1985-ben már az történt, hogy nem zárta ki a választási törvény, hogy jelentkezhet a helyszínen jelölt. És akkor volt egy olyan választás 85-ben, hogy a helyszínen jelentkezhetett valaki, és akkor persze voltak technikák, hogy hogyan lehet ezt kivédeni, megtöltötték a termet, és akkor addigra már nem fértek be az ellenzékinek mondott jelöltek, de hogy mindig ez volt, hogy vannak keretek, csak a kereteket nem töltötték ki, vagy nem tudták ügyesen használni. Hát lehet, hogy ez egy ilyen nagyon radikális, forradalmi újdonság volt, hogy azt mondja, hogy hát én nem...
2: Kilépek.
0: Igen, hát hogy én ebben nem tudok állást foglalni.
2: Mert el vagyok fogulva.
0: Mert figyelj, igen.
1: Ezek is okos emberek, van jövőképük.
0: Jó, csak hogy ez nagyon érdekes, hogy így nagyon sokszor, hogy ugye vagy megdöntik a rendszer, tehát katonailag, vagy nem tudom, háborúban.
2: Igen, de az még nem dőlt el itt, hogy nem katonailag és nem háborúban, de itt ugye az van mondva, hogy rendszerváltás van. Tehát van egy cezura, igazából ezt be lehetett volna írni az alkotmányba.
0: Hogy?
2: Vagy egy balmódosításba.
0: Hogy?
2: Csak olyan
0: de mit?
2: Félsz. Hát, hogy ez mind nem érvényesen az elmúlt 16 évben történt.
0: Hát ilyen szégy nehéz és beírni.
2: Hát választás kérdése.
1: Miért?
0: Mert az én 16 évem azért lehet, hogy érvényes.
2: Ne, az beírod, hogy itt egyetlen egy demokratikus, csak demokratikus látszatok voltak, az összes intézmény az nem demokratikus módon lett megválasztva, kiszolgálták az önként, az autokráciát elvesztették, az önállóságokat egyetlen egy központi akarat szolgáltában szegődött minden, felsorolsz 15 esetet, amikor minden egyes esetben az ügyészsége, nem tudom, amikor ez megtört, és azt mondta, hogy sajnos emiatt elmentek a picsába úgy, ahogy vagytok kollektíve. És van egy cezura, és emiatt tudunk újat választani mindenből. A köztársasági elnökkel egyébként körülbelül ez történt, még akkor is, hogyha az indoklásban nem ez szerepe, hanem
0: hát valami más. Csúnya szavak nincsenek
2: benne, de amikor például a miniszterelnök elmondta a beszédét az alkotmánymódosítás elfogadásának a napján, ott tételesen elsorolta, hogy Súlyog Tamásnak ezért kell mennie, mert akkor ezt mondta, nem csinálta akkor azt. Tehát az ott volt a bűnlistája, ami nem egy politikai értékítélet volt, vagy csak részben az, vagy hát nem tudom, hanem az, hogy neki az alkotmányos kötelezettségeit ő ekkor és ekkor nem teljesítette, amivel megszegte az eset, blablabla. Tehát ő valójában nem egy köztársaság elnök volt, hanem egy autokratikus, egy diktatikus rendszer bábja. És mi nem akarunk a blablabla, és akkor emiatt megy el, és akkor mehetett volna a többi is. Most egy meg így egy részben ugye azt szerintem az ügyész is abban teljesen igazad, hogy valamilyen módon politikailag piszkálták, hogy belülről az ügyészségről, vagy kívülről, vagy mindenhonnan.
0: Hát figyelj, biztos, hogy...
2: Miköze az egész aranykonvoly ügynek ehhez,
0: hát
2: hogy
0: van.
2: Azt megpróbálta elsikálni, az volt a baj, vagy nem próbálta meg elsikálni. Szóval, hogy nyilván politikai nyomásgyakorlással is, és ez egy, szerintem az elejétől fogva, pláne amikor nem tudtad, hogy kétharmaddal fognak nyerni, csak azt remélted, hogy kétharmaddal, vagy hogy nyerni fog az ellenzék, már akkor is egy dilemma volt, hogy mit kezdesz ezekkel az emberekkel, és sokan mondták azt, hogy még egy feles többség esetén is olyan politikai nyomást lehet rájuk helyezni, hogy majd maguktól elmennek, és részben ez is történik dacárának, hogy kétharmad van, részben meg nem ez történik, mert
1: jó, kétharmad van. Majd az is lesz.
0: Jó, hát nehéz időszak.
1: Van, bonyolult az általában, Varga Mihály még.
2: Meg nehéz, csak, hogyha nehéz, van egy ilyen cezúra.
0: Jó, csak nehéz a cezúra, az mindig egy probléma a cezúra.
2: De akkor is, hogyha van cezúra, és nem beszélsz róla, az is probléma.
1: De azért most te azt mondtad, hogy mindenkit azonnal ki kellett volna rúgni, vagy ez most hát lehet, hogy step by step
0: megvan. Igen, mondok például, én beszélgettem
2: ilyen... Nem azt mondom, hogy step by step, vagy azonnal, nem ez a kérdés, hanem hogy mire hivatkozol közben. Tehát, hogy miért rúgod ki?
0: Az a nehézség a forradalmi hevülettel. A forradalmi hevülettel egyetértek, csak az a probléma, hogy van egy ország, amiben vannak lakosok, és a lakosságot sajnos nem lehet leváltani. És ezek azt mondani, hogy most van egy cezúra, az azért bonyolult, mert nagyon sok ember van, és mindenki valamilyen módon valamiben részt vett. Tehát nehéz meghúzni azt a vonalat, hogy hát nem, mi számít.
1: Nem, a bandja izékre gondol.
0: Csak a fejekre.
1: A kúria.
0: Jó, de például nagyon érdekes ügyesség. Az, hogy a úgynevezett közszolgálati médiumoknál.
2: Az rendkívül a kúria elnökének a maradása, igen.
0: A közszolgálati médiumoknál a verebek azt ciripelik, hogy sorban állnak az emberek, és jelzik, tehát egyenként felkeresik az új, hát az újakat, és jelzik, hogy ők ellenállók voltak. És tehát ők ezzel nem értettek
1: viszont
0: egyet.
1: Viszont az új rendszerrel nagyon lojálisak.
0: Igen, viszont ők nagyon bizakodnak az újban, így van.
1: Szóval, hát de ezen csodálkozom.
0: Nem, csak azt akarom mondani, hogy ilyen cezurák azok elméletben léteznek.
1: Figyelj, a kisnyolcsókból lettek a legjobb kisávósok.
0: Igen, hát mert ugyanis ők értenek hozzá.
1: Igen, házmesterek országa.
0: Hát én például, hogyha nem voltam...
2: Hozzá.
0: Hát én nem voltam kisávós, de mondjuk egy kommunista terror rendőrségnek a tagja lehettem volna.
1: Mert kisnyilas az voltam.
0: Mert kisnyilas nem voltam. És
2: én ezt, ezért... kedves aggódok, én ezt nem tudom követni. Az ávós nyilas vonal behozatala óta én elvesztettem a fonalat.
0: Én is, akkor ketten vagyunk
2: már ezt követni. Döbbenet elértesülök arról, hogy a Gyurik egyszerre voltak ávósok és nyilasok.
1: Nem egyszerre, egymás után.
0: Egymás után, de nem lehettem én kis ávós, mert nem voltam kisnyilas. De ha kisnyilas lettem volna, akkor lehettem volna kis ávós.
1: Az egyik egy kicsit később, nem egyszerre.
0: Mert a technológia az
2: én ehhez keveset aludtam.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Azt is, hogy egy kicsit később megjöttél, és itt vagy velem, ez nekem örök hála. Milyen kulturális ajánlókat tudnánk, tehát, hogy most a Forma egyit dühöng, úgyhogy menjenek ki az emberek
0: én
1: a városból.
0: Én tennék egy társadalmi kulturális ajánlatot.
1: Nagyon izgalmas lesz a túr befutója, hogy a Pogácsár biztos nyer.
0: A biztos
2: nem,
0: nyer?
2: Nem, hát attól függ, hogy
1: a tengelyek közé, a küllők közé egy vasúdat beraknak, akkor...
0: Szóval én csak tennék egy javaslatot, ami messze nem ilyen horderejű, mint amiről eddig beszéltünk, de mégis a napi működést, nem tudom, szoktatok-e interneten rendelni.
2: Én sosem rendeltem.
0: Te sosem?
2: Pocsa, az a boxban rendeltem már.
0: És Gyuri, te szoktál néha?
1: Ritkán.
2: De olyat, na, hogy kihoznak,
0: én is,
2: soha.
0: Én is ritkán, és nekem van egy vágyam. Tehát ugye a Martin Luther King azt mondta, hogy I have a dream. Na most én nagyon ritkán szoktam, I have a dream. Nekem az a dreamem, hogy megkérem mindig azt, akitől rendelek, hogy kérem, szóljon oda telefonon előtte.
1: Jézus.
0: És ez még nem sikerült soha. Tehát úgy látszik, van egy megállapodás. Mielőtt kiszállítja.
1: De hát dobozba kell rendelni.
0: Dobozba rendeltem, mindegy.
2: Nem, és könyvet én is rendeltem már.
0: Így van. És az egyik nap vártam egy csomagot, egy ilyen fontos csomagot.
2: Mi volt benne?
0: Hát egy számítógép, nem van vészes, semmi erre különös.
2: És a friss tojás is?
0: És csöngettek. És két ilyen nagyon tanácstalan fiatalember, körülbelül olyan, mint mondjuk Súlyog Tamás megkétszerezve, aki nem pontosan érti, hogy mi történik. Becsöngettek, és mondták, hogy ők valamilyen bendegúznak, hoztak egy csomagot. És mondtam nekik, hogy itt nem lakik bendegúz.
1: Csomagot, de bendegúz.
0: De bendegúz. Nem, azt nem mondtam, hogy várok csomagot, csak mondtam, hogy itt nem lakik bendegúz. És mondták, hogy de, itt lakik. De mondom, én elég jól ismerem az itt lakókat, nem lakik itt bendegúz, és teljesen el volt keseredve, és mondta, de ez nem lehet, hiszen ide van írva, hogy itt lakik a bendegúz, és vegyem már át a csomagot, mert nekik dolgozniuk kell. És akkor mondtam, hogy nem lakik itt bendegúz, egyébként én egy csomagot valóban várok, csak nem ezt. És akkor mondtam nekik, hogy mi lenne, ha fölhívnák a központot. És erre kigyulladt a lámpa, felhívták a központot, ez egy 5 percig tartott ez az előző dialógus, felhívták a központot, és azt mondták, igen, ja, tényleg tévedtünk, és elmentek. Tehát arra gondoltam, hogy az ember segíteni tud az embertársainak, jó tanácsokat ad, és mi lenne, hogyha odaszólnának előtte? Nekem csak ennyi a vágyam.
1: Ezt most nem értem.
2: Ezt én értem, a kulturális ajánlóról beszélgetünk.
0: Kulturális ajánló, ez a kultúra része, hogy mielőtt kiszállítunk egy csomagot, felhívjuk az embert, hogy hát átveszünk.
2: Szerintem sokkal jobban jártunk az előbb, mikor egy kicsit szundítottál. És ez mind a nem csak kettőnkre vonatkozik, hanem rád is, és főleg a hallgatókra. Köszönjük szépen ezt a gyönyörű történetet.
0: Én próbáltam valami hasznossal hozzájárulni a műsor színvonalához.
1: Hát, ne arra úgy, de ez hülyeség. Most minden kibaszott ügy. Egyszerű berakni egy boxba a sarkon, SMS-be.
2: Szerintem nem menjünk ebbe, Gyuri, hanem mondjad szépen, Gyuri, a kulturális ajánlódat, hogy mit szeretnél, hogy az emberek megnézzenek, hallgassanak, aminek te örülnél, mert nekik jó lesz ettől, te szerinted?
0: Én elolvastam a Döntés című könyvet.
1: Az Éva néni.
0: Éva néni, olvastad, Brandi?
1: Nem olvas semmit, csak az, a belga biciklistát.
0: Az tényleg elég jó.
1: Elég.
0: Az tényleg elég jó.
1: És dramaturgiailag is nagyon szépen van.
0: A Döntés az a...
1: Edith Éva Eger.
0: Hát Eger, igen. Messze túlmutat, tehát emberben vannak ilyen, voltak benne ilyen félelmek, hogy jaj, most akkor miről lesz szó, meg stb., de nem az a... Szóval tényleg nagyon érdekes, mert egy szóval pszichológus szemmel is, meg nem pszichológus szemmel is beszél, tulajdonképpen az életéről beszél, de rengeteg példát hoz más emberektől, akikkel ő együtt dolgozott, és azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon komoly
1: mű.
0: Igen, tehát hogy nem nagyon lehet itt, igen, szóval annyira komoly, hogy ezen úgy meg is lepődtem olvasás közben.
1: Engem iszonyan megrázott az, most megpróbálunk nem spoilerezni, hogy az egészet úgy érted, meg úgy megy sorba, hogy leírja a kassai gyerekkorát a tornászból, hogyan lesz amerikai pszichológus, és amikor elhatározza, hogy visszamegy oda, ahol egy kulcs momentum lezajlott.
0: Németországba, meg Lengyelországba.
1: Igen. És ott, amikor rájön, hogy mi történt, és az egész átértelmeződik, vagy kap egy olyan mélységet, hogy...
0: És még dramaturg, tehát, hogy még íróilag is nagyon, nagyon rendben van a könyv, mert amit te mondasz, az tulajdonképpen egy ilyen késleltetett dramaturgiával mesél el, és értelmet kap, és szóval nagyon-nagyon, hát örülök, hogy ezt most elolvastam, valószínűleg elolvashattam volna hamarabb is, de hát ez egy viszonylag vaskos könyv, és nem mindig van az embernek erre ideje, de most jó,
1: hát,
0: jó
1: például, volt. Hogyha nem facebookoznál annyit.
0: Így van, akkor... vagy nem istáznék annyit, igen.
1: Én most újraolvastam az Erland Lowe, vagy Lowe úgy írják, mondjuk
0: Lowe,
1: nevű norvég szerzőnek a Doppler című.
0: Hát az marha jó.
1: Ez iszonyú gonosz,
0: az,
1: iszonyú
0: amikor
1: finom
0: humor. Kimegy az erdőbe.
1: Igen.
0: Hát az csodálatos.
1: Az, hogy ölni kell ahhoz, hogy már max egy szarost, hogy kiszabadulja a konvenciókból, és az nagyon jó. Ja. Bandi, te olvastad? Nem.
2: Nem, ellentlót nem olvastam, egyszer elkezdtem egyet, de aztán valahogy el...
1: Sodródtál.
2: Sodródtam mellőle, meg az nekem nincs meg papíron, csak Kindlen. Azt a, ezt a égert adjátok kölcsön, erre kíváncsi lennék.
1: Jó, az fantasztikus, tényleg fantasztikus.
2: Küldött a, az egyik nagyon kedves hallgatónk, az küldött nekem egy filmet, a, egy 84-es francia filmet, ami a Marguerite Yourcenar-nak az Opus Nigrum című regényéből készült. Te ismer,
0: mondd ez, amit,
2: hogy
0: nem, nem.
2: André Delvaux nevű rendező? Lehet, hogy belga egyébként.
0: Nem, nem, most nem. Így nem.
2: Aminek a Jean-Marie Volonté a főszereplője. Uh-huh. És azt elkezdtem nézni, az elég jól kezdődik, és utána annyira belelkesedtem, hogy milyen jó filmek vannak, hogy megnéztem még egyszer, vagyis, hogy kb. 70 egyszerre az Ígéret földjét.
1: Ó, az kurva jó.
2: Ami egyre, Andrzej, tehát, hogy Vajda. Tanulom a jeleneteket, már úgy
1: memorizál.
2: Az a baj, hogy nekem csak a 140 perces van meg, mert van belőle egy 178-as perces változat is, sőt, van belőle egy négy részre vágott, amit a televízióban adtak le, és mivel a 138 percesben egyetlen egy fölösleges kocka nincs, és egyetlen egy kocka nincs, ami ne lenne önmagában is zseniális, vagy meg párbeszéd, színészi alakítás, dramaturgiai fordulat, hogy annyira szeretném, és nyilván láttam a 178 perceset is, de annyira szeretném, tehát azt akár hányszor meg tudom nézni. Uh-huh. Azt szerintem egy kicsivel a keresztapa alá lőném be így a nemzetközi film. Szóval, és akkor ennek ezen felbuzdulva elkezdtem újraolvasni a regényt, ami szintén kurva jó.
0: Egyébként azt emlékszem a...
2: Vladislav Stanislav Raymond.
0: Nekem emlékszem az élményre, hogy én nagy Obrinsky fan voltam.
2: És már nem.
0: De csak ebben a filmben nagyon zavart, hogy egy új karaktert
2: a gonosz.
0: Hozott, a gonosz.
2: Szörnyű.
0: Tehát akivel nehéz azonosulni.
2: Nem teljesen.
0: Nem gonosz, de...
2: De gonosz, hát, de szóval, hogy a gonosz with a reason.
0: Igen, szóval, hogy volt ez a... Az Obrinskynak volt ez a... Ugye, volt egy ilyen tradíció, hogy a Cibulski, aztán jött az Obrinsky, tehát ezek a nagy
1: nem... Olbrinsky.
2: Olbrinsky. Nem Ritzki,
1: hogy kell mondani?
2: H-val, Olbrinsky.
0: Jó, Daniel az jó, azt jól mondtam, igen. Hogy Daniel?
2: Dani, az jól.
0: Dani. Na jó, szóval Daniel nagyon jó karakter volt egy csomó filmben, ilyen nagyon szimpatikus, meg lehetett empatizálni vele, és itt pedig zavarban ültem a moziban, hogy atyavilág, mi lett ebből az emberből?
1: Ezt nem mondhatod komolyan.
2: Színészről beszélünk.
0: Jó, akkor lehet, hogy nem voltam 120 éves, amikor láttam.
2: Az Olbrinskyt.
0: Amikor először láttam ezt a filmet.
1: És mi legyen az Odüsszeusszal?
2: Már megint hülyének teted magad.
0: De én egy fiatal ember voltam, és nagyon zavart,
1: és
0: hogy...
1: És akkor még azt hitted, hogy a színész az a saját...
0: Nem hittem azt.
2: De hát egy színész, amikor... az a jó színész, aki el tudja játszani,
0: igen.
2: Ő a... Nem a, is az ifjú szerelmes, és a nem tudom mi, és ott mik a gátlástalan kapitalista.
0: Kedves hallgatók, elnézést kérek, ezek abszolút nem értik azt, hogy például Hollywoodban egy színész nem vállalhat csak úgy el gonosz meg jó szerepeket.
1: De az Olbrinsky nem hollywoodi színész.
0: Mert például a...
2: Ez nagyon érdekes, most már értem, például amit mond. Lehet, hogy mi vagyunk a
0: Henry
2: hülyét,
0: Fonda. A Henry Fonda egy gonosz szerepet játszotta, volt egyszer egy Vadnyugatban, az egy súlyos kataklizma volt.
2: Kinek?
0: Hát a nézőknek. Hogy kinek? Elnézést kérek, ilyen kollégáim vannak.
1: De most majd akkor nem fogsz elnézést kérni, mikor a köztársasági elnökök leszünk.
0: Akkor nem, ha elvisztek engem a repülőn, én ott meghúzom, igen, magam a WC-ben, csak hogy beessek veletek Japánba.
1: Mi legyen az Odüsszeusszal? Azt tárcsorba vesszük. Általában úgyse olvassuk el egyszerre hárman, mint ahogy te a Dávid Szalainak a testét nem olvasod el.
0: Én azt olvastam.
2: Én tavaly is elolvastam az Odüsszeát, meg tavaly előtt is elolvastam az Odüsszeát, meg gyerekkoromban is elolvastam az Odüsszeát. Én az Odüsszával ott kivételesen...
1: Kertfekszel.
2: Nem, azt nem állítom, de tiszta a lelkiismeretem.
1: Ja, jó. Jó, akkor majd tehát, az is tárcsorba vevődik.
0: Jó.
2: De most nem az elolvasásról beszélünk, hanem a filmről, Gyuri, nem?
1: Is. Azt mondtad, a legjobb regény, amit valaha írtak.
2: Azt szerintem az abszolút a világirányú.
1: Hát akkor miért ne lehetne egy kulturális ajánló tárgya?
0: Süsű Bodrogi egyszer megpofozta a fiát a Zsótért, szerintem itt a Sándor Pál filmre gondol a a paciember.
1: Kedves hallgatók.
0: Arra hozott egy példányt, hogy egy ilyen pozitív példányt? Karakter, mint a Bodrogi Gyula, csak segítek, lefordítom, megpofozta a fiát egy filmbe. Mert a Zsótér nem fia a Bodrogi Gyulának.
2: De akkor miért hívják Bodroginak a Zsótért? Hát a Zsótér Sándort azt nem Bodrogi Sándornak hívják. Ez hát akkor azért, mert az a Bodrogi az apja.
1: Ez volt a Beza és Haladás. Zsótér.
0: Sajnos Zolika nélkül. Zolika nélkül volt Haza és Haladás.
2: Haza és Cezúra.
0: És valószínűleg ez lesz a jövőben is.
2: Krisztián.
1: Ez az Országom című film záró zenéje, amit a
0: Zolika
1: írt. Szevasztok!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A fehér gólyafiókák július végére elhagyják a fészket, csapataik gyakran mutatkoznak száraz, kopár területeken is. Ezek a ragadozó madarak főleg a gyepeken keresgélt rovarokat fogyasztják. Nem kell aggódni értük, menteni, etetni őket. Zsákmányuk egyébként csak elenyésző részben áll békákból és halakból. A jól belátható kopárosok felszálló meleg légáramlata megkönnyíti a madarak felkörözését, a ragadozók ellenben nehezebben közelítik meg csapatukat. Az etetett fehér gólyák felhagynak a természetes táplálkozással. Az ember közelségéhez szokásuk pedig végzetessé is válhat, vonulásuk olyan szakaszain, ahol vadásznak rájuk. Ismerteti az élő környezetét felelős minisztérium közleményét a sokszínű vidék.
2: Műanyag szennyezést és a tiszta energia hiányát egyaránt orvosolhatja egy új eljárás, amelyről a HVG számol be. Koreai kutatók műanyag hulladékból úgynevezett lúgos hőkezeléssel, vagyis alacsony hőmérsékleten bonyolult különválogatás nélkül állítottak elő nagy tisztaságú hidrogént, méghozzá üvegházhatású gázok fejlődése nélkül. Az eredetileg biomassa átalakítására kidolgozott módszert most három gyakori műanyagon, a PET-en, a polietilénen és a polipropilénen próbálták ki. A PET-ből eleve több hidrogént nyertek, az utóbbi kettő enyhe hőkezelést követően bomlott le hatékonyan. A keletkező hidrogént gyakran emlegetik tiszta üzemanyagként, mert nem bocsát ki széndioxidot. Az egyelőre csak kis léptékben tesztelt eljárás optimalizálása és gazdaságosságának növelése további kutatást igényel. Egy ételfutár kapta a Lu Xun irodalmi díjat, Kína etéren legrangosabb elismeréseinek egyikét, számol be a Telex. Az 56 éves Wang Qibing Mélyrepülés című kötete a versek kategóriájában győzött. Az ételkiszállítók mindennapi küzdködése ihlette szövegek olyan beszélgetéseken alapulnak, melyeket a szerző körülbelül 200 futártársával folytatott. Wang tínédzserként kényszerült félbehagyni az iskolát, az építőipartól a személygyűjtésen át az utcai áruskodásig sokféle munkát végzett, az olvasás iránti szeretete azonban mindig megmaradt. 2019 óta ételfutár, versei és eszéi népszerűvé váltak a közösségi médiában. A Sietős férfi című írása 2022-ben keltett feltűnést. A rangos díjig vezető út évtizedes, kemény fizikai munkával telt. Wang nem tervezi feladni foglalkozását, 60 éves koráig folytatná. Mint mondta, a hangulatát szereti, és az elismerés sem változtat azon, ki is ő valójában.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Kellemes délelőtt minden jutottnak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és benne a Podmanicki Rulez műsorát, a rádió honismereti, helytörténeti, kultúrtörténeti, izgalmas, beszélgetős, vitatkozós műsorát. És a mai műsorban
1: Sali Noémi
2: és Zsupán András.
0: És minden lesz szó?
2: Hát egy csomó mindenről, igazából ilyen kisebb témákat hoztunk, úgyhogy meglátjuk, hogy általában az szokott mostanában lenni, hogy hozunk ötöt, és megbeszélünk belőlük kettőt, úgyhogy kiderül, hogy majd miről lesz szó. De mondjuk én első körben szeretnék két fotóhagyatékról beszélni, amik ilyen Budapest rajongók számára mind a kettő nagyon fontos, de az, ahogyan végül is a nyilvánosság elé kerültek, abban én érzek ilyen szimptomatikus problémákat. Ugye a két fotóhagyaték, amiről szó lesz, az egyik Mácsai István festőé, a másik pedig Rádai Mihályé, a nagyvárosvédőé.
1: És mi a probléma?
2: Hát a Rádai hagyatékkal nekem problémáim vannak, ahogyan az a nyilvánosság elé lett tárva. Ugye na, ami történt, az az, hogy eltérő utat járt be ez a két hagyaték, tehát a Mácsai István festőnek a hagyatékát a fiai kezelik, Mácsai János és Mácsai Pál, ugye Mácsai János zenetörténész, Mácsai Pál pedig ugye híres színész, és ez a hagyaték tulajdonképpen egy az egyben a családnál van, elképesztő méretű, tehát ez egy ilyen 10 000 felvételt jelent. Szenvedélyesen fotózott Mácsai István nagyjából 1952-től a haláláig. Ezt lehetett róla egyébként tudni már az elmúlt években, mert amikor a Kiscelli Múzeumban volt 3 évvel ezelőtt egy jelentős Mácsai kiállítás, akkor ott egy rövid válogatást már bemutattak belőle, és én akkor el is kértem egyébként, mikor erről a kiállításra írtam, elkértem Mácsai Jánostól néhány képet, hogy egy cikkhez illusztrációként közölni lehessen, és már akkor erősen szó volt arról, hogy ennek a hagyatéknak egyszer a nyilvánosság elé kellene kerülnie, illetve hát lehetett tudni, hogy a Fortepán az dolgozott a digitalizáláson már jó ideje. És hát most az történt meg, hogy végül is Tamási Miklós leválogatott ebből a 10 000-es hagyatékból körülbelül 1 000 képet, kicsit több, mint 1 000 képet, és ezek jelentek meg talán egy bő másfél héttel ezelőtt a Fortepán felületén. A másik hagyaték, Rádai Mihályé, kicsit később indul, azt hiszem a 80-as évek közepétől 2005-ig tartó fotók, és ezek talán még Rádai Mihály életében,

0: Varádai képeiből, de a válogatás annyira gyér, hogy mondjuk amikor én elkezdtem megnézni az engem legjobban érdeklő témákat, például a rendkívül ígéretes című római parti csónakházak témát, ez azért is nagyon ígéretes, mert ezek a csónakházak szinte minden lettek már a pusztítva, Rádai viszont még fotózta őket a 90-es években eredeti állapotukban, akkor három darab csónakházról találtam fényképet. Aztán hát hasonló élmények fogadtak a további résztémáknál is. És akkor megnéztem az indoklást, az úgy szólt, hogy 8000 fényképet kapott meg a Szabó Ervin könyvtár, nem keveset. És ebből ezt a 8000 fényképet ők nem teszik közzé ennél bővebb válogatásban, mert Rádai szerintük elég esetlegesen fotózott, sok közöttük a technikailag nem tökéletes kép, meg az ismétlődő motívum, hát ők nem érzik úgy, hogy ezeket mind a nyilvánosság elé kéne tárni.
1: De furcsa.
0: Ellenben egy listát közé tesznek, és buzdítják a kutatókat, hogy akkor mostantól számoljanak ennek az anyagnak a létével is. Na most ez szerintem teljes félértése annak, hogy 2026-ban bárki várostörténetet kutat. Tehát azt gondolni, hogy kiteszek egy 8000 tételes listát, és majd ennek hatására a felbuzduló várostörténeti kutató elzarándokol a Budapest gyűjteményben, és kikéri azokat a képeket, nem tudva, hogy amit ott talál, az valóban három darab sötét és rossz minőségű lépcsőházfotó, vagy ezentétben óriási kincs, ugye, mert mind a kettőre épp úgy van lehetőség. Ugye ez tényleg az Eltő Rádai Mihály ugye a városvédő munkája mellett fotózott, tehát betévette egy elhagyott bérházba, és ami szépet látott, azt fotózta, leginkább dokumentarista jelleggel, de ezeket vannak nagyon izgalmas fotók, meg nyilván nem annyira izgalmas fotók. Egyébként ez Mácsaira is igaz, aki ugye működött, hiszen alapvetően, hogyha egy ember sokat fotózik a városban, akkor ez történik vele. Szóval, hogy na hát tényleg azt gondolom erről, hogy ennek azért nem így kéne 2020-ban működni, és én szívesen látnám Rádai Mihály fotóit valahogy ennél hozzáférhetőbb formában.
1: Igen, hát ez mindig egy nagy kérdés sajnos, hogy így a közgyűjtemények versus fortepán. Mert erről rengeteget volt már szó, itt a műsorban is beszéltünk róla sokszor, meg mindenféle fórumokon, hogy milyen dolog már az, hogy a fénykép az nem közkincs, másfelől azonban a jogtulajdonos meg azt mondja, hogy hát miért is lenne, tehát, hogy annak vannak szerzői jogi vetületei is ennek a dolognak, és az, hogy kiszedem a kukából és fölteszem a fortepára, az egy dolog, de amikor van mondjuk egy fotoművésznek, vagy egy ilyen más szempontból jelentős embernek minőségében is jelentős hagyatéka, hogy akkor miért elvárás az, hogy most mindenhez férjünk hozzá ingyen, és főleg az miért elvárás, hogy utána valaki más az ingyenesen levadászott képekből meg máshol pénzt csinál. Ez egyébként engem is nagyon bosszant, mert ugye lehet látni olyan képeket az interneten, amiken jól látszik, hogy a fortepánról szedték le, pillanatok alatt azonosítható, és valaki abból saját hasznot húz. Ő ingyen lenyúlta, ellopta, és akkor onnantól kezdve az a pénzt keres. Tehát, hogy ez egy
0: hát igen, ez a fortepán modell.
1: Téma. Andrással lehet, Török Andrással lehet erről jókat beszélgetni. De egyébként a legjobban az összes létező magyarországi fotóhagyaték sorsát tekintve engem az MTI fotóanyaga dühít. Mert a Magyar Távirati Iroda az egy állami cég volt, ennek az állami cégnek a hihetetlen fotóanyagát, ezt egy kör megfogta, lenyúlta, ellopta, és becstelen árakon hajlandó hozzáférést.
0: Hát ez maga az MTVA, ugye, amelyik ezt blokkolja, hát tehát a tulajdonos MTVA.
1: Úgyhogy ezt szerintem ez például az egyik dolog kellene, hogy legyen, amiben az új kormány rendet vág, hogy az MTI-nek a fényképanyaga az nem lehet.
0: Sokszor beszélgettünk már erről Tamási Miklossal, akinek ez régi vágya, hogy nem az, hogy megszerezze természetesen a fortepán számára, ez teljesen fölösleges is lenne, hiszen ez egy óriási gyűjtemény, és azért annyit, ha nem is a védelmében, de árnyalásképpen azért én hozzá szeretnék tenni, hogy borzalmas az, amit az MTVA árakban, és ahogy mondjam, abban, hogy ráadásul még utána is mennek elég csúnyán azoknak, akik a képeket használni merészelik, és nem fizették ki. De viszont egy dolgot elég rendesen csináltak az elmúlt évtizedben, digitalizáltak. Tehát jól kereshető a gyűjtemény, vízjelesek a fotók, de jól kereshető, tehát, hogy mondjam, ennyiben viszont nagyon jó, hogy lehet látni, hogy mi energiájuk van, tényleg óriási érték. És Tamás Miklós erről többször azt mondta nekem talán interjúban,

0: is, és én ezzel mélyen egyetértek, hogy ő azt tartaná normálisnak, hogyha lenne egy akár időben nagyon széles, de évről évre ugye fölfele kúszó sáv, tehát a nagyon régiek nyilván szabaddá tételével kezdené, ahol ez már nem, biztos, hogy nem sérti senkinek az érdekeit, meg nagyon történetiek már a fotók. Ugye tulajdonképpen a mai gyűjtemény azért az döntően ugye az 50-es évektől, 40-es évek végétől indul, tehát valószínűleg első körben mondjuk 1960-ig vagy 65-ig lehetne egy felszabadítást csinálni, és aztán esetleg évről évre mindig egy évet hozzátenni, ugye, ahogy halad előre az idő. Szerinte ez egy ilyen kompromisszumos megoldás lehetne, mert azért ugye a nagy hírügynökségek és az MTI, vagy az MTVA-nak ugye a hírügynökségi része kétségtelenül ugye a hírügynökségekkel mérhető össze ebben a kategóriában. Ők valóban mindenhol pénzt kérnek a fotóikért, és ez mondjuk azoknál a fotóknál én természetesnek is tartom, amik úgymond kortársak, vagy pedig a sajtó által kortárs események illusztrációjaként intenzíven használtak. Tehát mondjuk az elmúlt 20-25 év fotóanyagát én sem várnám el, hogy az MTVA ingyenesen adja bárkinek, mert ez egy alapfunkció, hogy ők ebből bevételhez jutnak. Én a történeti fotóállományt valóban nagyon más kategóriának érzem, és azt gondolom, hogy ez egy szép gesztus lenne, hogyha ezt a történeti fotóállományt, ami önmagában sok-sok-sok-sok ezer tétel, tehát iszonyatos nagy tételről beszélünk. Már csak azért is, és ez egy fontos dolog, mert úgy általánosságban beszélünk arról, mint hogyha ezek a fotógyűjtemények olyan egyformák, egyneműek lennének, de hát nagyon nem ez a helyzet. Tehát az a helyzet, hogy minden gyűjteménynek van egy karaktere. És ugye az MTI döntően eseményeket fotózott, hiszen a hírügynökségi működésből az következett, hogy ők végig fotózták, ami az országban történt. Átadásokat, diplomáciai eseményeket, felvonulásokat,
1: katasztrófákat,
0: bűnügyeket, így van. Igen. Tehát ez egy eseménycentrikus fotóanyag. Persze városképet is, meg faluképet is sokat fotóztak, mert ez is egyébként ugye az MTI működésének egészen a közelmúltig, de remélhetőleg talán még valamelyest ma is része az, hogy időről időre az országnak egy csomó helyét megfotózzák. Csak úgy, lárpurlár, hogyha az ember azt gondolja, hogy szüksége lenne neki egy képre a berkenyei vérszilbafasorról, akkor megnézheti az MTI-ben, hogy van-e ilyen, és lehet, hogy van. De ennek is csökken a jelentősége szerintem abban a korban, amikor mindenki rengeteget fotózik, és sokkal könnyebb már ilyen képeket találni egyébként szabad felhasználásra. Egyébként régen sokkal nagyobb jelentősége volt ennek, de azért az igazi nagy érték az eseményfotózás. Na most például ugye a Fortepán ilyet erősen korlátozottan tud. Tehát ugye a Fortepán, mint magánemberek, döntően magánemberek, néhány vállalat által előállított gyűjtemény, biztos, hogy nem volt ott vasúti katasztrófáknál senki, hogy ott fotózzon. Tehát az nem tud lenni. Tehát meg nem volt ott, amikor az elnöki tanács elnöke fogadja a lengyel pártfőtitkárt a parlamentben. Ott aztán nem volt magánember, aki előkapott volna egy fényképezőgépet, és gyorsan lefotózta őket. Az MTI-ben meg lesz róla 20 darab fotó. Tehát ez egy fontos dolog lenne, mert kiegészítené egymást.
1: Igen, hát a Fortepán úgy is indult, hogy családi fotók.
0: Igen. Aztán persze ez ma már ugye nem így van, tehát ma már a családi fotók egy szűk szeletét képezik, vagy egy szeletét képezik a Fortepánnak, mert csomó eltérő karakterű félprofi, profi fotós, vállalat, stb. Anyaga került föl. Ugye én a Mácseit is, tehát a Mácsei fotók is például nem családi fotók, tehát hogyha jól tudom, ezt mesélte nekem a Miklós, hogy kifejezetten kérték is a hagyatékot gondozó fiúk, hogy azok a fotók ne kerüljenek fel, ami nők vannak. Tehát így például családi fotók nem nagyon vannak, de miután a Mácsei elsősorban városfotós volt, ezért ez egy olyan, azt mondanám, hogy amatőr fotós hagyaték, ami néhány klasszikus típusban erős, tehát városfotózásban, portréfotózásban sokat fotózott művésztársakat, barátokat, meg érdekes módon motívumfotózásban, az a festői munkából következik, hogyha látott valami olyasmit a városban, amiről tudta már, hogy festményekhez jó motívum lesz, akkor azt megfotózta 650 példányban. Meg a saját műveit fotózta egyébként. Tehát mert hogy eznek is praktikus oka volt, tehát ő megélhetési festő volt. Ebből próbált megélni, ami nem volt könnyű soha Magyarországon. És ezért aztán a képei azok döntően kikerültek a saját tulajdonából. Tehát neki, ő azért fotózta meg a saját festményeit, hogy legyen róla valami. Igen, mert azok ugye nem voltak utána többet az övék, úgyhogy kivitte a Gangra, és a Gangrács előtt lefotózta. Úgyhogy ilyen kép is van egy csomó belőle. De hát, hogy ezek ilyen ezek ilyen műfajok, tehát képtípusok, amik nagy számban vannak, de mondjuk azt mondom, hogy ez nem a klasszikus családi fotográfia, nem a nagypapa fotója a hagyatékból típusú képek, és ő maga is határánál mondjuk, nem nevezném profi fotósnak, de mondjuk olyan fotósnak, igen, akinek a képei volt, hogy az életében feltűnést keltettek kiállításon, tehát hogy ez ilyen határeset. Egyébként az érdekelne, hogy te hogy vagy a Mácsaival, mert hogy ez egy ilyen népszerű téma lett az elmúlt évtizedben a Mácsai, ugye hosszú mellőzés meghallgatás után.
1: A festészetéről, amit gondolok. Aha, igen, hát én rajongva imádom.
0: Szereted?
1: Jaj, nagyon, nagyon. Nagyon. Talán azért is, mert az én családomban is van egy egészen kiváló festőművész, úgy hívják őt, hogy Szabó Ákos, aki Normandiában él, és egy pár évvel ezelőtt volt neki Székesfehérváron egy nagy gyűjteményes kiállítása, és hát az Ákos idén 90 éves volt, és én nagyon bíznék abba, hogy még megéri, mert szerencsére jól van, agyánál van, és dolgozik, de hogy megérné azt, hogy legyen neki Budapesten egy tisztességes nagy gyűjteményes kiállítása, és az ő, tehát ők egy ilyen csoport voltak annak idején, a Csernus, a Lakner, az Ákos, meg még egy-két ilyen, a Bernát Aurel utolsó osztálya voltak ők a főiskolán, és mágikus realistáknak szokták őket nevezni, igen. Tehát, hogy ilyen Ákos meg különösen nagyon fényképszerűen fest, de közben hát van mögötte egy ilyen nagyon fura spiritualitás, és ez borzasztó közel van ahhoz, amit a Mácsai csinál. Hogy egy ilyen realista festészetről beszélünk, ahol tényleg a legapróbb részlet és az utcai óra és a cekkerek és amit tudom én, tehát az egyik ilyen kedvenc képem az a felszabtéri troli megálló. Ahol
0: ez a híres Pesti utca, ami most Pesti utca. Főművé kezd válni a megítélésben.
1: Nagyon-nagyon-nagyon hát bírom. Hogy egy ilyen borzalmasan őszinte, figurális, nem kenegeti el, nem akar elmenni a ködbe. Én amúgy is nehezen barátkozom a teljesen absztrakt festészettel, nem nagyon tudok vele mit kezdeni őszintén szóval. Vessenek, megköpjenek, lát, szóval na, én ezt már nem jutottam el odáig a művészettörténeti tanulmányaimba, hogy ezeket valóban tudjam méltányolni, és tudjam szeretni, és tudom, igen, hogy a, nem tudom, a Malevics meg a Kandinszky, hogy azok, igen, tudom, de nem tudom őket szívből szeretni. A Mácsait szívből tudom szeretni, egyrészt, mert kortársam, és ezért, amit mond, azt én maradéktalanul értem. Azt az utolsó betűig, az utolsó ecsetvonásig úgy gondolom, hogy értem, hogy én azt leveszem, és hogy érzem mögötte a városnak az illatát, még a büdös embert is érzem, és jól vagyok attól, hogy egy ilyen végtelenül hiteles szó hangzik el erről a korról, amiben mi éltünk. Ez nekem örömet okoz. Én nagyon szeretem, hogyha valaki igazat beszél, és a Mácsai szerintem ilyen szempontból kimagasló. És hát nyilván vannak olyanok, akiknek nem ez jön be, és akik nem tudom, hogy jobban szeretik a keserű Ilonát, vagy szóval lehetne sorolni. Tudjuk, hogy nagyművész, igen, persze, hogy az. Nem vitatom egy percig se. De nekem a Mácsainak ez a végtelenül tiszta, higgadt beszéde, szóval egy kicsit olyan, mint a Kosztolányi költészete, hogy a nincsen nagyon turbózva, nincsen túlspilázva. Azt az anyanyelvet beszéli, amit én gyönyörűen, tisztán, érthetően, őszintén, nekem ez jó. Úgyhogy nem tudom, egyébként én nem olvastam olyan kritikákat, amik a Mácsait fikáznák, és örülök is neki, hogy nem olvastam, de hogyha te tudsz mondani, hát ez milyen ugye érveket hoznak.
0: Nagy divat voltam.
1: Ő ellene milyen érveket
0: nem,
1: hoznak.
0: Ugye alapvetően hát az érdekelne. Valami olyasmi történt, hogy ezt a 70-es, 80-as években, 90-es években, azt lehet mondani, hogy 2017-ig, amikor ugye volt egy nagy 60-as évek kiállítása a Nemzeti Galériában, és ott az arról a kiállításról született kritikák voltak az elsők, amik a Mácsait teljesen új polcra helyezték a művészettörténetben, de addig az volt az általános megítélés, hogy ez egy ilyen sekélyes, tartalmatlan, ugye ez volt az összefoglaló név, és ezért iszonyan bántott, hogy ilyen képcsarnoki festészet. Tehát, hogy semmi más nem szolgált, csak azt, hogy igen, ez volt az általános kritikai visszhang. Ugye ennek az is része volt, hogy Magyarországon ezt a fajta mágikus realizmust, ami Amerikában egyébként ugyanebben az időben a fénykorát élte, és amiről a Mácsai tudott, mert ő egyébként járt Amerikában, és nézte is ezeket a vele kortárs amerikai mágikus realista festőket, de, és fel is ismerte bennük, hogy ő ugyanez az irány. Hát ez a Hopper, az Andrew Wyeth, tehát hogy ez a világ, ő ezeket kereste kifejezetten kint, de hogy itthon ezek nem nagyon voltak abban az időben ismertek. Akkor, tehát gyakorlatilag ugye az Magyarországon ugye az absztraktot tartották a modern egyetlen elfogadható útjának a korabeli mértékadó kritika, és miután ettől ugye a Mácsai nagyon eltért, pont ahogy te mondod, ezért nagyon-nagyon lehúzták, ő egyébként ettől ő szenvedett, és ő ilyen értelemben nagyon keserű volt az élete utolsó évtizedeiben.
2: Meg talán az is volt egy kritika felé, hogy ugyanazt a képet többször megfestette.
0: Hát ez így van. Ugye pont amit én így céloztam is rá, hogy megélhetési festő, ennek volt egy olyan hátránya, hogy rengeteg valóban dekorfestészetet csinált. Tehát csendéletet, modellportrét, stb., amit ő maga sem tartott jelentős művészetnek, hanem van is, azt hiszem a naplójában erről jó pár keserű bejegyzés arról, hogy elpazarolja a saját tehetségét ilyenekre. Hogy egyszerűen el kell minden hónapban 10 ilyet festeni, ahol ott van a tányér a rózsával. És ezekből sok volt, ezek valóban, hogy mondjam, ezek ilyen jól befogadható dekoratív képek, amiket szívesen vásároltak az emberek abban az időben, de nem, hát hogy mondjam, nem egy nagy alkotások. És hát emellett tulajdonképpen az igazán nagy alkotásokról pedig egy idő után nem esett szó. Tehát ugye a 60-as években még volt némi méltányolása az akkor született igazán jó képeknek, köztük a Pesti utcának, amit te is mondasz, de aztán amikor ő megteszi ezt a mágikus realista fordulatát, mert ez inkább a 70-es évektől történik meg nála, na az már így visszhangtalan maradt teljesen, tehát azzal semmit nem tudnak kezdeni az akkori kritika. Az első ilyen kép talán, amiben ez a mágikus realista fordulat bekövetkezik, talán ez 60-as évek vége, de most erre nem emlékszem, ez az Oroszlán a Gangon.
1: Hát
0: igen, ami hát egy zseniális dolog, tehát ugye egyszer csak felbukkan a Gangon egy oroszlán, és aztán ugye sorban jöttek nagyon izgalmas ilyen képek, ahol egyszer csak ugye, mint hogyha két világ között egy ilyen hártya felszakadna, és valami más ugye betörne ezekbe a hétköznapokba. De hát ezeknek nem volt közönsége ezeknek
1: az
0: a képeknek.
1: Azért alapjába véve egy milyen elképesztő álszent mocsok tetű elvárás az, hogy egy festő dögöljön éhen és fessen remek műveket, és hogyha nem csak azokat fest, akkor leköbdössön.
0: Igen.
1: Hát azért elmennek a suniba.
3: Szia, adásban vagy.
4: Jó napot, sziasztok. Bármiféle értékítélet nélkül, csak arra szeretném felvinni a figyelmet. Egyrészt volt, remélem majd szó esik róla, hogy nemrég egy életmű kiállítása Balatonfüreden.
0: Igen.
4: És ott ezt a kérdéskört azért árnyaltan taglalta a mostani kritika. A múlt kritikáit is, meg a befogadást is, a kanonizációját Mácsainak. És gyakorlatilag állásfoglalás nélkül azért kijelentette, hogyha még ebben a stílusban maradunk is, a közérthetőség, vagy ahogy előbb fogalmaztatok, a kosztolányiság belül is, a figurális festészeten belül is voltak kortárs alkotók, akik hát finoman szólva is maradandókat alkottak, talán tudom, hogy szubjektív, és tudom, hogy ízlések és pofonok, de nyilván van egy kép arról is, hogy kit tartunk nagyköltőnek és nagyírónak, és ez nem tudott változni a mára sem, és a ti is említettétek a Csernyust akár, és igazából ezért telefonáltam be, hogy behozzam a Cenét, aki nagyon hasonló stílusú festő, mint a Mácsai, és mégis legalábbis az én szememben távolabbra mutat absztraktabban figurális. Nem mindig akarja elmondani, hogy mit kell gondoljak a képről, hanem gondolhatok teljesen mást is, amit látok akár. Más hangulatot érezhetek. Szóval ennyit akartam csak mondani, de egyébként figyelemmel hallgatok tovább, és természetesen mindenképpen egy olyan alkotóról beszélünk, akiről érdemes és fontos beszélni, és kell foglalkozni vele.
0: Köszi szépen, köszi.
1: Köszi, szia.
0: A zenét említed, igen, ugye Molnos Péternek volt ez a Nagy Budapest tárlata most a Kizába galériában.
1: Jaj, a szívem szakad meg, ami, hogy nem láthatom már még igen, egyszer is. De
0: ami remek volt.
1: A katalógust kirakom az asztalra, mert különben a lábamra esik, eltöri. És azt nézegetem, 6 kiló.
5: 6 kiló?
0: Na szóval ez a kiállítás ugye az utolsó termében pont a 20. század második felének a városfestői voltak, és tulajdonképpen a Cenére és a Mácsaira építette föl ezt a termet. Voltak rajta kívül, volt talán egy Csernus, és volt ugye ez a remek kép a Körszálóról, ugye a Strém József képe, amit egyáltalán nem ismertem, meglepő, de az nagyon meglepő.
1: Szerzőt az
0: Andrással, én szerzőt se, én is akkor kezdtem böngészni egyetemi, és nagyon keveset tudtam róla így elsőre találni, nem volt meg nekem. De ugye nagyobb számban tényleg a Mácsai meg a Cene képek feleselnek egymással ott a terem két falán, és tök jól lehet látni ezt a hasonlóságot, meg az eltérést a két alkotó között. Én úgy éreztem, hogy ezek már nagyon a befogadó habitusán múlik, hogy kihez melyik áll közelebb a kettő közül. Tehát hozzám őszintén szóval egyértelműen a Mácsai. Én nem hiszem, hogy nagy minőségbeli különbség lenne köztük, de ez valóban teljesen szubjektív. Engem a Cene nem fog meg lelkileg. De hogy ez remek művészet, azt természetesen látom meg, hogy nagyon egyedi, meg hogy van egy nagyon sajátos látásmódja, azt is abszolút látom. Tehát minden értékét látom, de lelkileg nem érint meg. A Mácsainak vannak képei, amik lelkileg megérintenek. De azt érzem, hogy mondjuk azzal, hogy a Molnos ezt így rendezi be, hogy ezt a két alkotó, nyilván a városfestészet nem általános kánon, hanem egy adott műfaji kánon. De az, hogy ezt teszi, és így teszi egymás mellé ugye ezt a két alkotót a végére, ez nekem mondjuk egy erős üzenet arról, hogy ő művészettörténészként letette a voksát abban, hogy ő ezt a két embert, ezt a saját kora reprezentatív nagy budapesti alkotójának tartja. Nyilván ez viszont tényleg egy olyan dolog, hogy azért ezek a kánonok, bár egy idő után megmerevednek, és nagyon nagy állandóságot mutatnak, de azért meglepően képesek átíródni. Tehát én egyszer foglalkoztam egy Caravaggio kiállítás kapcsán a Caravaggio kanonizációval, hogy ez hogy alakult ki, és egészen döbbenetesen késői. Tehát senki nem tartotta Caravaggiót nagy festőnek. Azt hagyjam, hogy kortársaként még csak-csak, de a következő 250 évben senki.
1: Tehát gondoljunk csak arra, hogy mi történik Bachal, amíg Mendelssohn igen. Be nem jön a képbe. Tehát az, hogy a művészetnek bizonyos szereplői, vagy bizonyos alkotásai úgy tudnak elsüllyedni a semmibe, és akkor hát meg kell várni egy következő olyan kort, vagy meg kell várni egy olyan embert, aki arra ráismer.
0: Aki ránéz, rádöbben.
1: Rácsodálkozik, igen. És felmutatja, hogy hé, emberek, itt van valami baromi jó, és akkor kell hozzá egy fogékony közeg.
0: Igen. Ez nagyon erősen szól. El Greco ugyanez a történet, még későbbi. Tehát gyakorlatilag a 20. század elején fedeződik föl a telje. A maga korábban nagyon sikeres, de aztán utána semmi, nem is besorolhatatlan, egyáltalán nincs a radaron, és akkor a 20. század elején egyszer csak megtörténik az, hogy azt, ugye hát, és amit mondasz, hogy a befogadói közegen múlik az egész, hogy ugye egyszer csak előkerül egy modern festő a barokból. Ugye a modernitásban. Hát ugye azért hat a 20. század elején, mert annyira modernül fest 200 év vagy 300 évvel korábban, hogy egyszerűen a saját kora látja benne magát. És én azt hiszem, hogy ilyen szempontból tényleg rólunk is szól, hogy mit látunk meg ezekben a festőkben, és mikor. Én azt hiszem, hogy az, igen, hogy
1: hát
0: most...
1: mondjuk az El Greco, hát, és az ő Budapestre kerülő képei, igen. Hogy itt volt egy ember, aki erre rágyógyult, aki nem látta, esetleg. Aki felismerte, igen. És gyűjtött és megvett olyan képeket, amik abban az időben másnak nem kellettek.
0: És tudott elsőrangú képeket venni, ugye, miközben hát ugye, hogyha ez a fölfedezés ez kicsit előbb megtörténik, akkor nyilván nem tud venni 5 darab El Grecót.
1: Igen, vagy a Csontvárinak a megítélése.
0: Hát az is ugyanez a sztori. Hát ugye mennyire késői.
1: A kortársak halálra röhögték magukat. Ugyan a akkor meg ez ellenkező irányba is tud működni, mert most az irodalomból jutott eszembe ilyen példa, hogy ezek a 126-od rangú, vagy jó nem 126-od, de mindenképpen a harmadvonalba tartozó irodalmi szerzők, akiket elfelejtett, tehát méltán elfelejtett az utókor, mert egy-egy művük van, ami valamire való, az összes többi nem, az élet művüket nem lehet dicsérni, de hogy ezeket most a politika kanonizálta az elmúlt mondjuk 20 évben, úgyhogy ez a Vas Albert Nyírő, a Herceg Ferenc, Tormai Cécil, szóval hát egy néhány érdekes dolguk van, ha egyáltalán, és akkor jön valaki, és menj
0: és megpróbáltak nagyon magas polcra tenni ehhez
1: és
0: képest.
1: És főrakja a polcra, igen, hogy legyen belőle lekvár, és akkor te megülsz és csodálkozol. Na most ők nyilván majd oda-vissza fognak zuhanni, remélhetőleg mi hamarabb, ahol egyébként a helyük van, és legyenek irodalomtörténészek, akik ővelük foglalkoznak, csak ne legyen kötelező olvasmány. És ugyanez van a festészetben, vagy a zenében is, hogy bizonyos szerzők előjönnek, és bizonyos szerzőkről nagyon-nagyon sokkal később fogja azt mondani egy nemzedék, hogy ez most korszakos, és megőrülünk érte, és kiállítás, és album, és művészettörténészek. Szóval ez nagyon érdekes valóban, hogy a recepció, hogy
0: működik. Minden esetre, hogyha szereted, és aki szereti a képeket, annak ugye ennek a fotóanyagnak a böngészése azért lehet egyébként egy nagy élmény, mert hogy abszolút nyomon követhető még ebből a válogatásból is, összeg a teljes anyagból még inkább a képek forrás állománya. Tehát az, hogy
1: a Mácsainál.
0: Igen, tehát a fotótól a festményig vezető út, tehát például ugye, amit említettél, ugye a Fölszabadulás tér, villamos és trolibusz megállója, mániákusan fotózza. Tehát még ebben a válogatásban is legalább 20 kép van, ami mind láthatólag a festményhez készült, vagy tulajdonképpen látja ezt a teret, és valami foglalkoztatja benne, valamit iszonyatosan érdekesnek lát, fotózza.
2: Meg a Dunai lépcsők is.
0: Ugyanez ilyen, a Dunai lépcső, igen. Így van. Tehát a Dunai lépcsőn nekem erős a gyanúm, azt, amikor írtam erről a témáról, akkor direkt azt a fotót tettem be, ott ez egy hosszabb sorozat. Vannak köztük láthatólag elkapott képek, tehát ott ülnek tényleg a fiatalok a rakpart lépcsőin, és olvasgatnak, nézik a kilátást, van, aki gitározik, mint ahogy a magán a festményen is, stb. Ezek ilyen elkapott képek. De amit én betettem, az egy ilyen hármas csoport van, rajta egy mandolinozó, egyébként öltönyös fiú, meg két elképesztően elegáns lány, mindenki, mint hogyha modell lenne gyakorlatilag. Az egyik lány az ugye hallgatja a mandolint, a lépcsőn ülve, a harmadik lány pedig az ott áll mögöttük, és így a semmibe néz. És van az egész csoportnak egy ilyen nagyon fura, bizarr, valószerűtlen jellege, tehát még a fotón is az a fajta mágikus realizmus jön át kicsit, amit mondasz, hogy ilyen nincs, amit ott látsz. És nekem meggyőződésem, hogy ilyen tényleg nincs. Tehát én azt gondolom, hogy ő ezt a három fiatalt, ezt ő instruálta ehhez a csoporthoz. Tehát szerintem ez nem egy elkapott kép, hanem ezt ő már úgy állította ott őket be. Tehát nyilván ott találta őket, de szerintem megkérte őket arra, hogy vegyék föl ezt a csoportot, ezt a pószt, mert szerintem akkor az ő fejében már készült az a festmény, ahol ugyanezek a semmibe meredő tekintetek, ugyanezek a furán elegáns alakok, ugyanez az ilyen elvágyódó hangulat, ami az egész képben van. Szerintem ő elkezdte ezt fotóban is megkomponálni, hogy aztán hazavigye ugye a képalkotáshoz a dolgot. Szóval szerintem elképesztően érdekes ez a fotó, mert nem hiszem el, hogy ők hárman így álltak, ültek ott, és ezt ő csak úgy elkapta spontán. De nyilván egyébként azt se hiszem, hogy ezek nem modellek. Tehát, hogy közben meg azt is gondolom, hogy ez is döbbenetes, hogy tényleg ilyen elegánsan ülnek ott 63-ban.
2: Tehát, lehet, hogy valami fotózás volt is.
0: De nem, mert a többi képen, ezért jó egész sorozatokat látni, mert a többi képen, ahol látod, hogy spontán képek, ott is mindenki ilyen elegáns.
2: Igen?
0: Igen. Aha. Tehát, hogy ha 1963-ban a Dunaparti rakpartra a fiatalok úgy ültek ki, hogy mindenki a legjobb ruhájában, a legjobb frizurájában, ilyen magasra feltornyozott kontyok,
2: tupír,
0: igen, ami hát, de egész fiatal nőkön, tehát, hogy ugye az én fejemben, hát nyilván teljesen teljesen más nemzedék vagyok, de én fejemben ugye hát ez a nagymamám hordott ilyen hajakat, de ezek nagyon fiatal nők, ezek 20 éves nők, akik ezeket a hajakat hordják ezeken a fotókon.
1: Az volt a menőség.
0: Ez volt a menő, ez látszik rajta.
1: Igen. Egyébként valóban a háború utáni közvetlen időkben egyrészt, akinek még volt rendes ruhája, az azt viselte. És ha te kimentél az utcára, az egy ilyen ügy volt.
0: Igen, ez látszik ezeken a képeken, hogy nem tehát lehetett akárhogy.
1: Anyám tehát ez, soha igen, nem tette igen. ki úgy a lábát a házból, hogy meg ne igazította volna magát, és a tükör előtt még tolászkodott egy kicsit, és még a rúzsán igazított, és nem tudom, és szóval a házból kilépni a nyilvánosság előtt bármilyen formában megjelenni, az nem volt egy annyira jelentéktelen ügy, mint manapság. És ez nagyon érdekes, hogy nekem az erdélyi barátaimnál még mindig megvan ennek a nyoma, hogy így ami rajtam van, elhangzik egy ilyen kérdés, hogy ez ember elejébe való. És ez azt jelenti, hogy ki mehet-e
0: igen, uh-huh.
1: ebben a cuccban az utcára így, ember elejébe való.
2: De szép.
1: Ugye gyönyörű?
2: Igen.
1: És tehát, hogy az ember kapja össze magát, hogyha mások előtt mutatkozik. És...
0: Meg az jutott még eszembe tényleg ezeket, hogy még a festmény címének is ugye a Pesti Fiatalok címet adja, és tényleg mindenki fiatal ezeken a fotókon is, akik ott ülnek. De hogy ezek, tehát ez még nem a Beat nemzedék fiatalsága, ugye, hanem egy jó pár évvel korábbi. Picivel korábbi. És hogy valahogy ez a nagy differencia, tehát hogy ezek a fiatalok, ezek elegáns, felnőttnek akarnak tűnni, vagy elegáns középkorúnak akarnak tűnni.
1: Tehát felnőnek a feladathoz. Igen, tehát szoktam nézegetni régi érettségi táblókat. Keresek valakit, és, vagy mit tudom én, a saját iskolámnak a régi pofácskáit, és hogy megnézel egy érettségi táblót az 1950-60-as évekből, vagy pláne még korábbiakat, hogy ezek a 18 éves gyerekek mennyire felnőttnek akartak
0: így van,
1: látszani,
0: igen,
1: és milyen jól
0: igen,
1: sikerül nekik.
0: Igen.
1: Elképesztő.
0: Mindenki jóval idősebbnek
1: sokkal
0: tűnik a koránál.
1: Így van, látszanak, igen. Mint ahány évesek, igen.
0: Egy nagyon izgalmas dolgot mondanék még ezekről a mácsai fotókról, mert már csak azért is, mert Tamási Miklós azt mondta, hogy szerinte az egész hagyatéknak számára ez volt a legizgalmasabb blokkja, és ez pedig egy párizsi fotósorozat 1957-ből, ami egy őrületes történet, tehát már önmagában az is, hogy kimehetett ő akkor. Aha. 1957-ben Párizsba. Az történt, hogy a Mácsai szenvedésen szeretett volna nyugatra utazni, de természetesen a Rákosi korszakban nem hát ez ugye nem volt lehetséges. De már 56-ban van neki egy bécsi utazása, azt valahogy elintézi, még a forradalom előtt, tehát év elején, azt valahogy elintézi, és az is óriási élmény számára, tehát már az 56-os Bécs is nagyon más, mint a korabeli Budapest. És aztán a forradalom után, 57-ben, öt magyar festő kimehet egy tanulmányútra Párizsba egy ilyen csereprogram keretében, amit valahogy a magyar kultuszkormányzat intézett el egy Salon Populiste nevű francia szervezettel, és ez az öt festő, ez 8 hónapot tölthet kint.
1: Wow.
0: Elképesztő hosszú időt, és akkor ráadásul Párizson kívül még elmehetnek Amsterdamba is, tehát hogy egészen komoly dolog, és hát ugye az emberben ilyenkor azonnal fölmerül, hogy és ezt ugye hogy.
2: Igen.
0: És kinyomozta Béna Gyanikó, aki a kis celli kiállításnak a kurátora volt, kinyomozta ezt ennek a hátterét, hogy hát azért ugye egy ilyen dolog 57-ben állambiztonsági közreműködés nélkül ugye nem történhetett meg. Az történt, hogy élt kint egy olyan párizsi magyar lelkész, aki a párizsi magyar emigrációnak volt a lelki gondozója, lelki atya, és az egyik festő, a festőnő az ő rokona volt, nem tudom a rokoni fokot megmondani, testvére vagy nem tudom, és ezért az öt festő közül az egyiket az állambiztonság delegálta a csoportba.
2: És hogy... tudni, hogy ki?
0: Nem írja le.
1: Hát az
0: biztos, hogy tudni, ő biztos, hogy tudja, mert ő megnézte az ABTL-ben ennek a kirándulásnak, vagy ennek az utazásnak a dokumentumait, úgyhogy nyilván tudja. Tehát az öt festő közül az egyik volt beszervezett ügynök, És hát ő jelentett egyrészt a társairól nyilván, másrészt pedig ehhez a lelkészhez kellett közel kerülni, mert hogy a lelkészen keresztül a teljes párizsi magyar emigráció kapcsolatrendszere jól dokumentálható lehetett. Tehát tulajdonképpen részben ez is az oka ennek az utazásnak, hogy ennek a nagy szabadságnak, hogy akkor egy ilyen csereút keretében jól lehetett ezt a ügynöki feladatot álcázni. De hogy közben az történik, hogy a másik négy pedig, hát ahogy kiderül a Mácsai naplójából, egyrészt élvezik a nyugatot, másrészt rengeteg emigránssal találkoznak kint. És az az érdekes, hogy tulajdonképpen az derül ki a Mácsai számára ezekből a beszélgetésekből, amiket a kinti emigránsokkal folytat, hogy ő nem emigrál. Tehát ugye ez abszolút fölmerül benne természetesen, hogy emigrálni kéne, nyilván.
1: Hiszen ott van marad.
0: Hát igen, hogy ott marad, és hát elképesztő, hogy ír a korabeli Párizsról. Tehát azt mondja, hogy tehát az derül ki, hogy mi már nem tudjuk elképzelni ezt a távolságot, ami a két világ között van, hogy mennyi fény, hogy mennyi fogyasztás, hogy micsoda jó mód. Hogy
2: neki az itthon volt két gyereke, meg felesége.
0: Hát ez így van, ezzel együtt azért nagyon komolyan felmerül, aha, tehát a beszélgetésekben ez nagyon komolyan felmerül, hogy emigrálni kellene. Talán egy marha jó mondat, azt idéztem is a cikkbe, hogy valahogy úgy szól, most nem tudom pontosan mondani, de hogy micsoda különbség a poshat pesti estékhez képest, azt írja, ugye erről, és pedig még csak 57-ben járunk Párizsban, de hát már akkor teljesen más a dolog. És aztán arra jut, hogy azért nem, részben persze hazaszeretett, az egy erős dolog, hogy hazahúzza a szíve, de a másik, hogy elég sokan a kint élő magyar művészek közül azt mesélik neki, hogy nem olyan könnyű megélni kint. Tehát, hogy itt azért sok a festő Párizsban.
1: Igen.
0: És hogy hát hogy azt látja, hogy mindenki valami olyan méltatlan munkát végez a kiment magyarok közül, valami olyan gyakorlati feladatot, ami hát nem annyira egy művész pálya csúcsa. És valójában úgy dönt, hogy igen, itthon szegénység van, meg poshadtság van, meg minden, de azért tulajdonképpen meg lehet élni festészetből. Kint meg úgy tűnik, hogy nem nagyon lehet magyarként megélni festészetből.
2: Hát legalább nem táblákat kellett festeni.
0: Így van. Igen. Tehát végülis ez is igen. Egy elég fontos szempont abban, hogy ez egy gazdag világ meg minden, de azt azért látja, hogy nem fogják keblükre ürelni. És
1: mire te bekerülsz abba a körbe?
0: Óriási szerencse kell hozzá.
1: Sok pénzt keresel,
0: igen.
1: És bejutsz az
0: igen. Úgyhogy végül is ez az egyik oka, amiről nem jön haza. Viszont tényleg az a helyzet, hogy ezek az 57-es párizsi képek, tehát itt is nagyon nyitott szemmel fotózik, és mindent fotózik, kirakatokat, éjszakai Párizs, stb. Szóval ez egy nagyon, nagyon izgalmas kép, hogy hagyatéki elem, hogy látja akkor egy magyar festő 57-ben Párizs, és hát tényleg nagyon kevesen mehettek ki közülük.
2: Most zenélünk
1: igen.
2: Egyet, jó
1: papó,
5: mielőtt betenném, eszembe jutott, hogy a nagy újra felfedezések között tartozik Vivaldi, aki évszázadon keresztül semmit nem tudott a kultúrtörténet, még nem egy könyvtárnak a mélyén valaki felfedezte a partitúrákat. És hát sajnos most nem Vivaldi következik, de akár Liszt is írhatott volna egy ilyen, vagy szerzett ilyen rapszódiát, ami most el fog hangzani.

0: Szabad és Független Tilos Rádió, 2026. július 24, Podmanicki Rulez és Erzsébet kilátó.
1: Igen, ugye az apropót az az adja, hogy az Erzsébet kilátót, ugye a Jánoshegy tetején, ez Budapest legfontosabb kilátója, hónapokkal ezelőtt bezárták, és az elején még csak arról volt szó, hogy vakolatpotyogás miatt ki kell vizsgálni az állapotát, és aztán azt jelentette be a kilátót vagyonkezelő 12. kerületi önkormányzat, hogy alaposan fölmérték az állapotát, és azt látják, hogy
2: recseg ropog.
1: A probléma az a vízbeszivárgás.
0: Ez nem egy új keletű.
1: Nem új keletű, sőt, ugye azt mondja, ugye az ember azért rökönyödhet meg ezen a helyzeten, mert ugye én még emlékszem, hogy 2005 környékén ugye ezt
2: volt
1: egy nagy felújítás, és igen. Akkor ugye én még arra is emlékszem, hogy az volt, hogy a vízbeszivárgás nagy probléma, de megoldottuk.
0: Aha.
1: Ugye lapos a teteje, és akkoriban azt mondták, hogy a vörös csillag, amelyik a évszereken keresztül a tetejére lett éve, hát ez nem tett jót neki, mert ott a vörös csillag mellett zajlott a vízbeszivárgás, és az rohasztotta ott a szerkezetet, de hogy aztán ugye ezt megoldották. Na most azt mondják a felmérés hatására, hogy a 2005-ös felújítás az egy sajnos egy szépészeti jellegű felújítás volt, ami nem oldotta meg a vízbeszivárgás problémáját, és csináltak egy nagyon alapos felmérést, ami a szerkezeti korrózió mértékét vizsgálta a falak belsejében, és az a rendkívül riasztó eredmény jött ki, hogy a felső két szintet teljes mértékben le kellene bontani. Nem menthető. És az eredeti kőanyag felhasználásával visszaépíteni. Mert hogy a vas szerkezet, a benne lévő vas szerkezet, az 100%-ig szétrohadt, és nem felújítható tulajdonképpen. És hát ezt mindjárt be is jelentette az önkormányzat, hogy erre nekik pénzük nem lesz, tehát ezt vagy valaki segít kívülről, vagy ők nem tudják újra nyitni a kilátót. Úgyhogy hát most éppen úgy állunk, hogy Budapest legfontosabb kilátója a Jánoshegy tetején nagyon-nagyon bizonytalan jövő elé néz.
2: Na most, hogyha visszanézünk a születés történetére, akkor olyan nagyon nem fogunk meglepődni, hogyha ez egy évtizedes történetté növi ki magát most ez a helyreállítás, mert elmesélem, mert nem hiszem, hogy a hallgatók körében teljesen köztudott, hogy egyáltalán hogyan is született meg az Erzsébet kilátó. Ennek az ötletgazdája és a pénznek az összekalapozója nem más volt, mint minden idők egyik leghíresebb és leghatékonyabb magyar vendéglátósa, Glück Frigyes, akiről el is van nevezve egy sétaút, és akkor így másodmagával ő az a vendéglátós, akiről közterület van elnevezve Budapesten, mert ugye van egy pici Gundel sétány a Városligetben, ami a Városligeti körútnak egy kicsi darabja, és a másik pedig a Glück Frigyes sétaút fönt a hegyen, már csak azért is, mert egyébként ő nagy turista volt.
1: A Hármashatárhegyen, ugye?
2: Úgy van, és ő a turista egyesületnek is alapító főelnök, díszelnök, amit akarsz minden, és valóban ő turista volt, és mászkált, és nagyon fontosnak találta, hogy Budapestre látogató turistákat ne csak a város belsejével, hanem a gyönyörű környékével is barátkoztassuk meg, és hogy tessék vinni őket, és akkor ehhez kell egy normális, rendes kilátó. Na és akkor volt ugyan a Jánoshegyi kilátó mai helyén egy másik, amit a turista egyesület állított 1885-ben azt már le akarják cserélni.
1: Hú, akkor ez nagyon korai.
2: Szóval az egy állati korai dolog, és egy ilyen ócska, reves, bódogtalan, magas les.
1: Ez egy faszerkezet.
2: Egy vadász magas les, gyakorlatilag egy fatorony, amiről úgy lehet találni képeslapokat a régiségből, hogy pozsonyhegyi kilátóként keres az ember, és akkor fogja leginkább megtalálni, mert a Jánoshegynek korábbi neve Pozsonyhegy volt, a Jánoshegy névvel párhuzamosan, vagy azt megelőzőleg, mert ugyanis a nagyon szép, tiszta idő van, mondjuk egy baromi nagy hideg éjszakai szél után fölmész, el lehet látni Pozsonyig. Én ugyan még nem tapasztaltam ilyet, mert a mai légszennyezettség mellett valószínűleg ez a jelenség, ez legfeljebb 100 évenként egyszer fordulhat elő, de minden esetre a régiségben ez egy ilyen hiedelem volt, hogy Pozsonyig ellátni. Tehát Pozsonyhegy. Pozsonyhegyi kilátó, egy reves ótvar boldogtalanság. 1902-ben, amikor már rég le akarták volna cserélni, csak nem volt rá pénz, és ezért ott áll, és inog, és tele van farontó bogárral, meg szúval, meg macskaszarral, meg szóval, hogy egy ilyen borzasztó valami. Na most 1902. Glück Frigyes, aki nagyon sok időt töltött fiatalon külföldön, mindenféle országokban, és ott megtanult kiválóan legalább 4 nyelvet, és szállodásként már itthon nagy karriert befutva, ő nagyon szoros kapcsolatokat ápolt az ő nyugati kollégáival, és ezt arra használta föl, ezt a kapcsolati hálóját, hogy fiatal magyar szakembereket küldjön ki tanulni ezekhez az ő barátaihoz, Olaszországba, Németországba, Franciaországba, Angliába, Amerikába, akik aztán hazajöve itt a magyar vendéglátóipar fényét fogják emelni, és ez tényleg így is zajlott. Úgyhogy a Glück alapítói között van harmad magával az első magyarországi vendéglátós szakiskola létrehozójaként. Tehát, hogy ő egy elképesztő sokoldalúan, nagyon hatékony, és egy olyan igazi, szóval ugye én szoktam mindig mondani ezt a nagyon fontos alapmondatot, hogy polgárfiam az az ember, aki hozzárak a világhoz. Na most, ha valaki, akkor a Glück Budapestnek egy ilyen polgára volt, aki állandóan hozzárakott valamit, és az volt neki a fontos, hogy a szakmája, a városa, az országa gyarapodjék, és hogy közben mellette ő is keres sok pénzt, az egy nagyon derék és Istennek tetsző dolog, de az alap cél teljesül, hogy ő valahogyan gyarapítja a hont.
0: És a Glück, bocsáss meg, a Glück milyen vendéglátóipari egységet vitt?
2: Hát a Glücké volt legelőször is a Pannonia szálló, már az ő családjáé, sőt azt megelőzően. Ugye ott van 3 szálloda a valamikori 60-i kapu közelében, tehát a mai Astoria kereszteződésnél, mert ott van a Griff, ott van a Fehérhattyú, a Vörös igen. Ökör és az Arany Griff. Ez 3 egymás között keresztbe kasul házasodó család tulajdona, ez a 3, és a Fehérhattyú van a túlparton, meg a Vörös Ökör is a túlparton, és a Griff helyére fog épülni majd a Pannonia.
1: Ami ma is megvan, ami azt tegyük hozzá, megvan, hogy ez egy
2: ott az ELTE,
1: az ELTE tulajdonában.
2: Mindenféle tanszékei vannak benne.
1: A Sarkonáló nagy irodaházat követő első történelmi épület.
2: Vagyis arról beszélünk, hogy a régi Nemzeti Színház mellett volt közvetlenül, és a Pestre bevezető 60-i országút Pestre érkezésének a küszöbén van ez a 3 jelentős fogadó, ami a vásározókat fogadta. És a Glück családja csinálja ezt az eleinte viszonylag egyszerűbb fogadót, és aztán építenek a helyére egy gyönyörű, szép, elegáns, nagyon frankószállodát. Most a Glücknek a szaktekintélyét és a jelentőségét az is mutatja, hogy amikor a Royal szálló megindul, akkor a Glückot kérték meg arra, hogy üzemelje be. Úgyhogy amikor a milleniumi kiállítás idejére megnyílik, a kiállítás megnyitó előestéjén, tehát 1896. április 30-án megnyílik a szálloda, és másnap megnyílik a milleniumi kiállítás, előtte már a Glück oda megy dolgozni, és ő beüzemeli az egészet, és összesen egy évig fog a Royalban dolgozni, hogy induljon be ez az egész üzem. Ekkor Európa legnagyobb szállodájáról beszélünk. Tehát a budapesti Royal ebben a pillanatban a legnagyobb, a legmodernebb, a legtutibb, a legfrankóbb. És ebbe a Glücknek azért oroszlán része volt, mert ő nyilván már a tervezés idején is, tehát hogy a szobákat, hogy a halt, hogy a lifteket, liftek, 1809 liftek, és liftes fiúk, és ilyenek vannak ottan. Szóval hihetetlen hipermodern, és ezt az egész berendezést, meg mindent ezt a Glück találja ki, majd visszamegy az ő saját családi üzletébe, köszöni szépen. A Glücknek köszönhetjük nem mellesleg a Rákóczi út és a Thököly út nevét, mert amikor 1906-ban hazahozzák a hamvakat Rodostóból, és akkor egy ilyen óriási nagy díszmenet, hatalmas érckoporsókat ottan szállítanak keresztül a városon, akkor a Glück kísírja, hogy ez a menet ne a lehető legrövidebb úton, hanem az ő szállodája előtt haladjon el, mielőtt A pályaudvarra, B pályaudvarra eljut, és hogy ennek az eseménynek a tiszteletére a Kerepesi utat ezzel a ronda névvel nevezzék már át, és akkor két szakaszát, ugye a mai Asztoriától a keletiig, illetve a keleti pályaudvartól kifelé nevezzék át akkor Rákóczira és Thökölyre. És akkor ezért rakja ő ki a Pannonia szálló homlokzatára a Rákóczi domborfejecskét, amiről a házat igen könnyű megismerni. Na de még itt nem tartunk, hanem 1902-ben járunk, amikor a Glück valami egészen elképesztő dologra szánja rá magát, ugyanis összehívja Budapesten az első nemzetközi szállodás kongresszust, ahova Amerikától, egész Nyugat-Európából és mindenhonnan, minden jelentős környékbeli országból is jönnek, tódulnak nagyon nagy számban szállodás kollégák. Egy gyönyörű kiadvány készül, amit nagyon sunyin csak valami ilyen Budapest útmutatója, valami ilyen címmel lehet időnként árveréseken vagy Nagymázlival antikváriumban megcsípni, de amit kifejezetten ennek a kongresszusnak a tiszteletére szerkesztenek és raknak össze három nyelven, úgyhogy magyar, német, francia nyelvű kiadvány, rengeteg képpel, amelyek erre az alkalomra készülnek, és tehát a legjelentősebb budapesti vendéglátóhelyekről olyan belső fotók láthatók benne, amilyenek sehol máshol nincsenek. Szóval egy őrületes nagy dolog, és egy sok napos hatalmas buliról van szó, ahol ezek a kongresszisták, ezek nyilván tárgyalnak mindenféléről, akkor a beli sajtóban lehet követni, hogy milyen tárgyai vannak az ő megbeszéléseiknek, és kirándulni viszik őket mindenhova, Budapestet megmutatják nekik Tüviről hegyire, és akkor látogatás mondjuk a Törlei pincészetben, meg látogatás Kőbányán, meg látogatás nem tudom én a Dreyeréknél, szóval megmutatnak nekik mindent, ami a vendéglátáshoz kapcsolódik, nem csak a közvetlen fogyasztás, hanem a hátország világát is, a nagy szeszgyárakkal és likőrgyár, mit tudom én, szvakék. Szóval irtó jól meg van szervezve ez az egész buli, tényleg parádésan, és ennek egy fontos pillanata az, hogy fölhurcolják őket a Jánoshegyre, hogy nézzenek a városra le, és a Glück főzavarja ezeket a szalonkabátos, cilinderes, szakállas, jól fésült, iszonyatosan gazdag francia, svájci, német szállodásokat erre a reves, borzalmas kilátóra, ami inog. Inog. És ezek a csávók halálfélelemben, rettegve, verejtékben úszva megcsodálják a kilátást, élve lejönnek, és ezen a ponton a Glück, nem tudom, hogy előre kitalálta-e, vagy pedig ott jutott neki ez eszébe, de tart egy formás kis beszédet a kollégáknak, amelyben elmondja, hogy ő egy díszes emlékművet és egyben kilátót óhajt itt építeni, mert hogy Erzsébet királyné, ami drága szeretettel vesztett fájón siratott királynénk, is ezt a helyet mennyire szerette, ami igaz, mert tudjuk, hogy Sisi előzőleg megfordult, többször ott kirándult.
1: Sőt, ugye van az erdőben, ezt talán kevesebben ismerik, de van egy Erzsébet térdeplőnek nevezett hely.
2: Igen.
1: A Jánoshegyi út, ahol imádkozott egy fánál. A Jánoshegyi úttól, ahogy megyünk megyünk föl ugye a libegő felső állomása irányába, akkor végig kíséri az utat egy erdei ösvény balkész felé, és itt majdnem a libegő felső állomásánál ezen az erdei ösvényen van egy kis tisztás, és ezen a tisztáson áll az Erzsébet térdeplő, ami sok alakot váltott, és a szocializmus idején ugye nem is létezett, akkor ebben azért sem Erzsébet, sem a térdeplők nem voltak annyira kultiválva, de aztán a rendszerváltás után ismét, ismét kialakították, úgyhogy egy nagyon szép kis erdei kegyhely, ami konkrétan Erzsébet személyéhez kötődik.
2: 1882-ben a királyné ott szeretett kirándulgatni, ezt is tudjuk, hogy akkor járt oda, és akkor fölmászott a fatákolmányra, ami akkor még azért viszonylag jobb állapotban volt. Na, és akkor tehát, hogy ő most itt egy kőből való masszív, normális és a királyné emlékéhez méltó faszakilátót akar ide építeni, mondta Glück, lekapta a cilinderét, és közölte az egybegyűlt kollégákkal, hogy hozzájárulások köszönettel elfogadtatnak. Na most ezt a kalandot túlélt kollégák nem győzték kellően méltányolni és egyben túlélésüket meghálálni, úgyhogy hullottak a fontok és lírák és márkák és mindenek a Glück cilinderébe. Egy nagy összeg gyűlt össze, tényleg nagy, annyira nagy, hogy erre már a Glück tényleg alapozhatta az igazi gyűjtés megkezdését, mert hogy itt azért ez nyilván erre nem volt még az egész elég. Viszont 904 tavaszán jött Ferenc József valamiért megint Budára, és a főváros közgyűlést menezt az uralkodóhoz, hogy ja, mert akkor engedte meg, hogy hazahozzák a Rákóczi hanvakat, és hogy akkor ez Budapesten keresztül itt menjen, és ezt megköszönendő megy a bizottság benne a Glückkel, aki a ragyogó alkalmat kihasználva megtámadja a Ferenc Józsefet, és gyönyörű kis beszédet tart a királynak, és ezt el is hoztam, mert annyira gyönyörű, figyeljé. Azt mondja, a nemzetünk történetében páratlan királyi elhatározás fölötti örömünk és soha el nem múló hálaérzetünk jeléül, és példaadásul a királyhűségre az ország szívében Budapesten, a Jánoshegy legmagasabb pontján, azon a helyen, ahol egykor csillagos estéken, harmatos reggeleken egy Isten áldotta nagyasszony nemzetünk védőangyala Istenben boldogult Erzsébet királynénk gyönyörködött Budapestünk egész nagyságában, eléje táruló szépségében, felépítették az Erzsébet királyné kilátótornyot, hogy hatalmasan merész márvány íveivel és büszkén a magasba törő kupolájával időtlen időkig tartó beszédes bizonyítéka legyen a hagyományos magyar királyhűségnek. Na most ebbe az
1: így
2: a gyönyörű,
1: kell pénzt kérni, gyönyörű,
2: hogy a régi hivatali nyelvben volt egy ilyen szabály, hogy a dolgokat egy mondatban kell elintézni. De tényleg. És ezért találsz ilyen elképzelhetetlen mondatokat a jogászoknak a szövegeibe is, bírói ítéletekbe. A lényeg az, hogy intézzük el egy mondatban. Na most ez, amit felolvastam, ez egy mondat.
3: Nagyon.
2: Kapott a Glück engedélyt arra, hogy egy mondatot intézzen az uralkodóhoz. Intézte. Na most ettől itten ugye a csillagos estéktől és harmatos reggelektől azért Ferenc Józsefnek is megrogyik a térdje, és kinyitja a bukszáját, de aztán még az se lesz elég, hanem a végén a főváros fogja egy meglehetősen tetemes összeggel kipótolni az építkezésre szánt költséget, és akkor így 1910. szeptemberében fogják csak átadni, tehát 1902-ben indul Glücknek az első kalapozása, és 1910-re készül el ezekkel a körökkel. És hogy a főváros nem tudta kihúzni magát ebből a balhéból, nyilván nem is akarta meg ebben az időben, futotta is rá talán jobban, mint ma, de hát most sem lesz nyilván elkerülhető az, hogy hiába, hogy

0: Jának tulajdonképpen egy ilyen kis testvére ott fönt a hegyen. Ebből a szempontból is. Ugye vannak, mindig vannak minden városban olyan helyek, amik nagyon erősen meghatározzák egy adott város karakterét, tehát amik nélkül az adott város nem képzelhető el egyszerűen. Az Erzsébet kilátó az abszolút egy ilyen pontja Budapestnek, egy karakter meghatározó pontja, tehát ezt nem lehet...
1: Meg hát az ember elindul egy külföldivel, hogy egy kicsit így hegyvidéket mutasson neki, akkor én szerintem a jó megoldás az a fogaskerék, úttörő vasút, gyalogolunk az erdőbe, Jánoshegy, lelibegünk.
0: Így van,
1: és
0: igen.
1: Akkor ez egy olyan frankó kirándulás, amivel jóformán egy napunk megy el, hogy a külföldit legeltetve csupa nagyon frankó, szép és vidám dolgot mutassunk neki, és többnapos idejövetelre érkező külföldieket én mindig belekényszerítem ebbe a körbe. Sose bánják meg, de hogy hát ebből nem lehet kihagyni.
0: Ez így van.
1: Nem.
0: Úgyhogy Céterum Cienzeo lehet, hogy kénytelenek leszünk sokszor elmondani, de János egyik kilátót meg kell menteni.
1: Meg kell menteni.
0: Meg kell menteni, újra kell építeni ezt a felső két szintet ezek szerint, és ehhez a 12. kerületnek valamiféle segítséget kell kapnia, még akkor is, hogyha sajnos a kerület jelen pillanatában szinte működésképtelennek tűnik. Ezt azért tegyük hozzá, hogy nagyon, nagyon komoly...
1: A friss hírek rosszak.
0: Nagyon komoly működési válságban van, ugye a kerületet kormányzó koalíció szétesett, és hát jelen pillanatban nem úgy tűnik ez a kerület, mint amire nagyon hatékonyan tudna projekteket tető alá hozni, de hát ezzel együtt meg nyilván az nem akkor se dőlhet össze a kilátó attól még, mert a kerületi politika ilyen állapotban van.
1: Én szerintem most a közeles jövőnek, hogyha így Budapest és a kerületek szempontjából is nézem ezt az egész dolgot, hogy az egyik legnagyobb feladata és az egyik egyben az egyik legnagyobb nehézsége is lesz, hogy az új kormány, a főváros és az önkormányzatok valahogy találjanak már szót egymással, mert egyelőre, amilyen híreket én hallok, ez elég rosszul néz ki. Tehát az, hogy a kormány és a főváros nem tud egymással beszélni. Tehát könyörgöm, hát azért ez a főváros nagy mértékben hozzájárult a mostani kormányhatalomra jutásához, tehát hogyha ettől a kormány nem néz mosolygó arccal Budapestre, akkor minden rokon szemben mellett is az összes izémet kinyalhatják. Tehát, hogy ezt nem lehet megcsinálni, hogy most akkor hatalomra kerülünk, és a fővárossal ugyanolyan mostohán és kutyául bánunk, mint ahogy az előző kormány, hiszen másra se vártunk, mint arra, hogy most
0: ez biztos,
1: ezek
0: hogy
1: a
0: van. Igen.
1: Borzalmas
0: igen.
1: Sarcok és igen, ez a brutális bánásmód igen. Szűnjön végre igen. Meg. Ennek egyelőre én nem látom semmilyen jelét, és ez nagyon igen. Fáj nekem.
0: Én azt látom, majd lehet, hogy erről most már ehhez kevés időnk van, hogy ebbe belevágjunk, hogy részletesen beszéljünk, hogy lehet, hogy ezt egy következő műsorban fogjuk megtenni, de hát ugye belet jelentve egy nagyon nagy szabású beruházási terv kormányoldalról, Vitézy Dávid részéről, ugye Baross Gábor tervnek elkeresztelve, egy nagy vasút és tömegközlekedés fejlesztési terv.
1: És azt én hevesen üdvözlöm amúgy.
0: Ez nagyon jó. Tényleg majd az egyes elemeit, metró, villamosok, gubacsi vasút és a többi erről lehet külön-külön beszélni. De a lényeg az, hogy mi mondjuk az előző időszakban, az előző évtizedben, azt lehet mondani, legalábbis mondjuk azt, hogy a Tarlós távozásától kezdve, tehát amikor a főváros egyértelműen ellenzékivé vált. Budapesten kizárólag olyan, történtek jelentős állami beruházások, de kizárólag olyanok, amiket a kormány úgymond saját kedvére csinált, és amiknek olyan értelemben nem, tehát semmiképpen sem a város jobb működését szolgálták. Most
1: ezek ilyen díszművek voltak. Jobbára, és a városlakók életminőségét nem nagyon javították.
0: Én szeretem a díszműveket, de nem, ettől nem lett Budapesten könnyebb az élet, hogy ezek a dolgok elkészültek. Ugye hát emlékezhetünk, hogy még a Lánchíd rekonstrukciója is, amit a főváros végzett el, végül úgy történt, hogy ahhoz ugye adott volna az állam egy jelentős támogatást, majd ezt a támogatást ugye mondva csinált indokokra jutkozva, a nagy részét visszatartotta, így van. Tehát ráhagyta a fővárosra a problémát. Na most ehhez képest nagyon nagy előrelépés, hogy ebben a mostani beruházási tervben van egy rakás olyan elem, ami ténylegesen a mindennapok jobb átételét, a város jobb működését szolgálja. Ez nagyon jó. Amit én ezzel viszont, hát hogy mondjam, ami miatt azt gondolom, hogy igazad van abban, hogy egyelőre nem annyira rózsás a jövőkép, az az, hogy

0: Én nagyon szeretném, hogyha Budapest önállóbb tudna lenni, mint az elmúlt évtizedekben. Tehát, hogyha strukturálisan egy olyan adófizetési és közigazgatási rendszer alakulna ki, amiben nincs minden forrás és minden jogkör elvonva a fővárostól.
1: Hát ez a legfontosabb.
0: Igen, ez a legfontosabb, igen. Hanem van saját mozgástere. Tehát az nem egy jó állapot, hogy a hasznos, nem hasznos, félig hasznos beruházások is, de mindenképpen kormányzati szinten dőlnek el ebben a városban. Tehát ilyen értelemben nekem mindegy, de ezt most ne értsétek félre, nem mindegy, hogy díszes paloták épülnek-e, vagy jó villamos vonalak. Abból a szempontból mindegy, hogy megint nem Budapest dönt arról, hogy mit építhet, hanem ez megint kormányzati szinten dől el. Tehát az önkormányzatisághoz egy lépéssel sem kerültünk közelebb, attól még, hogy ezek most történetesen, hogy mondjam, hasznos beruházások. Én azt szeretném, hogyha odáig jutnánk el végre, hogy a városnak legyen saját döntési lehetősége és jogköre, ne egy működtetéssel leterhelt dolog legyen tisztán, aminek az egyetlen feladata, hogy járjon a BKV és elvigyék a szemetet, hanem ez a város tudjon fejleszteni a saját preferenciái szerint is. Mert azt kell, hogy mondjam, hogy, és ez törvényszerű, egy önkormányzattal rendelkező város preferenciái kicsit mindig máshol lesznek, mint a kormányé, ami felülről néz rá a dolgokra. A kormány, és ezt látjuk ezeken a bejelentett nagyszabású terveken, és ez nem bizonyos értelemben nem kritika, kicsit kritika, de azért mindig úgy fog ránézni akár egy nagyváros, akár egy régió fejlesztési koncepciójára, hogy nem nagyon merül el, hogy mondjam, a részletekben. Tehát őt a nagy projektek érdeklik, a nagy vonalak, az országos szinten látható mértékű beruházások. Egy önkormányzat sokkal hajlamosabb arra, hogy a mindennapok léptékéből nézzen rá ugyanezekre a problémákra, és olyan dolgokat soroljon előre, amik az ott lakók hétköznapjai szempontjából fontosabbak. Ebben kell egy egyensúly. Tehát az ország érhálózatát jelentő beruházások nyilvánvalóan kormányzati szinten kell, hogy eldőljenek, szerintem is. Mert ők látják az ország egészét, de ugye a NER egy olyan szisztémát alakított ki, amiben gyakorlatilag mindenfajta lokális jogkör elvonódott, minden összpontosult, centralizálódott kormányzati szinten.
1: És minden hozzá rendelhető pénz is elvonódott.
0: És minden hozzá rendelhető pénz is elvonódott. Kizárólag az állam preferenciái érvényesültek. Az nem látszik még, hogy ebben bármi változna. Valóban.
1: Hát erről beszélünk.
0: Igen, erről beszéltél. Igen, hogy az igen, nem látszik,
1: tehát változni kellene eleve annak, hogy például az építéshatósági ügyeket adják vissza a kormányhivataloktól az önkormányzatoknak. Én mindenképpen azon is változtatnék, hogy Budapest egésze ma ugyanolyan jogú önkormányzat, mint a 23 kerület, ami egy nonsens és egy baromság. Tehát, hogy ezt annak idején, oké, ezt még valami SZDSZ-es koalíció találta ezt ki, hogy ez majd jó lesz így, de ez nem jól van így. Tehát Budapestnek önmagában kellene egy olyan erejű és egy olyan hatáskörrel és olyan anyagiakkal rendelkező entitásnak lenni, ami alkalmasint felülírhatja az egyes kerületeknek a részérdekeit, mert hiszen ez egy másik léptékbe, de az, amiről
0: ez egy
1: beszélünk,
0: másik
1: tehát,
0: megint,
1: hogy
0: igen,
1: vannak
0: igen,
1: országos igen. érdekek, vannak fővárosi közös érdekek és preferenciák és tervek és álmok, és vannak kerületiek, és szerintem a lépték az ez. De közben a fővárosnak, ahol Magyarország lakosainak egyötöde lakik, azért ez nem lehet, hogy ebbe a mostoha gyerek szerepbe sunyogjon itten egy vas nélkül, és akkor az egyik irányba koldul, a másik irányba megkiröhögik. Tehát szóval, hogy ez egy tarthatatlan állapot. Úgyhogy én azt nagyon-nagyon fontosnak tartanám, hogy ezt igenis, ezt a politikusoknak, a helyi politikusoknak, a várospolitikusoknak kell kikényszeríteniük, hogy a kormánnyal, meg az országgyűléssel valahogy jussanak ebbe dűlőre, hogy itt legyenek változások, mert különben állati nagy szóresz lesz. És én nagyon-nagyon-nagyon sajnálnám ezt, mert nagyon nagy reményeket fűztem ahhoz, hogy Budapestnek most jobb lesz attól, ami lesz, és nem akarok türelmetlenkedni, mert ez pont olyan, mint az elnök választás, hogy nem lehet türelmetlenkedni, vagy hogy kit visznek el vezetőszáron, nem lehet türelmetlenkedni.
0: Igen, egy közigazgatási reform bonyolult dolog, ez biztos, az egész államigazgatást érinti.
1: Várni, hogy az jogszerű legyen, és mindenkivel beszéljünk, és mindenkivel egyeztessünk, tehát 3 hónap nem idő, nem lehet még elvárni, csak hogy látnám a halvány jeleit, vagy a táblati reményeit, valamit látnám, hogy legyenek emberek, akikre ezt rátestálják, ezt a feladatot, hogy látnám, hogy ők elkezdenek már valamit gondolkozni, vagy tárgyalni, vagy valami, hogy kik lesznek azok a személyek, akik mondjuk a kormány részéről
0: Hát itt ugyanaz a veszély van, én azt gondolom, és ezért fontos ezeket a témákat időről időre életben tartani. Ugyanaz a veszély van, mint egy csomó más területen is, hogy ugye megörökölt az új kormány egy felhalmozott túlhatalmat. Tehát ugye a NER egy csomó területen ugye iszonyatos méretű hatalmat centralizált, és a legjobb szándékokkal is, hogyha egy új kormány egy ilyet készen megkap és beleülhet, akkor elég hamar az a természetes kísértés ugye fölmerül, hogy hát ezt azért ne adjuk vissza, benne vagyunk a jóba, most mi vagyunk itt. Egyébként is mi tudunk mindenről legjobban dönteni, ugyebár, hiszen ugye mennyire okosak vagyunk. Azok a önkormányzati politikusok civakodnak, egyrészt korrupt is, stb. Mindenféle ügyek vannak, ugye hát láttuk, azért nemrég vittek el ugye egy meglehetősen népszerű kerületi polgármestert vezetőszáron. Ez nem volt jó reklám az önkormányzatiságnak ez a történet. A történetnek elsőről nincsen vége. Azt is látjuk, hogy ez újabb kerületekre kiterjedhet, újabb személyeket érinthet. A vége hossza nincs annak, hogy hány ügy jöhet még elő, csak pont a napokban derült ki, ha már ilyenekről beszélgetünk, ami engem mérhetetlenül fölháborított, bár nem vagyok meg meglepve rajta, hogy az a bizonyos Ceglédi Gergő nevű alpolgármestere a 3. kerületnek, akit kicsit korábban vittek el vezetőszáron, ennek a korrupciós ügynek, meg az előző korrupciós ügynek ugye főszereplője volt, Óbudán, de ennek is, amelyik a parkfenntartás körüli bizniszről szól, hogy azt a bizonyos bivajos csárdát, ami Budapestnek az legrégebbi dunai csárdája volt, és a 18. század óta működött a maga helyén, ugye a Óbudán, az egykori átkelőnél, ahol a marhákat átterelt. Ugye ezért volt bivajos csárda, mert a marhákat ott terelték át ugye a pesti oldalról a budai oldalra. Ez egy nagyon fontos helytörténeti értékű. Egyébként nem csak helytörténeti, építészeti értékű, ez egy barokk épület volt gyakorlatilag. Igen. Némi elrondításokkal, de egy barokk épület volt, és nem volt sajnos műemlék, mint ahogy csomó ilyen épület, aminek annak kellene lennie, nem az. Nem volt sajnos műemlék, de helyi védett sem volt, és a kerület ugye közreműködött abban, hogy el lehessen dózerolni, és egy lakóparkot építeni, egy 26. ugyanolyan érdektelen lakóparkot fölépíteni a helyére. És most mi derült ki, ugye, hogy kiépítette ezt a lakóparkot egy olyan cég, ami egy Stróman nevén volt, és a Stróman mögött maga Ceglédi Gergő alpolgármester állt. Tehát, hogy ez csak elkalandoztam, de hát ugye hát ezek a történetek ugye nem csinálnak az önkormányzatiságnak jó reklámot. Arra mindig figyelmeztetnek egyébként, hogy a legjobb rendszerek olyanok, ahol két viszonylag független erő fogja egymást. Tehát, hogy ugye átlendültünk a ló túloldalára a szélsőséges centralizációval az elmúlt másfél évtizedben. Nyilvánvalóan, bár nem fenyegetett a veszély, hogy a szélsőséges szubszidiaritás oldalára rendülnénk, hát én azért ennek nem látom ezt a buzgó szándékot. Nincs az a nagy hagyomány, meg nincs az az erős szándék, ahogy én így ezt így látom. De azért a jó rendszerek olyanok, hogy a felek egymást fogják és figyelik. Tehát valaki figyeli az önkormányzatot is, és az önkormányzat is képes saját mozgástéren rendelkezni, és nem teljesen kiszolgáltatott az államnak. Ebbe az irányba kellene nyilván gondolkodni Budapest jövőjéről, mert mondom, azért ezek az önkormányzati működések, meg ami a 12. kerületben is zajlik, szóval nem szoktunk nagyon politizálni, de hozzáteszem, hogy ez minősíthetetlen. Igen. Tehát ilyen a világon nincs, hogy annélkül, hogy a részletekbe belemennénk, de hát azt talán sokan látták tegnap előtt, hogy lemondott ugye Vadász Gábor, a Momentumos alpolgármester, aki politikai háborúban állt Kovács Gergely polgármesterrel az elmúlt hónapokban, és nyilvánosságra hozta a lemondó levele mellett azokat az SMS-eket, amiket Kovács Gergely küldött neki, amikor összevesztek. Szóval ez nem stílus, ez nem működés, ez így független attól, hogy előtte hogy vesztek össze, mit csináltak, és mik zajlottak, mert én tudom, hogy minden történetnek két oldala van, de olyan oldala nincs, amiben ezek az SMS-ek elküldhetők egy polgármester részéről. Tehát én komolyan mondom, de a mi szerkesztőségünkben elképzetetlen, hogy valaki ilyen SMS-eket küldjön a kollégáinak. Tehát, hogy, tehát nem, ez ilyen nem fordulhat elő, mert hogy az a, ezeknek a dolgoknak a természete, hogyha ezek az SMS-ek kimennek, és ugye ezekből van, egymás után látunk, nem tudom, 30-at, elképesztő helyesírással, elképesztő stílusban, akkor utána nincs tovább lehetőség az együttműködésre. Tehát vannak olyan kommunikációs helyzetek, amik lehetetlenné teszik a problémának bármilyen későbbi megoldását, mert olyan mértékig átlépték a határokat, és ezek pont ilyen SMS-ek. Tehát ezek után nem lehet azt várni, hogy lesz egy működő önkormányzat. És hogyha valaki megnyer nagy többséggel egy választást, nagyon nagy többséggel egy választást egy koalíció élén, és utána egy évvel később, vagy másfél évvel később a koalíciója semmivé válik, a képviselőtestületi többsége semmivé válik, és ilyen SMS-eket küld az alpolgármesterének, majd most ott tartunk, hogy a törvényi rendelkezés ellenére a Hegyvidéknek nincs alpolgármestere, egy darab se, mert a kutyapárti hölgy ugye kénytelen volt lemondani, mert annyira megégette magát a teljesen fölösleges és kiprovokálatlan óvoda bezárási tervben, amiből ugye kénytelenek is voltak kihátrálni, hiszen nem sikerült megindokolni, hogy ugye miért kéne bezárni a Hegyvidék jó helyen lévő, nagyon szép kertekben működő és nagyon humánus környezetet biztosító óvodáit. Papó közben jelez, hogy ne dühöngjek, hanem legyen vége a műsornak. Szóval csak azt akarom mondani, hogy nincs egy darab alpolgármesterese, ilyen csődöt előállítani, ez egy teljes vezetési válság, és azt jelzi, hogy tökéletesen alkalmatlan Kovács Gergely sajnos erre a pozícióra, azt kell, hogy mondjam.
2: Na, csodálatos végszó, köszönjük szépen.
1: Hát szomorú, de reménykedjünk benne, hogy a város összekapja magát mindenféle szinteken, meg a kormány is, és valahogy kilábalunk, és jó irányba lábalunk, én szeretném, én nagyon-nagyon-nagyon szeretném. Na, akkor menjünk ebédelni. Szervusztok!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A Kongói Demokratikus Köztársaság Lomami Nemzeti Parkjában él a most Colobus congoensis néven bejegyzett majomfaj. A helyiek ismerték és Likvelinek keresztelték el a csendes, titokzatos kis állatot. Az első 2008-as fénykép csak részben tudta megörökíteni. A Jean-Pierre Capale vezette 10 évvel későbbi expedíciónak ez 7 különböző helyszínen sikerült. 2022-ig az észlelések száma is 100 fölé emelkedett, immár megalapozva a tudományos publikációkat. A Colobus congoensis fekete szőrzete a térség egyetlen ismert főemlőséjére sem hasonlít, mivel a Likveli maszkszerű arcán száját és orrát narancsszínű csík veszi körül, végbélnyílásánál pedig fehér folt látható. Olvasható a PLO as One nyomán, a Telexen. 8 észak-amerikai tölgyfafaj növekedési eltéréseit, lombkoronájuk széndioxid szintjét, 75 esztendő évgyűrű adatait elemezték kutatók a hőmérséklet változás tükrében. Palatrao, a Columbia Egyetem ökoklimatológusa és csapata a Science Advances-ben ismertette megállapításait. Noha a legtöbb klímamodell a fák egyidejű növekedését és fotoszintetizálását tételezi fel, amint szárazzá és forróvá válik az időjárás, a növekedés lényegében abba marad. A fotoszintézis folytatódik, ám önmagában kevés széndioxidot von ki a légkörből. Pusztán a fásítás, a kibocsátás mérséklése nélkül sajnos nem elég az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A kutatók további fafajok és ökoszisztémák vizsgálatát tervezik, írta meg a HVG.
2: Sok kávérajongót megnyugtathat az amerikai szívszövetség állásfoglalása, melyről a Qubit számol be. A szakértők a legfrissebb adatok alapján tekintették át, hogyan hat a koffein a vérnyomásra, a koleszterin szintre, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára. Arra jutottak, hogy napi 400 mg-ot meg nem haladó bevitel, vagyis nagyjából 3-5 csésze kávé a legtöbb felnőttnek teljesen biztonságos, sőt, csökkentheti a koszorúér betegség, a stroke, a szívelégtelenség és a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. Tejszín, cukor vagy ízesített szirupok hozzáadása azonban már is megsemmisítheti a jótékony hatást. Energiaitalokra azok a magas koffein és cukortartalma miatt nem vonatkozik az ajánlás. A kutatók hangsúlyozzák, a mechanizmus pontos megértéséhez további vizsgálatok szükségesek.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Üdvözlöm a hallgatóságot, DJ Suhaid vagyok, ez itt a Tilos Rádió, abban is a Mezitlábas Mesék című minden péntek délután 1-től 3-ig lévő zenés műsor. Üdvözlöm a törzs hallgatókat, az új hallgatókat és a kettő között lévő hallgatókat is. Ami most szól, az Miles Davis Bitches Brew lemezéről a Fáraó Tánca című Joe Zawinul darab. Fantasztikus, hogy megvan nekem ez a lemez. Néhány hete csináltam egy Miles 100 éves születésnapjára külön kiadás műsort, amelyben elmondtam, hogy hát milyen sok jó Miles lemezen van, de a Bitches Brew valamiért nincs meg. És hát azért abból látszik, hogy az embernek jó csaja van. Egyrészt, hogy hallgatja a műsorát, különösebb erőszakos ráhatás nélkül, az az önszántából meghallja azt, hogy nincs meg ez a lemez, és beszerzi belőle a legtutibb létező nyomást, és odaadja az ember születésnapjára. Köszi Zsuska, király vagy. Imádlak, szeretlek, kár, hogy nem hallgatod a műsort, most már dolgozol. Kedves hallgatók, titeket is szeretlek, nem annyira, mint a csajom, de relatíve eléggé jó hallgatás nektek következő két órára. Legyen jó péntek délutánatok. Próbálok olyan zenéket rakni, hogy ebben segítsenek benneteket. Jó.

Az imént Soft Machines volt, ez pedig Spaceman 3, két kiváló zenekar. Nóraiknak pedig jó utat Hollandiába.

Na hát, úgy esett, hogy az előző is egy soft machine volt, amire egy másik Spaceman 3-t raktam. Jó egymás utánban ez a két kiváló zenekar.

Ti a Tilos Rádiót hallgatjátok FM 90,3-on vagy a tilos.hu-n. Ez pedig az Itt lábas mesék. A melankolikus gitáros száma Snowy volt, nagy kedvencem Ausztráliából. Csak úgy fossa magában a lemezeket, és mindegyiken van valami jó. Ez az Alternate Endings volt, mármint hogy a lemez címe. Aztán Brazíliából Tom Z. Ez meg két trip-hop, dub, félisten, Nightmares on Vex és Adrian Sherwood közös szerzeménye.

Na hát, kedves hallgatóim, hellóztok! Félúton vagyunk a műsor vége felétett utunkon. Ez itt a Mezitlábas mesék, a Tilos Rádión. Én DJ Suhaid vagyok, lemezeket rakok egymás utánban. Én már nem is tudom, mik szóltak, mármint, hogy nem annyira, hogy számot adjak róla. Josh Da Costa volt 2 évvel ezelőtt, ez ma jelent meg. Azután Iván Conti Mamao, az Azimut megboldogult dobosa egy számára egy Regina Domas Mamoda 4 remix, ez pedig a Laboratórium zenekar a 70-es évek Lengyelországából, azzal a különbséggel, hogy ez már a 80-es évek Lengyelországa, amikor a Laboratórium zenekar is beruházott a különböző analóg szintikbe, és eljátsszák ilyen vicces prüttyögéssel a Straight Noise-et. Na hát hallgassuk is!

Nem tudom, hogy vagytok vele, én eléggé imádom, mennyi világ ért össze ebbe a feldolgozásba. De most jöjjék Joe Farrell.

Hello, hallgatók! Ami ezelőtt szólt, az Bakura volt, és arra is egy DJ Mitsuda Beats Remix Japánból. Ős régi egyébként. Ez sem mostani, ez David Holmes I Love zenekarából, Tól, a Guilty of Love című számra Andy Weatherall dub mixe. Rest in peace, Andy Weatherall. Remélem, jól telik a péntek délutánatok. Én kiválóan el vagyok itt a stúdióban. Csáki köszi a kávét. Tilos Rádió.

Emez pedig egy teljesen eszeveszett Sotofet remix Joan Biblioni Band The Boogie című számára. Sotofet teljesen megőrült, de jó értelemben ez a szerencsénk.

ez meg a kedvenc dub diszkó megjelenésem az elmúlt néhány hónapból. Olyan emberek álltak össze, hogy Ihaj, mint például Dimitri von Paris, François K. és DJ Rocka, és ez jött ki belőle.

nem titkoltan ESG inspirált muzsika szó. A szám címe MQ9, de hogyha megnézzük ezeket a betűket, akkor az ESG, ha forgatjuk őket, akkor egész jól kijön.

hát úgy esett, hogy ez sorban a harmadik automatik szám. Ennek az a címe, hogy Terminál, ugyanarról az Is It Now lemezről. Ígérem, nem fogok több automatikot játszani, nem azért, mintha nem lenne kedvem, hanem mert vége a műsornak.

És akkor csak, hogy a Spaceman Title is három számot játszak, ma ne csak az Automatiktól, ezért ez a Spaceman Title, a Walking with Jesus demo felvétele. Ezzel búcsúzom, Jézus legyen veletek, köszi, hogy hallgattatok, remek hétvégét, hallgassátok a Tilos Rádiót, ha éppen jó zenék szólnak benne és érdekes beszélgetések. Szevasztok! Ennyi volt már a mezitlábas, jövő héten Johnny Dalma vár titeket, ugyanebben az idősávban.

0: A Tilos Rádió hírei következnek. A fehér gólyafiókák július végére elhagyják a fészket, csapataik gyakran mutatkoznak száraz, kopár területeken is. Ezek a ragadozó madarak főleg a gyepeken keresgélt rovarokat fogyasztják. Nem kell aggódni értük, menteni, etetni őket. Zsákmányuk egyébként csak elenyésző részben áll békákból és halakból. A jól belátható kopárosok felszálló meleg légáramlata megkönnyíti a madarak felkörözését, a ragadozók ellenben nehezebben közelítik meg csapatukat. Az etetett fehér gólyák felhagynak a természetes táplálkozással. Az ember közelségéhez szokásuk pedig végzetessé is válhat, vonulásuk olyan szakaszain, ahol vadásznak rájuk. Ismerteti az élő környezetért felelős minisztérium közleményét a sokszínű vidék.
1: A műanyag szennyezést és a tiszta energia hiányát egyaránt orvosolhatja egy új eljárás, amelyről a HVG számol be. Koreai kutatók műanyag hulladékból úgynevezett lúgos hőkezeléssel, vagyis alacsony hőmérsékleten, bonyolult különválogatás nélkül állítottak elő nagy tisztaságú hidrogént, méghozzá üvegházhatású gázok fejlődése nélkül. Az eredetileg biomassa átalakítására kidolgozott módszert most három gyakori műanyagon, a PET-en, a polietilénen és a polipropilénen próbálták ki. A PET-ből eleve több hidrogén nyertek, az utóbbi kettő enyhe hőkezelést követően bomlott le hatékonyan. A keletkező hidrogént gyakran emlegetik tiszta üzemanyagként, mert nem bocsát ki széndioxidot. Az egyelőre csak kisléptékben tesztelt eljárás optimalizálása és gazdaságosságának növelése további kutatást igényel. A kánikulában fogyasztott jéghideg italok kellemetlen tüneteket okozhatnak, idézi a Szemelvész Egyetem szakértőjét a 24.hu. A nagy mennyiségű, túl hideg folyadék a gyomor és a belek működését átmenetileg lelassítva puffadást, tehetségérzetet, sőt hasi görzset is okozhat. A panaszok elsősorban az emésztőrendszeri betegséggel, például irritábilis bélszindrómával élőknél jelentkeznek. Teszi hozzá dr. Németh Dániel, de érzékeny egészséges embereknél is előfordulhatnak. A tünetek annál erősebbek, minél nagyobb a hőmérséklet különbség, és minél többet iszunk egyszerre. Garati idegvégződések ingellése egyeseknél migrénszerű rohamot vált ki, ezért a migrénre hajlamosak, a gyermekek és az idősek számára külön óvatosság indokolt. A szakember a kellemesen hűvös, mintegy 16 fokos frissítőt ajánlja.
0: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Magyar kutatók vezetésével készült el Európa vizes élőhelyeinek első egységes digitális atlasza. Olvashatjuk a Qubiton. Kovács Gyula Máté, a Koppenhágai Egyetem kutatója és csapata mesterséges intelligencia segítségével több mint 470 ezer műhold felvételt elemzett, majd 10 méteres felbontású térképet állított össze a kontinens 38 országának természetes és természetközeli nyílt vizes élőhelyeiről. A Nature folyóiratban megjelent tanulmányuk szerint Magyarország az emberi terület használatnak leginkább kitett országok közé tartozik. A vizes élőhelyek 71,3%-át valamilyen mezőgazdasági vagy városi terhelés éri. Becslésük alapján az uniós helyreállítási célok teljesítéséhez hazánk jelenlegi vállalásának 3-5-szörösére lenne szükség. A jó állapotú vizes élőhelyek ugyanis természetes szivacsként segítik a tájvíz megtartását, az aszály elleni védekezést. Mérföldkő a repülésben a GE Aerospace 30 ezer láb, azaz mintegy 9 km feletti magasságban végzett kísérlete, amiről HVG ír. A NASA, a Beta Technologies és a Boeing közreműködésével ugyanis a repülőgépipar első hibrid elektromos repülését hajtották végre olyan magasságban, amilyenben a kereskedelmi utasszállító gépek is közlekednek. A leghosszabb próbarepülés több mint 2 órán át tartott. A NASA elektromos hajtár bemutató programjának keretében kifejlesztett rendszert egy átalakított Saab 340B típusú gépre szerelték fel. A hajtásrendszer a jobb hatások érdekében a repülési fázis szerint vált át a hagyományos gázturbináról elektromos hajtásra. A megoldás megfelel a hajtóművek mai fogyasztásának több mint 20%-os mérséklését előirányzó programnak. A műanyag szennyezést és a tiszta energia hiányát egyaránt orvosolhatja egy új eljárás, amiről a HVG számol be. Koreai kutatók műanyag hulladékból úgynevezett lúgos hőkezeléssel, vagyis alacsony hőmérsékleten, bonyolult különválogatás nélkül állítottak elő nagy tisztaságú hidrogént, méghozzá üvegházhatású gázok fejlődése nélkül. Az eredetileg biomassa átalakítására kidolgozott módszert most 3 gyakori műanyagon, a PET-en, a polietilénen és a polipropilénen próbálták ki. A PET-ből eleve több hidrogén nyertek, az utóbbi 2 enyhe hőkezelést követően bomlott le hatékonyan. A keletkező hidrogént gyakran emlegetik tiszta üzemanyagként, mert nem bocsát ki széndioxidot. Az egyelőre csak kisléptékben tesztelt eljárás optimalizálása és gazdaságosságának növelése további kutatást igényel.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, kedves rádióhallgatók! Ez itt az Utca Rádió, Renáta és Marianna stúdióban, a többieket innen üdvözöljük sok szeretettel. Három elképesztő jó témát hoztunk már a nektek, sétálunk, bulizunk, fényképeket nézegetünk. Renáta, mond a részleteket.
1: Igen, sziasztok! Az első vendégünk a Dajer, két képviselője, akik a 8. kerületben egy női sétát tartottak már nagy sikerrel, de folytatódik ez a séta. Sőt, ugyanebben a tematikában még talán valami újabb programot is terveznek. Nagy Zsófia és Miklusicsák Alíz tudja majd elmondani nekünk ma.
0: Igen, ezt sokszor próbáltuk el, elgyakoroltuk már itt.
1: De persze élesben nem sikerült. Jó. A második témánk Rádai Mihály, a legendás városvédő műsora készítésekor sokat fotózott, és ebből az anyagból mutat meg képeket a fővárosi Szabó Ervin könyvtár. Budapest gyűjteménye által nyitott weboldal. Ennek a részleteiről fogunk beszélgetni Kis Borbálával. Aztán a legvégén pedig valóban utcabára megyünk, zajlik a Veszprémi Utcazenefesztivál, aminek a lényege, hogy a zenészek most éppen az utcán játszanak, de nem utcazenészek, az év többi napján.
0: Muraközik Péter Murak igen, lesz majd a vendégünk.
1: Igen, de csak még annyit szeretem volna elmondani, hogy a nemzetközi programról az egyik szervező Murakozi Péter lesz, igen, aki majd kapcsolódik hozzánk, és ami még fontos, hogy ezen a fesztiválon magyar és külföldi előadók is nagy számban megjelennek.
0: Nem is akármilyenek.
1: Bizonyám.
0: Na, akkor sziasztok, Dajeresek! Hello, Zsófi, hello, sziasztok. Alíz! Nagy szeretettel köszöntünk titeket. Voltatok már nálunk, vagyis hát Alíz volt már nálunk tavaly. És amikor is? Tavaly itt volt, igen, tavaly télen, ugye télen voltál?
2: Igen, tavasszal.
0: És akkor még egy gyűjtésről beszélgettünk, meg a Dajer helyzetéről, meg a jövőjéről, a terveitekről egyáltalán, hogy mi minden történt azóta, hogy sikerült ez a tavalyi év vége?
2: Sziasztok, köszi a meghívást. Igen, amikor tavaly azt hiszem, hogy februárban voltunk itt, akkor még a Frazon Zsófival, mielőtt megnyitottunk a Horváth Mihály téren ezt a közösségi teret, a régi Nívófodrász szövetkezetet, és akkor azért is voltunk itt, mert hogy megnyitó előtt csináltunk egy hónapos kampányt, mert hiába be voltak adva akkor a pályázataink, ugye ahogy a Trump belépett színre lépett, akkor leállította ezeket az utalásokat, és akkor mi úgy döntöttünk egy ilyen huszárvágással, hogy akkor a közösség felé fordulunk, és legnagyobb meglepetésünkre 1,5 millió forintot gyűjtöttünk egy hónap alatt ahhoz, hogy meg tudjuk nyitni ezt a helyet, ugyanis ott még tényleg áldatlan állapotok voltak, és akkor megnyitottunk március 20-án a Boldogság Világnapján kollázsok kiállításával, és hát azóta rengeteg programunk volt, megszámolni sem tudjuk, és tematikában beszélgettünk a boldogságról, a méltóságról, a testi öntudatról, ez is egy ilyen projekt keretében belül egy éven keresztül létrehoztunk egy 50 tagos flotta csapatot, szintén felhívásra, akik közül nagyon sokan mellettünk maradtak, ugyanúgy Nagy Zsófi, aki most itt van velem, csatlakoztak hozzánk önkéntesen, hogy az idejüket, tehetségüket és tudásukat adják ebbe a projektbe, aminek nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Zsófi az egyik, de azért még van vagy 5 csaj az 50-ből, aki még így szólt, hogy ők jönnének velünk tovább. És hát mindenféle programjaink voltak, és most pedig elérkeztünk egy újabb fázishoz, hogy most megint elkezdtünk beadni pályázatokat, tehát, hogy így egyik napról a másikra élünk, fizetjük a bérleti díjat, hát ahogy ez így szokás lenni. De hát ez azt gondolom, hogy minden civil szervezetnél így van.
1: De akkor ezek szerint teljesen belaktátok a teret most már, állandó programjaitok.
0: Azért elmondod, hogy hol van ez pontosan, csak
2: igen,
0: hogy a hallgatók
2: igen, is. A 8. kerületben és az önkormányzattól béreljük ezt a 8. kerületben a Horváth Mihály tér 5 szám alatt, 100 négyzetméteren, de csak ez egyik teret újítottuk fel ebből a 1,5 millió forintból, és van még egy terünk, amiben podcast műsorokat készítünk kimondottan civil szervezetekkel, tehát nekünk ez nagyon fontos, hogy azokat a szervezeteket ezeket szólítsuk meg, és azokkal tartsunk beszélgetéseket, akik valóban terepen vannak, és valóban tesznek, és hogy őket tegyük láthatóvá. A kiállító térbe pedig mindenféle programok, klubok, beszélgetések, női köröket hozunk létre, kiállításokat, és hát ott is, és még ezen kívül van egy nagy tér, amire azt gondoltuk, hogy ebben az évben szeretnénk ráfutni, hogy szintén egy vagy adománygyűjtése, vagy még nincs erre stratégiánk pontos, hogy milyen irányba indulunk el, hogy azt is létrehozzuk, és természetesen a szponzorok, kisadomány, közösségi gyűjtés, tehát úgy most mindent szeretnénk így egy kicsit így megmozgatni. De a többi részét pedig belaktuk úgy a saját bútorainkkal, vagy a saját dizájnunkkal, igen.
0: Itt ülve Nagy Zsófia, hogy az előbb mondtad a stúdióban, és hogy egy olyan sétáról fogunk most beszélgetni, aminek az egyik, tehát volt egy séta alkalom, ami már lement, jön egy következő augusztus 11-én, és egy nagyon izgalmas 8. kerületi séta, aminek egy ilyen nő fókusza van, nem is akármilyen, hogy mesélsz erről nekünk, Zsófi?
3: Igen, sziasztok, én is köszönöm a meghívást. Hát ez az első sétája a Dajernek, illetve hát majdhogy nem nekem is, igaz, hogy én már egy másik sétát összeállítottam. Annak a premierje a Dajer keretein belül az augusztus végén lesz, egész pontosan 25-én. Úgyhogy hát én egy olyan 2 éve kezdtem el így igazán belefúrni magam így ebbe a női témába, a nőnevelésbe, a feminizmusba. Megmondom őszintén, hogy én előtte majd, hogy nem, hát nem mondom, hogy hát nem, egyáltalán foglalkoztam ilyesmivel, tehát végzettségemet tekintve kultúrantropológus vagyok, de valahogy elzárkóztam ezelől, sőt, még én is inkább egy fiú szerettem volna lenni. Úgyhogy ez nekem is egy ilyen elég nagy váltás így ránézni arra, hogy valójában ez engem rólattul érdekel. Szóval én elkezdtem 2 évvel ezelőtt ilyen privát idegenvezetést tartani, és ahogy elkezdtem csinálni, meg megcsináltam a websájtot, meg jött egy pár kliens, akkor rájöttem, hogy dögunalmas az egész. Tehát ez a klasszikus városvezetés turistáknak. És akkor gondolkoztam azon, hogy mivel lehetne ezt érdekesebbé tenni, és akkor valahogy egyszer csak így jött egy ilyen, hogy úristen, hát, hogy itt semmit nem beszélünk a nőkről. Úgy általában, és ez elég erősen hasított belém különben.
0: Pedig azért és... a 8. kerületben ezen van egy egyre nagyobb hangsúly, tehát hosszú évek óta, de hogy ott a helyi, a kerületvezetés azért nagyon igyekszik köztér elnevezéssel, pályázatok elnevezésével, szóval igen, próbálnak egy csomó női figurát igen láthatóvá tenni, és hogy ezeket, hogy mondjam, megismertetni, ismertebbé tenni, a nőnapokon is elég jó akciók szoktak lenni, szóval csak azért mondom, hogy a 8. kerület, igen, akkor egy elég inspiráló közeg ebből a szempontból.
3: Pontosan ide szerettem volna eljutni, hogy amikor ezzel így elkezdtem foglalkozni, és elkezdtem ebbe így belásni magam, akkor jöttem erre rá, hogy mondjuk a 2. kerületbe valamennyire foglalkoznak ugyanígy köztér elnevezésekkel, illetve ilyen olyan szobor, mellszobor állításokkal, illetve hát ugye amúgy is bármi progresszív történik Budapesten, az a 8. kerületben van szerintem. Jó, és ilyen nekem ez a tapasztalatom. Szóval, amikor elkezdtem közel kerülni a Dajerhez, konkrétan a megnyitóra mentem el, mert azt is nekem így mondták, hogy az egy ilyen jó pofa hely lehet, mert én akkoriban 1,5 éve kezdtem el körülbelül így keresni a társaságomat. Ilyen hasonszörű nőkre gondoltam, hogy az most már itt tényleg jó lenne, hogyha nem csak úgy egymagam olvasgatnék ilyesmikről otthon, és akkor így találtam rá a Dajerre, és elkezdtem járni ugye a már emlegetett programokra, amiket az Alizék szerveztek. Úgyhogy én az első pillanattól kezdve abszolút rajongója vagyok a helynek, mert ez a 40 fölötti nőknek egy nagyon-nagyon-nagyon jó hely, ahol nagyon jó közösségépítés folyik, és nagyon jó programok vannak, és tényleg felemelő, hasonszörű emberekkel együtt lenni. És akkor ennek az évnek az elején az Aliszék behívtak a stábba, és akkor egy pár hónapja mondták, hogy már így annyit ugatok a sétákra, hogy akkor most már igazán csinálhatnék egyet. Szóval, hogy így jutottunk el ide, és akkor nyilván időközben, ahogy mondtad is, így beleástam magam a témába, akkor rájöttem, hogy melyik nincs is talán jobb hely ennek a kifejtésére, mint a 8 kör, ahol azért legalább látunk, ha zsebkendőnyi területeket, vagy ilyen-olyan parkolókból átalakítva, de mondjuk legalább vannak közterek elnevezve nőkről, és akkor ehhez lehet kapcsolódni, és akkor erre lehetne csinálni egy olyan programot, amivel lehetne szórakoztatóan népszerűsíteni a nőket, meg hogy eleve beszéljünk a nőkről, csajoskodjunk, aztán majd mondjuk el a gyerekeknek is, meghozzuk el a gyerekeket is, és hogy legyenek akár
1: és akkor
3: női dolog is.
1: Találtatok annyi fontos női karaktert, akik nem kaptak olyan rivaldafényt eddig, akik érdemes volt felépíteni.
3: Persze, én ahogy egyébként mondjuk egy másfél éve elkezdtem ebbe egy komolyabban beleásni magam, így akkor döbbentem meg, hogy így én se tudok semmit, vagy tudtam sem ennyit. Tehát egy ilyen tök autodidakta módon elkezdtem ezzel ilyen napi szinten foglalkozni, és akkor rájöttem, hogy te jó Isten, hogy azért itt azért ez egy aranybánya, tehát hogy egy csomó jó nő volt.
0: Mondhatunk példákat, csak hogy mégis milyen igen. típusú figurákat képzeljünk, hogy ez a séta, ez kiknek lehet izgalmas, vagy hogy mégis hát igazából kiket ismerünk meg kávé?
3: Igen, próbáltam úgy meríteni, hogy mondjuk ne csak művészek legyenek, tehát hogy mondjak neveket?
0: Például neveket, hanem hogy nem
3: a tudomány területéről, akár Telkes Mária, ugye, aki a napenergiával foglalkozott, és feltalálta a napelemeket, igaz, hogy ezt Amerikába tette, de az egyetemig azért ő itthon tartózkodott, illetve meghalni is hazajött. Aztán mondjuk ott van Szenes Hanna, aki nagyon fiatalon elhúnyt, gyönyörű verseket hagyott hátra, amit a séta alkalmával az Aliz olvas fel, úgyhogy ilyenekkel vannak a séták egyébként színesítve, hogy korabeli újságcikkekből olvas fel Aliz, illetve verseket. Dénfeld Janka tér van egészen közel a Dajerhez, ugye, aki a Feministák Egyesületének egy oszlopos tagja volt, ott van közvetlen mellettünk a Brunswick Júlia tér, aki az első Böcsödék megalapításába vett részt, szóval Amritáról beszélünk, Amrita Sergil,

0: Milyen volt a fogadtatás, vagy a kérdések alapján, így fogsz-e valamit módosítani a következő alkalmon?
1: Hát igazság szerint jól sikerült.
2: Nagyon, nagyon jól sikerült.
1: A visszajelzések alapján, igen, így nagyon-nagyon kedvesek voltak az emberek, tök jó pofa dolgokat kérdeztek, mondtak olyan kritikákat, amik tökre megfogadhatóak, tehát nem tudom, én ne lapozgassak annyit, vagy... De hogy ezek ilyenek, hogy mit tudom, fújt a szél, és így elszáll a papír, de szóval, hogy na, igen. Így, igen, én azt gondolom, hogy egyébként jól sikerült, nyilván nekem belülről nehezebb, mert én arra koncentráltam, hogy megcsináljam így az első.
3: Mondhatom én is, amiket, mert persze. Ugye én még nem voltam városi sétán, ezt be kell valljam, én most voltam először, úgyhogy én ott az emberektől kérdeztem, akik mondták, hogy ők már voltak, és mindazt azt mondták vissza. Azt a visszajelzést kapta a Zsófi, mert ugye ez az egész a Zsófi projektje, én csak így felolvasok egy-egy cikket, amit ő választ ki, tehát minden az ő érdeme, hogy az volt a nagyon jó, hogy ez olyan, mint egy ilyen női klub, amikor elindulunk sétálni, és egy ember, és ezt azért szeretném nyomatékosítani, hogy állati jó humorral, tehát mint egy stand-up, egy órán, két órán keresztül vezette a sétát, most így úgy tűnik, hogy a Zsófi nagyon visszafogott, és ilyen nagyon tartja itt magát, de olyan felszabadultam, vitt minket végig, hogy tényleg azt mondták, hogy az volt az érzés, mint hogyha egy barátnőt, nem tudom, 15-en elindulnánk, és valaki így tényleg így mesélne ilyen lelkesen, úgyhogy a végén pedig bementünk a Dallérbe, és akkor ott is leültünk, szörpöztünk, beszélgettünk, tehát próbáltuk ilyen nagyon Dallér-esre venni az egész sétát.
0: Még azt már kérdezhetem, hogy ennek, tehát hogyha lemegy majd ez a séta, meg lehet, hogy még, hogy mondjam, még tovább inkább kidolgozod ezt a témát, de hogy tervezel ebből majd valami megfoghatót, nem tudom, egy füzet, egy kis könyv, egy kiadvány, hogy tehát, hogy valami, hogy mondjam, maradandó legyen, mert ha jól értem, akkor ez most egy olyan séta, vagy egy olyan tematika, amit most te magad találtál ki, építettél fel, olvastál utána, szóval ez most így nem az, hogy az ember fölcsapja a netet, és akkor így szembe jön ez a tartalom.
2: Könnyedén.
1: Hát igazság szerint még szeretnék egy csomó ilyen sétát csinálni, mindig a nőkkel a középpontba, de mondjuk más-más tematikával. Tehát vannak ötleteim, egyébként pont ezen gondolkoztam reggel, amit mondtál,
0: hogy
1: kéne hozzá, hát egyrészt nyilván szeretnék egy websájtot csinálni, amin ezek mondjuk fel vannak sorolva, és akár kérhető is, illetve hogy valamilyen fajta tárgyi A kártyákon is gondolkoztunk, amin fel lennének sorolva a sétán emlegetett nők, mert hogy azért sokszor elég fura nevük van, ez a régi magyar nevek, és ezt kérték, egyébként ezt kérték az első séta után, mert volt, aki ugye ott jegyzetelgetett, de ezt így többen is mondták, hogy az tök jó lenne, ha ezt így összesítve megkaphatnák valahol. Úgyhogy igazából az van, hogy ez így nagyon most indult, és hogy így nagyon pörög nekünk is az agyunk tovább, hogy mit lehet ebből kihozni, mert én szerintem ebben nagyon sok potenciál van. Egyrészt, másrészt pedig a séta szerintem pont az a formáció, amivel élvezetesen vagy szórakoztatóan lehet átadni tudást, ismeretet, és hogyha ebből valamit akár tárgyba haza tudnak vinni, akkor valószínűleg maradandóbb is tudna lenni. Szóval ezek így folyamatos gondolkodásban vagyunk, hogy így merre van az út, de szerintem ez most így nagyon az eleje.
2: Említetted, hogy többféle tematikán gondolkozol. Ebből én arra következtetek, hogy itt óriási merítés van. Tehát, hogy ez éppen, hogy csak egy ilyen
1: ezt
2: kis ízelítő, amit
1: kapargattuk, igen.
2: És egyébként milyen időszakot ölel? Tehát, hogy hánytól hányig nézed ezt a kínálatot?
1: Hát igazából én azt csinálom, hogy így mindent összeolvasok, és akkor így, amik így leesnek. Tehát, hogy az...
2: De hogy nincs ilyen, hogy nem kötöm magam, vagy valami, ilyen. Hogy legyen onnan is egy,
1: ja,
2: vagy
1: nem,
2: szóval nincs
1: nem,
2: ilyen.
1: Nem. Leginkább ugye attól függ, hogy a helyszín mit dob, uh-huh. mert akkor tudom őket vinni, és akkor tudom elmondani, mert ugye azért az a koncepció, hogy

0: távol beszélgetünk.
1: Igen.
0: Tehát azért valami, valahol csak meg kell állni, valamire csak rá kell mutatni, mert ugye ezeknek a nőknek legtöbbször nincs nyomuk, tehát egy emléktábla sincs arról, hogy mondjuk arra járt, vagy ott lakott Amrita Sergil a Baross utcában, igaz, hogy csak egy évet, mondjuk ennek, bocsánat, pont van egy nagyon kicsi emléktáblája, de hogy legtöbbször csak mondjuk így valahogy oda tudom kötni a nőt. Tehát, hogy se nem a köztéri elnevezésből adódik, hanem mondjuk én valamit olvasom, és mondtam, hogy ja, hogy itt lakott, ja, hogy itt volt, mondjuk tudom én, amit alapított, de nem látszik. De mivel, hogy tovább, tehát még egyszer, amit gondolok, hogy ez a forma, ez a módszer, hogy az ember sétál és úgy magyaráz, ez szerintem nagyon működik, az emberek is szeretik, így aztán igazából inkább a helyhez kötöm. Uh-huh. És akkor nagyjából most az mindegy, hogy 18. század, 19. 20. mert hát azért ebből már, igen, azért ebből már merítettünk, már volt 18-19. Uh-huh. 20. Szóval, hogy ez így, nekem ez így mindegy.
2: Nekem még, ami nagyon tetszett, mert most van még egy séta, tehát van a nyolca nőkbe, és van még egy séta, ami a Közcsajok, az viszont nem a 8. kerületben, de ott lesz befejezve az Aranyszobornál. Annak most volt az első olyan próbaséta, vagy főpróbaséta, amit a héten megtartott nekünk a Zsófi, ami pedig ott van a Károly körút, tehát Verespálnétól indulunk, a szobortól egészen az Arany János szoborig, és nekem az volt a nagyon szórakoztató és hatalmas élmény, hogy ahogy mentünk végig az utcán, azon kívül, hogy hopp, itt egy kupleráj, ami volt, nem tudom, a Pilisi Róza, így mondasz, egyrészt mondja a neveket, a házat, hirtelen be tudunk lépni a házba, ott beengedtek minket a házba, jött egy külföldi hölgy, mondta, hogy ja, ez az ő házuk, bejövünk, tényleg kupleráj volt. És akkor ott már, hogy mi fényképezkedtünk, tehát hogy annyira, az a nagyon jó, hogy annyira van egy ilyen lazaság ebben az egészben, hogy elindulunk, ott egy kicsit tücsörgünk a ház előtt, és az emberek egyrészt megállnak körülöttünk, és hallgat, és jönnek velünk, tehát
0: igen,
2: hogy így követnek minket, mert látják, hogy van egy nő, aki csak mondja, mi pedig ott vagy nevetünk, vagy hallgatunk, vagy nézünk, szóval, hogy nem tudom, hogy mit akartam ezzel mondani, de hogy azt is felvettük ma a palettára, és igen, arra is csináltunk egy eseményt, az pedig augusztus 25-én, igen, és nekem nagyon tetszik az a cím, amit adott a Zsófi neki, hogy Közcsajok.
0: Ja, mert egy csomó jó dolgot csináltak, de hogy tényleg ez a séta is olyan volt, hogy ilyen tényleg egy ilyen kis kalandocska volt, nem?
2: Igen.
0: Hogy
2: igen,
0: olyan, hogy történnek így fontosan dolgok, amikre így nem számítunk, hogy bejutunk egy olyan belső térbe, ahol kóddal kéne bejutni, és akkor kiderül, hogy belül ilyen aranystukkók vannak, meg tudom, hogy ilyen részkarcok a falon, és így néztünk, hogy jaj, köszi. Szóval, hogy ez ilyen tök vicces tud lenni az egész szitu, nem?
2: Igen.
0: Nagy kaland.
1: Na hát akkor augusztusban lehet veletek sétálni, igen, egy csomót, és hogy az Alice-tól kérdezem, hogy közben meg egy csomó minden más programja is van a Dajernak, hát nyáron, meg ősszel, meg egyáltalán, szóval tényleg nagyon beindultatok, hogy ajánlj nekünk egy párat.
2: Most úgy tervezzük, hogy az augusztus látjuk így előre, az őszt azt gondoltuk, hogy majd még leülünk és újra kitaláljuk az egészet, de most sokat gondolkodtunk azon, hogy zárjunk-e be ősz nyáron, vagy nem, hogy menjünk el nyaralni, de hova? De mikor van az embernek egy Dajer, tehát akkor miért, és nagyon jó a klíma nálunk,
0: igen,
2: nem
0: igen,
2: kell, nem, mert nagyon, nagyon hűvös van, és összejöttünk, mondhatom ezt, hogy összeismerkedtünk a Puncstorta kollektívával, Kozma Zsófi, és Kozma Zsófi és
0: Edvi
2: Attina, ők kapcsolódnak hozzánk már egy jó ideje, bár azt most így zárójelben mondom, hogy még bőven nincsenek 40 évesek, viccelek, de hogy majd csak lesznek.
1: Miért van egy limit nálatok?
2: Hát a Dajer, a 40 fölötti nőtás.
1: Na jó, de hát gondolom vicce, nem kérdez,
2: ezt most
1: nem
2: igazolvány. Ezt most viccből mondtam.
1: Nehogy itt a hallgatók azt mondják, hogy ilyen ageizmusba becsúszunk.
2: Viccelő, de öröm az, hogy ők akarnak hozzánk kapcsolódni. Igen. Tehát, hogy ezt
1: fiatal,
2: azért igen.
1: Fiatalok igen, előtt is nyitva a Dajer kapuja.
2: Így van, persze.
1: Fiatalabbak, bocsánat, is szerettem volna fogalmazni.
2: Igen,
1: bármilyen korosztály.
2: Minden, persze. És hogy ők fognak beköltözni, ugyanis a Kozma Zsófinak van egy a Képzőművészeti Egyetemen a mesterszakon egy olyan témája, hogy a saját kelengyéjét fogja megszőni, és egy közös szövés, egy egy közösségi szövéssel be fog költözni a szövőszékével augusztusba a Dajerbe, és be lehet menni, meg lesznek előre ezek az időpontok, majd meg fogjuk hirdetni, és be lehet menni, lehet közbe szőni, és közbe pedig Varga Ritának a kiállítását meg lehet nézni, amit még júniusban nyitottunk meg, az Opuncia szépségszalon, de hogy az még szeptemberig nálunk látogatható, így úgyhogy most így szintén lesznek ilyen programok, ami, és még mellé teszünk mindenféle off programokat, hogy mit lehet. Szerintem ez nagyon izgalmas lesz, hogy a saját kelendjéjét, ugyanis jövő évben férhez megy, és ezt közösen fogjuk majd ezt a plédet, igen, létrehozni.
1: És neked van még egy nagyon izgalmas programod, amit mindenképp szeretnénk, hogyha ajánlanál, mert ez egy visszatérő program, ami hát nagy sikerrel futott már, és már most is nagy siker, pedig még csak tegnap tetted közzé.
2: Ami nem dajeros, tehát hogy ez tény, hogy egy ilyen saját, ez a hajnali háztetők, amit minden évben 2023 óta megszervezek, és mindig, hogyha lehetséges, mindig egy másik háztetőn, hogy az Ottliknak a hajnali háztetők regényét felolvasom 3 órán keresztül, hajnali 5-től 8-ig, egy 10 perces szünettel, és igen, most ebben az évben pedig a Tűzoltó utca 54 szám alatt a régi tűzraktár tetején lesz, ami ott most egy szálloda, vagy egy hostel, úgyhogy innen is köszönjük nekik, hogy ők befogadták ezt a projektet, és hogy az az érdekessége, hogy én 20 évvel ezelőtt a tűzraktár csoportnak az egyik tagja voltam, és együtt hoztuk létre ezt a kezdeményezést, és nagyon-nagyon sokat voltunk a tetőteraszon, és ott álltunk, és néztük a várost, és most akkor ott lesz, és még lesz még egyszer ezen a nyáron, vagy ezen az ősszel, az pedig Pécsen lesz a Palatinus szálloda tetején, szintén hajnali háztetők, úgyhogy az egyik az 27-én, augusztus 27-én a tűzraktár tetején, és a szeptember 4-én pedig Pécsen.
1: És akkor ott ilyen mindenféle kényelmes ülő alkalmatosságokba el lehet heveredni, és akkor lehet hallgatni, hogy felolvasod.
3: Igen, nyilván minden programot nagyon ajánlok, de én voltam ilyen hajnali háztetők felolvasáson. Igen, a tavaly.
1: Igen.
3: És ez egy nagyon különleges élmény szerintem, tehát gyönyörű helyszínen van, fantasztikus kilátás van Budapestre, gyönyörű a napfelkelte.
1: Nagyon jó a szöveg,
3: és igen, és az mondjuk eleve lenyűgöző a teherbírása, hogy végig tudja olvasni, miközben mindenki kényelmes babzsákokban pihen, vagy éppen egy kicsit gyönyörködik a panorámában, úgyhogy szerintem egy ilyen nagyon időn túli élmény ott lenni abban a néhány órában. Szóval nem is tudok erre más szót mondani.
2: Nekem is minden évben egy ilyen nagyon nagy dolog.
1: Van valami különös kötődésed ehhez a szöveghez?
2: Hát szerettem ezt, tehát mindegyik Ottlik regényt szeretem, de hogy ez... Nem mondhatnám, hogy annyira különös volt, viszont ez az, azt hiszem, az összes regények között, ami olvasható, felolvasható, nem minden regény olyan könnyű felolvasni, és neki ez az a szövege az, ami tényleg nagyon színházszerű, nagyon élhető, nekem is nagyon könnyű, és nagyon, szerintem nagyon muzikális az egész, már csak magától a szövegtől, és hát ráadásul minden házi buliba van valamilyen zene, azt én mindig beteszem, tehát DJ-je is vagyok egyebben a regénynek, és mint hogy kéz a kézbe a legnagyobb támogatóm a természet, mert ugye mindig csak azért kell imádkozzak és szóljak a meteorológusoknak, hogy lesz-e akkor eső, vagy, mert hogy jön fel a nap, és megy le a hold, mert ez teli holdkor van. Ez már annyira megadja az alaphangulatot, megcsinálja az embernek az érzését, és azzal, hogy együtt megyünk fel 3:45-kor, és ebbe van valami cinkosság, valami titkosság, valami finomság, hogy ne zavarjunk másokat, tehát hogy a saját határainkat is kell lássuk, és hogy valami együtt lélegzés, abszolút, annak az 50 ember egyszer csak hirtelen így együvé válik azzal a hangulattal, meg a természet adta csodákkal, és akkor utána, amikor már mindenki lepihent ezekre a babzsákokra, és ott kis kávézgatunk, meg kekszezgetünk, hogy akkor kezdődik el igazán az a pillanat, hogy az neki számomra is csoda, egyáltalán nem azt érzem, hogy úristen, akkor én nem még 3 óra, hanem azt érzem, hogy akkor kezdjük el.
0: Igen.
2: És akkor mindig bekapcsolom azt a zenét, amiről ők beszélnek, és így valahogy én is egy kicsit olyan, mint nem tudom, a Nószínházban a tükörszoba, hogy akkor itt ezen így át kell menni, és akkor így együtt kezdünk el suhanni, és tudom, hogy mindig megvan, hogy mikor jön fel a nap, 6 óra, nem tudom, 3-4 perckor, és az mindig ott nekem van az a szöveg, ami akkor ott. Tehát én nekem is van egy belső ritmusom, hogy oda kell érjek szövegbe, mert hogy az fontos pillanat lesz, és akkor a szövegen belül is van egy olyan pici szünet, hogy én fel tudok nézni, hogy jön a nap. Tehát, hogy én magamnak is adom azt az ajándékot, hogy akkor most így egyszerre nézünk ki, hogy kibújt a nap.
1: Úgyhogy, hát ez egészen különleges, akkor ezt pláne nagyon jó szívvel ajánljuk Ottlik rajongóknak, város rajongóknak. Meg egyáltalán ez mikor lesz, mondjuk el még egyszer, bocs.
2: Augusztus 27-én a Tűzraktár tetején.
1: És akkor ennek van egy ilyen Facebook eseménye, amit van, ki lehet keresni, és akkor lehet regisztrálni erre az eseményre. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, Zsófi és Aliz, jó sétálást, felolvasást, programokat.
3: Menjetek sétálni, menjetek.
0: Igen, kövessétek be a Dajer Facebook oldalát, iratkozzatok fel a hírlevélre.
3: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük,
3: hogy itt voltatok.
1: Köszcsajok. Mi pedig zenélünk egy kicsit, aztán jövünk is vissza.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Visszajöttünk az Utca Rádióval, a Tilos Köztérügyi műsorával, és Rádai Mihály városvédő fényképeivel folytatjuk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest gyűjteményében. Lesznek ezek megtekinthetőek, illetve hát már megtekinthetőek, és itt van velünk a vonalban Kis Borbála. Szerbusz!
1: Szia! Itt vagyok.
0: Szia, hello! Szia!
1: Itt vagyok, szia!
0: Igen, igen. Egy kicsit szeretném, ha mesélnél arról, hogy hogy kezdtétek el ezt az egész projektet felépíteni, mi volt így a kiinduló pontotok?
1: Hát az alapvető, azt kell tudni, hogy Rádai Mihály fotóhagyatékának egy része 2012-ben került a Budapest gyűjteményben, ugye akkor még tőle. Ez közel 8000 fotó.
0: És ez egy nagy szabású gyűjtemény.
1: Igen, igen, elég tetemes. Közel 20 év színe, fotótermését tartalmaz, ezek színes fotók budapesti helyszínekről, épületekről, objektumokról. 1985 és 2005 között készült fotókról beszélünk. És akkor ezt mi megkaptuk, vagy hát hozzánk került ez a fotóhagyaték. Egyébként megjegyzem, nagyon rendezetten, tehát ilyen utcák, házszámok alapján borítékokba rendezett fotókról van szó, nagyon sok, és nagy szerencsénkre kaptunk hozzá, illetve hát készült hozzá egy teljesen részletes hagyaték, vagy most már bocsánat, hagyaték listának hívjuk, de hát akkor ugye csak lista, ami hát nagyon hasznos, mert anélkül átláthatatlannak tűnt az egész. Van olyan ház, vagy van olyan épület, amelyikről több fotó van, valamelyikről kevesebb, ez teljesen változó. És akkor most ugye július 16-án volt 5 éve, hogy elhunyt Rádai Mihály, és ebből a szomorú apropóból valahogy erről csak meg kéne emlékezni, csináljunk valamit, és hát ezt a fotóhagyaték már úgy adta magát, hogy akkor ezzel. Most az az igazság, hogy 8000 fotó, az tényleg, ahogy mondtad, az nagyon sok. Tehát az nem lehetett vállalkozni arra, hogy az összeset, hanem hát van nekünk egy nagyon elhivatott szakember fotótárosunk, aki csinált egy olyan válogat, először is hát áttekintette, átnézte, átgondolta, és csinált egy
0: bocsánat,
1: olyan
0: egy pillanatra ne haragudj fél, tehát hogy, ha jól értem, bocsánat. Akkor nem csak itt egy ilyen zárójeles kérdésem lenne, hogy ha jól értem, akkor ez nem volt digitalizálva eddig ez a fotó. Még, vagy ez a gyűjtemény még részei sem, tehát ez most kezdődött el, és akkor ez eddig nem is volt így elérhető a érdeklődők hát, számára, vagy volt valami módja annak, hogy betekintsenek az emberek ebbe a gyűjteménybe?
1: Hát igazság szerint, de jól értetted, igen, ezt nem tudom mennyire mondtam világosan, tehát papírképekről beszélünk,
0: igen. Mint amit... Hát így a boríték alapján ezt azért sejtettük.
1: Igen, és semmi digitalizálásról szó sem volt eddig. Hát igazság szerint nem volt ez elzárt, vagy valami, de aki tudott volna véletlenül róla, hogy nálunk van, és konkrétan kereste, az természetesen, mondom így, egyeztetett időpont után, előkészítés után tudott előszedni belőle a fotótár, de hát azért közel sem volt. Ez sem köztudott, sem nem forgott azért ez az anyag. Úgyhogy most ilyen szempontból ez az egyik célja is volt egyébként ennek a honlapnak, hogy és azért is nem tudom, aki már látta a honlapot, majd látni fogja, fenn van a teljes hagyatéki lista nézegethető PDF formátumban, tehát ez volt az egyik cél, hogy egy kicsit így informáljuk, vagy felhívjuk rá a figyelmet, vagy eljusson azokhoz egyáltalán a hír, meg a lehetőség, hogy van ez is, hogyha valaki esetleg ezt a korszakát kutatja a városnak, akkor ezeket a fotókat se felejtse ki, vagy legalábbis érdemes megnézni, hogy van-e benne.
2: Én azt szeretném kérdezni tőled, hogy hát maga a Rádai is egy nagyon úttörő, egy nagyon progresszív figura sok tekintetben, de hogy nyilván nem véletlenül kapta a Városvédő Fényképek címet ez az anyag, vagy ez a tárlat, hogy így mondanál néhány szót így a Rádai Mihályról, hogy miért volt ennyire, hogy mondjam, újszerű, amit ő csinált, vagy inkább onnan is megfoghatjuk, hogy a mából nézve ezzel az optikával, hogy miért annyira különleges, miért annyira extra ez a gyűjtemény?
1: Hát ez, amit mondtál, hogy a városvédő fotók, ugye ez nekünk egy ilyen kiemelt címünk is, és az egyik központi gondolat, ugye azon gondolkodtam, hogy ez azért lehet, hogy kicsit furcsán hangzik valakinek, hogy mi az, hogy városvédő fotó, de ha jobban meggondoljuk, ez tökéletesen visszaadja azt, ami a célja volt vele, vagy ezekkel a Rádai Mihálynak, mert hogy ezek nem művészi alkotások, ezeket nem úgy kell elképzelni, mint egy olyan fotót, ami... Tehát, hogy mondjam, én azt mondanám, hogy ezek ilyen munkafotók voltak nagy részt. Ugye ő csinálta 30 éven át a tévéműsort, írt sokat a városvédelemről, kiállt ügyek mellett, intézett, védett, teljes országos mozgalommá nőtt ez a Városvédő Egyesület és a körülötte lévő egész ügycsoport, meg emberek, meg minden. És ez ennek a munka során keletkezett, mondom, ez a 8000, és még nagyon sok más fotó is. Tehát azért is mondtam azt az elején, hogy vannak például olyan épületek, amikről van akár 50 fotó is, de van olyan, amelyikről csak 3. Tehát ő szerintem készülve, vagy úgy gondolom, vagy úgy tudom, készülve a forgatásokra, vagy írásra, eljutott, vagy bejutott éppen valahova, amiben egyébként nem volt olyan egyszerű bejutni, egy éppen összeomlás előtt álló házba, vagy egészen elkeserítően leromlott műemlékbe, és akkor ott ő elkezdett fotózni. Tehát tetted olyanok a képek, ha az ember így kiteszi egymás elé, mint hogyha beállsz egy, mondjuk egy ilyen nagyon lerobbant bérház udvarára, és nézel körbe, hogy mi az, amit ebből, mi az, ami szép, mi az, amit érdemes megörökíteni, mi az, ami fontos. Ahogy ugye ő operatőr is volt, tehát fantasztikus szeme volt ehhez, hogy meglássa azt, ami az érték. Épp ezért lehet az, hogy egy kútról, egy ház udvarán van mondjuk 10 fotó, minden egyes kis részletele van fényképezve, és ezáltal hívja fel a figyelmet, akár a romlásban lévő szépségre, akár ezekre az értékekre, amiket meg kell, vagy meg kellett menteni. Hát ilyen értelemben mondom én ezt munkafotóknak, vagy, és hát így városvédő.
0: Igen. Egyébként ő, amikor ezt átadta nektek, vagy ahogy hozzátok került, ehhez volt valami útmutató, vagy leírások, mert itt a fotók mellett ugye vannak leírások is, bemutatjátok, hogy mi látható a képen, hogy ez valamilyen szinten tőle is származik, vagy ezt saját magatok készítettétek, és hogy ő tette valami megjegyzést ezekhez a képekhez, vagy csak ráírta, hogy mi látható rajta, és mikor készült?
1: Ráírta a képekre a pontos évet és a helyszínt is többnyire, ami ugye hát önmagában nagy segítség
0: igen,
1: volt.
0: Igen, igen.
1: Ezt a 25-öt, amit mi itt, 25 helyszínt és az ahhoz kapcsolódó képeket, amiket itt a honlapon lehet látni, ezeket mi emeltük ki, pontosabban hát a kollégáimmal közösen, igen, mi döntöttünk úgy, hogy mi az, ami tipikus sors, akár pozitív, akár negatív értelemben, mi az, ami rá tudjuk, hogy neki fontos ügye volt, fontos helyszíne volt, és az ehhez tartozó szövegeket meg azért írtuk mi hozzá, nem ő, hogy egy kicsit úgy elhelyezzük a adott épületet, vagy adott helyszínt ott, hogy mi, mikortól volt ez, kiépítette, és végül is azt, hogy mi lett a sorsa. Mert hogyha megnézed, akkor tényleg vannak benne ilyen nagyon pozitív történetek, mondjuk a New York palota, vagy a Gresham, ami megmenekült és gyönyörű, és hát van, ami viszont nagyon szomorú véget ért, mint mondjuk a Haer cukrászda.
0: Igen.
1: Úgyhogy ezeket mi igazából önkényesen válogattuk ki, de tényleg úgy, szóval vannak benne akár a Hungária fürdő, vagy a Városligeti körhint, azokról tudjuk, hogy ő neki nagyon fontos ügyei voltak, mert azért ez egy ilyen élethivatása volt neki a városvédelem.
0: És azt tervezitek, hogy ez a honlap, ez aztán így majd valahogy az idők során így bővül további fotókkal még, vagy...
1: Hát, megmondom őszintén, hogy...
0: Vagy ennyire nagyon... nem nézünk még előre, hanem annak örülünk, ami most
1: megszületett. Hát egyrészt örülünk, Másrészt meg nagyon jó volt csinálni, nagy munka volt, de nagyon jó volt csinálni, és pont egyik nap merült el a kollégával, hogy nem kéne bővíteni ezt, úgyhogy ha majd egyszer nagyon sok időnk lesz, akkor még az is elképzelhető, hogy választunk további helyszíneket, de hogyha ugye fönt vannak a listák, tehát azt gondolom, hogy akit érdekel, vagy aki bármilyen szempontból ezeket látni, vagy használni szeretné a képeket, be tud jutni, és meg kézbe tudja venni.
0: Eredetibe is megtekintheti.
1: Igen,
0: akkor
1: igen, igen.
0: Nem akarok ilyen nagy programötleteket adni, vagy ilyen munka feladatötleteket adni nektek, de hogy én még így azt is elképzeltem, hogy adott esetben a könyvtár falain valahol egy ilyen pop-up kiállítás keretében meg lehetne nézni szintén így élőben képeket. Mondjuk nyilván nem lehetne megfogni, de hogy így az eredeti fotók ilyen nagyon könnyen elérhetővé válnának azoknak is, akik esetleg nem hallottak arról, hogy ez a honlap létrejött.
1: Hát elképzelhető egyébként tényleg simán, szerintem közönség is lenne rá, mert biztos, hogy jönnének nézni, meg hát azért Rádai neve is szerintem még remélem cseng annyira a Budapest, legalább a városvédelem, meg a főváros iránt érdeklődőknek, hogy akár lenne rá közönség is, úgyhogy jó ötlet. Köszönjük.
0: Igen, de hogy bizonyos értelemben ez egy újszerű projekt azért így a ti részetekről, nem? Vagy azért szoktatok többször csinálni ilyen típusú gyűjteményeket, meg honlapokat?
1: Hát olyan értelemben egyfelől újszerű, másfelől meg ugye, hogy mondod, hogy ez már a többedik ilyen tematikus honlapja a Budapest gyűjteménynek. Néha, vagy szóval amikor akár egy olyan alkalom, mint például az előző, az a Nagy Budapest létrehozásának 75. évfordulójára csináltuk, vagy az előtti, amikor egy olyan fotóhagyaték került, ugye hát mindig a fotó jön elő, de hát nem véletlenül, tehát egy olyan fotóhagyaték került a birtokunkba, amit úgy éreztünk, hogy muszáj valahogy megmutatni, mert annyira fantasztikus volt az egész, vagy hát most is az, hogy ilyenekhez készültek tematikus honlapok. Tehát
0: nem valamilyen szintű tapasztalatotok ebben már volt?
1: Hát igen, van hozzá már némi gyakorlat, meg valahogy mi úgy érezzük, hogy a visszajelzések alapján ezeket úgy szeretik nézni az emberek, meg úgy, szóval ez úgy egyben van valami, kicsit ilyen kiállításszerűség, tematikus honlap, sokféle elnevezésük lehet.
0: Igen, most közben itt megláttam, ja bocsánat, a képek listáját is, és hát itt látom aztán, csak most így hirtelen belenéztem, hogy milyen hihetetlen sok ismerős, meg kevésbé ismerős utca szerepel még itt, amiket itt a maguk között, a feldolgozott képek között nem lehet látni, úgyhogy ez fantasztikus lehet ez a gyűjtemény. Marian?
2: Én csak azt akartam kérdezni, hogy valamilyen, nem tudom, beszélgetéseket, kerekasztalokat, konferenciát, nem tudom, városvédő találkozókat szerveztek így a kiállítás köré? Tehát az előbbi kérdésemben is már valahogy egy kicsit ezt akartam feszegetni, hogy nagyjából ez, amit ő csinált, meg amit képviselt évtizedeken át. Kicsit az az érzésem, hogy ennek most van újra egy ilyen reneszánsza éppen napjainkban, nem? Tehát, hogy talán soha annyit nem beszéltünk Budapestről, meg a köztereinkről, az épületeinkről, az egész városképről, meg a városfejlesztésről, mint az utóbbi időben, és hát, hogy mondjam, ez valahogy egy ilyen nagyon szép apropója is ennek, meg hát úgy képileg is tényleg egészen különleges végignézni ezt a sorozatot.
1: Igen, igazad van, én is azt gondolom, és ez valahogy szerepel is a bevezetőnkbe ez a gondolat, hogy most igen, egynek annyira reneszánsza van, és annyira az nagyon, tehát hogy a Rádai gondolkodva megnézegetve a képeit, nyilvánvalóan az embernek eszébe jutnak a mostani nagyon népszerű Budapest tematikus séták, meg a Budapest 100 mozgalom, szóval hogy ez most nagyon benne van a levegőben, hogy így mondjam, és szerintem ez tényleg nagyon jó. Hát, hát nem tudom, ezek a konferencia, meg beszélgetés, ezek is, igen, mind olyan ötlet, amit lehetne. Hát ugye nem tudom, hallottatok-e róla, hogy a könyvtárból a körúti könyvtár szervezésében ilyen közösségi tudományos módszer segítségével a Rádai Emlékprojekt az első szakaszán már túl van, tehát most Rádai nálunk nagyon előtérbe került. Ez pedig egy olyan projekt volt, amiben a a Király utcának a Kiskörút és a Nagykörút közti szakaszát fotózták újra lelkes amatőr közreműködőkkel, a Enkósa Judit vezetésével egy kör. És hát ugye ez a Rádaiék 80-as évek elején, ők már megcsinálták ezt a fotózást, egyszer ezt kiadták kötet formátumban is, és most ők azt szerették volna ezzel dokumentálni, hogy mi történt az elmúlt 30 évben, vagy nem tudom, 30 évben, nem tudom pontosan, de hogy 80-as évek elejéhez képest tavaly történt ez az egész. Tehát ez is egy kicsit ennek a gondolatnak a jegyében született ez az emlékprojekt.
2: Ez, mert én az Enkósa Judittal láttam beszélgetést, hogy ezek a YouTube-on elérhetők, de gondolom akkor, akit ez érdekel, az valószínűleg megtalálja ezeket a dokumentumokat, amikről most beszéltél.
1: Igen, ezek a könyvtár honlapján is, meg a könyvtár YouTube csatornája felől is elérhetők, igen, és úgy tudom, hogy lesz ennek egy második szakasza majd nem sokára ennek a projektnek. És ott is ez, amit említettél az előbb, ez a Budapest téma népszerűsége, a városvédelem, amivel közben nagyon sokan vettek részt ebbe, és nagyon népszerű volt. Tehát ez jó. És hát nekünk is, én hadd dicsekedjek ezzel, mert nagyon lelkesen nézzük mindig a Facebookunkon jelent meg ugye először ez az egész honlap, és nagyon sok és nagyon pozitív visszajelzés érkezett. Sikeresnek értékelem.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy meséltél nekünk elől. Még egyszer elmondod a honlapot, ahol meg tudják találni a honlapcímét, ahol érdeklődők meg tudják nézni a fotókat?
1: Hát ez a radai.fek.hu, tehát a könyvtár rövidítése, radai.fek, ha így lehet érteni.
0: Igen.
1: És akkor de az összes közösségi oldalunk felől, a könyvtár honlapja felől, mindenhonnan szerintem el lehet ide jutni.
0: Értem.
1: Könnyen.
0: Nagyon szépen köszönjük, és hát remélem, hogy ebből a sok mindenből, amiről itt ma beszéltünk, még valami folytatása következik ennek a gazdag hagyatéknak a feldolgozására, és fantasztikus munkát végeztetek a kollégáitokkal. Köszönjük szépen, hogy ma itt voltál velünk.
1: Sziasztok!
0: Szervusz, köszönjük! Szia, szia.
2: Köszönjük, hello! És akkor Kis Borbála volt a vendégünk, és egy kicsit zenélünk most, aztán a Veszprémi utca zenével, és Muraközi Péter Murakkal jövünk vissza, reméljük elcsípjük telefonon.

0: Sziasztok, ez még mindig az Utca Rádió a Tiloson, az adásunk harmadik utolsó blokja van, maradjatok velünk. Kicsit arrébb megyünk, de nem nagyon messzire, Veszprémbe, a Veszprémi Utcazene Fesztiválról fogunk beszélgetni Muraközi Péterrel, Murakkal. Szia, hello!
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
0: Hello, na, és hát itt már nagyban zajlik a Veszprémi Utcazene Fesztivál, ami hát már egy több évtizedes, ugye jól mondom, ez már 20-hány éve van?
1: Hát sosem tudjuk, 25 vagy 26,
0: jó.
1: De valahogy ott.
0: Hát szóval baromi régóta. Milyen a mostani? Jó időtök van, én láttam képeket, elképesztő, sokan vannak, hatalmas az érdeklődés, szóval így nagyon, nagyon úgy tűnik innen, hogy nagyon jól sikerül a mostani esemény is.
1: Egyelőre szerencsétőleg minden úgy van, ahogy terveztük, persze vannak kisebb zökkenők, de reméljük, hogy ezért ez kisimul a végére. Szóval köszi, de jól vagyunk.
0: És azért is kérdeztem rá erre, hogy akkor itt már itt 25-26 éves projektről beszélünk, hogy egy nagyjából honnan, hova jutottatok el? Tehát azt most lehet tudni, hogy minden évben ugyanakkor van, nem tudom, július utolsó hetén, tényleg egészen az ország legkülönbözőbb sarkaiból utaznak oda, szóval, hogy nagyon, nagyon népszerű ez az esemény, de hogy ezt minek köszönheti? Tehát, hogy hogy sikerült egy ilyen műfajt, mint az utcazene ilyen, ilyen klasszul felhúzni, vagy egyáltalán felhozni, vagy ennyire láthatóvá tenni?
1: Igen, ez egy óriás félreértés, vagy ilyen tisztázandó dolog, és szerintem ez most is tök jó, hogy mi valóban utcazene fesztiválnak indultunk valamikor, mert hiszen azt gondoltuk, amikor Veszprémben még nem nagyon voltak fesztiválok jó régen, hogy az utcazenész az a műfaj, amit a legkönnyebben tudunk az utcára tenni, hiszen erről szól maga a műfaj, és akkor valóban elkezdtünk utcazenészeket keresni Magyarországon. Aztán rájöttünk, ez a műfaj nem nagyon létezik Magyarországon, tehát nincsenek ilyen klasszikus értelmet utcazenészek, mint ahogy az ember ezt így a mesekönyvekben látja. De elkezdtünk is keresni, ilyeneket hirdettünk az országba, hogy azért mégis hát, ha csak mi nem találjuk meg őket, és akkor ez az egész ilyen hirdetéses rendszer indult, ezelőttem tudom, tényleg 26 év az első két évben, de akkor sem nagyon jelentkeztek még, és akkor azt gondoltuk, hogy akkor találjunk ki egy pénzdíjazást, hát akkor majd jobban fognak jelentkezni. És akkor valóban beindult a fesztiválnak ez a része, meg ez két fesztiválból tevődik össze gyakorlatilag az egy, amit mi is csinálunk, és az a része, amikor még nem volt a második, csak az első, hogy kiválasztottunk 20 fellépőt, és az volt a koncepciónk, hogy minden nap, itt vannak 4 napig, minden nap, minden színpadon mindenki fölép egy adott napon, és akkor 4 napon keresztül mindenki játszik minden színpadon és minden idősában, és versenyezzenek. És akkor ez volt az eleje igazából az egésznek, és akkor ott nyerhettek akkor még csak azt 1 millió forintot a legjobb ilyen zenész. Utcazenészek hívtuk, de tényleg nem utcazenekarok voltak, hogy utcazenészek voltak, hanem amatőrzenekarok, akik eljöttek hozzá az utcán zenéhez. És akkor ez utána ezt elkezdtük folytatni, úgyhogy elkezdtünk Eurafába körülnézni az utcazenészek körében, és akkor ott már azért többet találtunk, aztán végül ezt is elengedtük, és most már teljesen vegyes, már hogy van ez a versenyünk, ez megmaradt, ami indult, de után 4-5 van akkor, és tovább 9-ig, és versenyeznek a magyar kiválogatott produkciók. Itt egyszer egy zsűri ad oda 1 millió forintot, illetve a különbség is oda 1 millió forintot, és akkor ez este 9-kor pedig mindenfajta nemzetek vagy utcazenészei, vagy pedig olyan fellépők, ahol utcazenészek voltak, az utcán kezdték, de azok már rég jóban nagyobbak lettek. De aztán tényleg ez csak egy ilyen nagyon tág dolog, mert nem tudjuk ráfogni, hogy mindenki utcazenész, tehát inkább mi utcazene fesztiválnak hívjuk magunkat, nem utcazene fesztiválnak, ez sajnos, vagy nem sajnos, de azért sokan összekeverik. Tehát minket azért sokszor hívnak, amiatt mások, hogy ajánljunk ilyen egyszer gitáros amatőrzeneket, mert hogy hiszen utcazene fesztivált sem csinálni, mondjuk, hogy nem, sajnos itt más a koncepció, tehát kicsit csalók a név, de a logónkban is láthatóként, hogy külön hívjuk, csak hát egyben mondjuk, na mindegy. Ez a sztori, és most már tényleg az van, hogy napközben megtartottuk ezt a versenyrészt, ezt nagyon szeretjük, mert itt, amikor még azért más volt a zenei trend, akkor nagyon sok olyan zenekar kezdte itt nálunk, akik azóta országosan ismert nevek lettek, a Járai Mártól a Maniig, de tehát ezt továbbra is szeretjük, az este azt pedig most már tök azért annyira jó és kedves nekünk, mert a nemzetközi zenészeknél is az a koncepciónk, hogy itt vannak 4 napig, nem mennek haza, miután véget ért a koncertjük, hanem lejönnek a színpadról, és gyakorlatilag így ezt a 4 napot itt a várossal töltik, és ilyen tök az első nap így kialakulnak ilyen kis rajongótáborok, akik így mennek a zenészekkel körbe-körbe, tehát kicsit egy ilyen szimbiózis alakul ki zenészek és a városlakók között.
0: És mennyire fogjátok
1: Ez egy olyan hangulatot ad, ami szerintem a népszerűségének ez sokat nem tudom, dob. Igen.
0: Arról akartak csak kérdezni, hogy ugye Budapesten is most van az első ilyen, most lesz az első ilyen fesztivál, és pont most volt egy ilyen sajtótájékoztató, ahol hát arról beszéltek, hogy elképesztő sokan jelentkeztek, tehát nem tudom hányszor annyian, mint amennyi jelentkezőre számítottak. Szóval csak arra akartam reagálni, amikor mondtad, hogy hát ez az utcazenész műfaj, ez nem tudom, hogy nincsenek olyan gyökerei nálunk, vagy hogy az ilyen hagyományos értelembe vett utcazenészből kevés van, de hogy akkor szerinted azzal, hogy vannak már ehhez kapcsolódó események, ez akár az utcazenészeknek a számával valamilyen hatással vannak egymásra, tehát hogy több lesz az utcazenész akkor, hogyha Veszprémtől Budapesten át az ország legtöbb nagyvárosába vannak lehetőségek, fesztiválok, egyáltalán fórumok arra, hogy ők megmutassák magukat?
1: Szerintem nem, én nem tudom a Pesten kik jelentkeztek, szerintem pont ugyanaz. Én azt gondolom, de ezt csak ilyen teljesen vakon mondom, hogy szerintem pont ugyanaz típusú járnak, mint mi, hogy ezek nem utcazenészek, hanem zenészek, akik jelentkeztek egy levezetőségre, és most az utcán fognak állni. Tehát szerintem az utcai muzsikus, meg az, hogy a Hangácsi Marci kiáll, mert a Hangácsi Marci is nyert annak idején nálunk, aki az ott egy befutó tetszágitáros, de nem utcazenész, hanem...
0: Igen, ő volt a vendégünk a múlt héten.
1: Na, hát ő nem egy utcazenész, de persze utcán is tud zenélni. Tehát szerintem az a fajta klasszikus ilyen, nem tudom, akit látunk a világ különböző pontjain, azok, akik ilyen ízig-vérig utcazenészek, azok szerintem olyanból kevés van Magyarországon, ezt látom, és tartom, kíváncsi, akik jelentkeznek Pesten, szerintem nagyjából az lett a felhozatom, mint nálunk, az utcán is megszólalni bíró produkciók, amik egyébként rendes klubzenekarok vagy klubelőadók.
0: Tehát egyébként meg tudod nézni, mert most már kiválasztották őket, tehát azt hiszem, hogy elérhető az, és akkor együtt, most akkor kicsit reklámot is csinálunk ennek, tehát hogy elérhető az, hogy a megadott napokon kik és hol fognak fellépni, igen, és akkor Budapesten is van egy ilyen szavazás a Szigeten fellépési lehetőséggel. De akkor hadd kérdezzelek már erről, hogy azok, akik amúgy zenélnek, és most jelentkeznek egy ilyen lehetőségről, ők valahogy átalakítják a repertoárt, tehát hogy amikor így nem tudom, utcára kell kiállni, és nem tudom, akár egy szágitárral, egy mikrofonnal, valami kisebb dobszerkóval, szóval, hogy ez mennyiben alakítja szerinted a stílust, a nem tudom, a számokat?
1: Igen, tehát mi úgy van a felhívásunk, hogy akusztikusan megszólalni bíró előadókat keresünk, kicsit azt sugalva, hogy mintha nem lenne áram, akkor is meg tudná csinálni azt, amit akar. Ez nem azt jelenti, hogy nem adunk hangosítást a produkciókhoz, hanem kicsit így próbáltuk kizárni az olyan sztorikat, ami mondjuk egy alapokra való éneklést, vagy egyfajta ilyen szekvencerekkel való zenélést jelent, tehát hangszeres zenélésre sugaltuk ezzel a dolgokat.
0: De igazából DJ-k nem játszanak,
1: hogy nincsen gép, amire megy az alap, és közben valaki mérgesen ráreppel, amivel semmi baj nincsen, csak nem erről szól a fesztivál. Tehát egyre ezt próbáltuk ezzel a meghatározással, hogy akusztikusan is megszólni bíró dolgokat keresünk. És igen, vannak olyanok, akik tényleg egyébként, amikor játszanak éppen A38-on, akkor rendesen dobszerkóval játszanak, itt pedig egy K-honnal, vagy valami kicsit áthangszerelve teszik meg, de ez se igaz mindenkire. Tehát van, aki ezt kicsit ilyenkor áthangszerelni, de van olyan is, hogy igazából rendes popzenekar áll a színpadon. Ami a kiválasztásnak is jóval több a jelentkező, mint amit kiválasztunk. Mi azért ezt is a mienségen túl azt is, nem tudom, ilyen kritériumként fogalmazunk meg, amikor vállaltunk, hogy ki az a 15 vagy 20, akit elhívunk, hogy azért tényleg minél jobban passzolni egy utcához. Tehát lehet, hogy nagyon jó heavy metal zenekar, azért azt nem választjuk ki, függetlenül attól, hogy nagyon jó. Mert valahogy nem érezzük úgy, hogy egy falat, az jól néz ki.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy így műfajilag mennyire mi a merítés, vagy egyáltalán, hogy mondj létszíneket, akik akár nem fértek be, vagy azokat, akiket te így népszerűbbnek gondolsz.
1: Hát, hogy hogy az a kérdés, hogy igen, a stílusok szerint is válogatunk, hogyha ez volt a kérdés, nem csak a mienség szerint, de azért nagyon nem tudnék, hát az idejek közül még nem tudnék nagyon sok mindent emelni, mert hiszen most van a fesztivál, és még nem tudjuk, hogy ezeket tudni, nem annyira ismerjük, hogy ismert zenekarok. Szerintem minden egyes ilyen amatőrbe kezdő zenekar megragad minden alkalmat arra, hogy jelenkezzen egy olyan sztorira, ahol megmutatja magát. Ráadásul nálunk ez viszonylag magas a díj, mert ugye 2 millió forintot nyerhet a legjobb, ami azért egy jó pénz még mai napig is. Tehát igazából ezek tényleg kezdődött a zenekarok, akik aztán megpróbálják az utcán a sztorit. De mondom, nekünk azért alapvetően ez a délutánunk, amitől különösen híresek lettünk, és az este, amikor a nemzetközi szinten történik ugyanez. Vagyis hát a kettő együtt inkább talán. Ja.
0: És az egész nemzetközi porondon, hogyha megnézzük ezeket az utcazenész, utcazene fesztiválokat, akár Európa szerte, akkor így hol van a Veszprémi ezzel a 20 pár évvel, amióta ezt csináljátok? Tehát egy ilyen, felteszem, egy jó nevű rendezvénynek számítatok, ahová így nem tudom, rang eljönni, fellépni, vagy?
1: Mi azt gondoljuk, őszintén is hiszük, és nyilván ezt kell gondolnunk hiszen minden szemnek maga felé, de hogy tényleg azt látjuk, hogy nem nagyon, nyilván az volt a nehézség az elején a fesztiválnak azért, hogy meggyőzzünk valakit Új-Zélandról, hogy fölüljön a repülőre, eljöjjön egy általán nem is ismert ország, nem is ismert városából, és így jel, hogy neki itt jó lesz, és nem adjuk el a veséjét. És most már ezen azért túl vagyunk, hogy már nem kell győzködnünk senki se Új-Zélandon, se Izlandon, azért, hogy eljöjjön hozzánk, és ezt szerintünk mindenképpen jó, most már ajánlanak minket egymásnak a zenekarok. Vannak visszatérő vendégeink is, vagy 20 évről, vagy tavalyról, ez is változó. Látogatunk másodszor a fesztiválokat, és mi azt gondoljuk, hogy olyan jók már minimum vagyunk, és tényleg azt gondoljuk, hogy az, ahogy mi csináljuk, hogy itt van mindenki 4 napig, és 4 napon keresztül is fellép, ez egy nagy truváj, szerintünk ilyen kevés helyen van, és itt az tényleg az egy ilyen, nem tudom, jó ízt az egésznek, hogy már szembe papucsozik veled valamelyik tegnap látott zenész az egyik kávézóban, mert nem ment haza, nem ült vissza, és ez így jó. Meg a városok a léptéke is pont jó, az 50 000 ember, az 50 000 embert elbíró városnak jó a léptéke. Minden Veszprémben híresen minden nagyon közel van egymáshoz, az a 10 színpad, amit felállítunk, hogy idén nincs annyi, azok nagyon közel vannak egymáshoz, tehát egy korsó sörrel körbe mehet gyakorlatilag, és megnézhet X színpad, nem idén hány színpadunk van, 7 színpadot, egy sörrel körbe sértálsz, és igazából 5 tehát ész együttől a másikig. Ezek így jók. Tehát szerintünk jó az egész szerkezete a dolgunknak. És emiatt szerintünk szeretik, és szerintünk van hírunk is már, igen.
0: Neked van kedvenced, vagy van olyan, akit így most szívesen tudnál ajánlani, hogy így jó, azt mindenképp, aki teheti, az menjen oda és nézze meg?
1: Ja, van, rengeteg kedvencem. Vannak olyan kedvenceim, akiket azért hívunk vissza, mert nagyon, nagyon jó emlék fűz hozzájuk, és nagyon szeretik, amikor itt voltak, vagy olyanok is vannak, akiket nem láttunk még élőben, mert mindenkit nem tudunk megnézni élőben, sokszor azért csak YouTube-ból, vagy egyéb ilyen helyről válogatunk, de tehát aki van, akik kíváncsiak vagyunk, mert még nem láttuk élőben, és van is olyan, akit nagyon szeretünk, mert már nagyon-nagyon jó volt. Hát nyár, most mondhatnék neked, de az lenne jó, hogy ezeket senki nem fogja ismerni, de hát most, hogyha lehet hinni az internetnek, meg az AI-nak, akkor van egy Borja nevű spanyol fiú Valenciából, aki már többször megnyerte a világ legjobb utcazenésze címet, most idén először itt van nálunk is, ő egy eléggé felkapott utcazenész, a mesterségét és intelligencia szerint a legtöbbet idézett vagy emlegetett utcazenész.
0: És ő mit tud? Mit tud,
1: mitől ilyen
0: extra?
1: Gitár, nagyon, nagyon, nagyon bevonjak. Tehát, és ettől más egyébként egy utcazenész, mint egy sima popzenész. Nagyon-nagyon jól bánik a közönséggel. Tehát amikor néztem, akkor azt láttam, hogy állnak körülöttem, mit tudom én, 300-an, és majdnem, vagy mind a 300 emberrel próbál egy, vagy egy szemkontaktus, vagy egy összenevetést, vagy valami geget csinálni, és egyszerűen így, amellett, hogy iszonyatos jól is gitározik, persze meg énekel mellé, egy nagyon vicces figura. Például így ajánlani tudjuk, de ő nem az én kedvencem közé mondjuk annyira nem tartozik, de csak egyszerűen azért nem, mert hát nem mindenki a olyan. De itt van a Riders Connection, akit például akit szintén nagyon, nagyon szeret. Ez igazából sok mindenki, mert senkit nem tudnék nagyon kiemelni. Van idén először egy bolgár fellépünk, viszont sok a francia fellépők egyénként hagyományosan, de van egy Honak Lej nevű előadónk, egy gyorsan hagytunk mondani Kosztarikából, aki otthon 45 000 ember előtt játszik Kosztarikán, de most itt az utcán ül. Tehát, hogy ezek ilyen fura dolgok nyilván.
0: Ezek a nemzetközi arcok, őket még megkeresitek, vagy már inkább az a jellemző, hogy már ők keresnek titeket, hogy jöjjenek, vagy jöhessenek?
1: Változó, vannak olyanok, akik ügynökségeknél vannak, nagy ügynökségeknél, és onnan mivel már előfordult, hogy vettünk előadókat, ezért már az ügynökség is próbálja az újabb neveket, akik szerintük jobb lesznek hozzánk. De van olyan is, aki tényleg az utcán él, és az utcán muzsikál, és mint ügynöksége, őket azért mi keressük meg. De most már egyre, tehát fele-fele az, akit így kapunk mindenfajta ajánlásokban, és abból válogatunk, meg a fele, akit mi kergetünk. Igen.
0: Oké, hát nagyon szépen köszönjük, és akkor nagyon sok sikert kívánunk a maradék időre. Ez az utcazene.hu, ugye? Ott
1: megtaláltok mindent, igen. Igen.
0: Ott találja meg mindenki a programokat, fellépőket, ez egy nagyon részletes honlap, úgyhogy menjetek Veszprémbe, mert ilyenkor

0: ahol meg tudjátok nézni ezeket a fellépőket. Itt is van szavazás, ahogy már mondtam az előbb, van szigetes fellépési lehetőség a nyerteseknek, szóval egy csomó izgalmas dolog fog történni. Ez július 30-án és 31-én, augusztus 1-én és augusztus 6-8 között lehet megtekinteni ezeket a zenészeket. Még egyszer, 84 fellépő, az jó sok. Úgyhogy hát ez egy ilyen baromi izgalmas esemény lesz. Most tartanak itt Budapesten először, vagy legalábbis a szervezők ekkora ilyen nagy merítéssel most dolgoznak először, úgyhogy hát kíváncsian várjuk, hogy ez hogy fog sikerülni.
1: Igen.
0: Ez a Budapesti Utcazene Fesztivál és verseny, szóval ezt a budapestplay.hu oldalon tudjátok megnézni. Renátára nézek, hogy Utca Rádió a jövő héten is lesz. Renáta, te leszel, ugye? Mert én nem, de te
1: én
0: biztosan.
1: Leszek, igen.
0: Jó.
1: És reméljük Juli is lesz, de ha nem lesz, akkor is én leszek.
0: Jó.
1: De Julinak amúgy köszönjük, hogy a mai adásban segített összeállítani a témakínálatot, ebben mindig nagyon sokat munkálkodik. Háttérből támogat minket. Mára ennyi volt szerintem.
0: Nagyon köszi, hogy itt voltatok
1: jó
0: velünk.
1: Jó hétvégét nektek.
0: Szevasztok.
1: Csáu.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Koalák kihalásának megelőzésén dolgoznak ausztrál kutatók, számol be róla a Qubit. A Queenslandi Egyetem szakemberei mély hűtéssel, mínusz 196 Celsius fokos folyékony nitrogénben fagyasztanák le az állatok petesejtjeit és spermiumait, hogy azok akár évtizedekig éppen fennmaradjanak, és később mesterséges megtermékenyítéssel vagy lombik eljárással egészséges utódok jöhessenek létre. A módszerre azért van szükség, mert a koalák számának csökkenésével egyre több egyedi, a környezethez való alkalmazkodás segítő gén tűnik el. Az ausztrál populáció egyes régiókban az 1990-es évek vége óta akár 80%-a is visszaesett az erdőirtások, a bozott tüzek és az aszályok miatt, ráadásul tombol köztük a klamídia járvány. A kutatók vadállatkórházakkal együttműködve olyan koalákban nyerik ki az ivarsejteket, amelyek elpusztultak, vagy már nem képesek szaporodni. Kánikulában fogyasztott jéghideg italok kellemetlen tüneteket okozhatnak, idézi a Semmelweis Egyetem szakértőjét a 24.hu. A nagy mennyiségű, túl hideg folyadék a gyomor és a belek működését átmenetileg lelassítva puffadást, teltségérzetet, sőt, hasi görzset is okozhat. A panaszok elsősorban az emésztőrendszeri betegséggel, például irritábilis bélszindrómával élőknél jelentkeznek, teszi hozzá dr. Németh Dániel, de érzékeny egészséges embereknél is előfordulhatnak. A tünetek annál erősebbek, minél nagyobb a hőmérséklet különbség, és minél többet iszunk egyszerre. Garati idegvégződések ingellése egyeseknél migrénszerű rohamot vált ki, ezért a migrénre hajlamosak, a gyermekek és az idősek számára külön óvatosság indokolt. A szakember a kellemesen hűvös, mintegy 16 fokos frissítőt ajánlja. A műanyag szennyezést és a tiszta energia hiányát egyaránt orvosolhatja egy új eljárás, amelyről a HVG számol be. Koreai kutatók műanyag hulladékból úgynevezett lúgos hőkezeléssel, vagyis alacsony hőmérsékleten, bonyolult különválogatás nélkül állítottak elő nagy tisztaságú hidrogént, méghozzá üvegházhatású gázok fejlődése nélkül. Az eredetileg biomassa átalakítására kidolgozott módszert most három gyakori műanyagon, a PET-en, a polietilénen és a polipropilénán próbálták ki. A PET-ből eleve több hidrogén nyertek, az utóbbi kettő enyhe hőkezelést követően bomlott le hatékonyan. A keletkező hidrogént gyakran emlegetik tiszta üzemanyagként, mert nem bocsát ki széndioxidot. Az egyelőre csak kis léptékben tesztelt eljárás optimalizálása és gazdaságosságának növelése további kutatást igényel.
0: A Tilos Rádió hírét hallottatok.

tune to sensemedia.net.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: La Fontaine, a Holló és a Róka. Sajtot talált a Holló, fölvitte a fára. Róka koma a sajtot nagyon megkívánta. Magas a fa, magasan ül a Holló rajta. Sűrűből a zsákmányát azért is kicsalja.
1: Holló asszony,
0: szól neki.
1: Örülök, hogy látom. Nincs kegyednél gyönyörűbb madár a világon.
0: A Holló nem felel, épp csak egyet illeg. Rá a Róka.
1: Tollánál, termeténél nincs szem.
0: Fönn a Holló hallgat, és szorítja a sajtot. A Róka vár, majd úgy tesz, mint aki elcammog. Lép egyet, és morog, hogy a Holló is hallja.
1: De mit ér a szépség, ha rút hozzá a hangja?
2: Rút a hangom!
0: És a Hollót elfutja a méreg. Skárogni kezd.
2: Nem, neked nem elég szép én?
1: De még milyen?
0: Nevet a Róka. És a sajttal, mit a Holló kiejtett, vidáman elnyargalt.

0: az egerecske. Volt egyszer egy egerecske. Ez az egerecske elment országot, világot látni, szerencsét próbálni, s amint ment mendegélt, talált egy krajcárkát. Hí, megörült az egerecske a krajcárkának.
1: Na, most mit vegyek ezen a krajcárkán? Magyarót? Nem, azt nem veszek. A magyarónak el kellene dobni a héját. Diót? Annak is el kellene dobni a héját. Talán mandulát vegyek? Ugyan minek, a héját annak is el kellene dobni. Veszek káposztafejet. Azám káposztafejet. A káposztából házat építek magamnak, azám házat. A nagy leveleiből építek falakat, meg födelet. A kicsi leveleiből jó, puha ágyacskát csinálok. Még paplanocska is telik belőle. Ó, de jó lesz, ó, de jó.
0: Hát vett egy káposztafejet, s abból olyan szép házat épített, hogy aki látta, megcsodálta. Na, tehát múlt az idő, és egyszer az egerecske kihajolt az ablakon, hadd lássa mi újság odakint. Ihol jött éppen a báránykas, amint meglátta a szép házacskát, ablakocskában az egerecskét, felszólt hozzá.
2: Hé, egerecske, nem vennél feleségül engem?
1: Vennélek, bizze, én, ha szépen énekelnél? Húj, de csúnyan énekelsz, menj csak tovább egy házzal.
0: Alig ment el a bárányka, jött egy kis kacsa. Az is megkívánta a szép házacskát, s felszólt az ablakba.
3: Hallod, egerecske? Nem vennél feleségül engem?
1: Vennélek, bizein, ha szépen énekelsz?
2: Elég!
0: Cincogott az egerecske, s bedugta a fülét, hogy ne hallja az égtelen csúf hápogást.
1: Fel is út, le is út, nem kell ezt a néken.
0: Elment a kacsa nagy szégyenkezve, s mindjárt jött egy tyúkocska. Bezzeg, hogy az is szeretett volna ott lakni a káposztaházacskában.
2: Egerecske, elmennél le feleségül?
1: Ha szépen énekelni?
2: Odát! Három, meg mahatba jársz!
1: Elég, elég, ne tovább! Még a házacskám is összedül, olyan csúnyán énekelsz. Nem kell ez feleségnek.
0: Elment a tyúkocska, s nyomban jött utána egy círmos cicácska. A bajuszát pödörgette, magát illegette, billegette, s felszólt az egerecskének.
3: Egerecske, kedves egerecske, elvennél engem feleségül?
1: Hát bizony, ha szépen énekelnél, pedig bajuszkád van.

0: Egyszerűen megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak. 7 nap és 7 éjjel mindettek ittak, táncoltak. Addig ettek ittak, hogy egyszerre csak minden elfogyott. Ja, Istenkém, mi lesz most?
1: Na, ne búsulj, édes cicácskám. Majd hozok én neked ételt és italt is elegendőt. Csak te maradj itthon, őrizd a mi házacskánkat.
0: Ment, mendegélt az egerecske. Addig mendegélt, hogy egy kutacskához ért.
1: Na, abból iszom egyet!
0: Mondotta az egerecske, s hopp, beleszökött a kutacskába. Az ám beleszökött, de most hogy ő kijönnét? Hely, úszkált az egerecske jobbra-balra, de nem tudott kimászni a kutacskából. Na, most itt hal meg, szörnyű halálnak halálával, itt bizony. Dehogy hal, dehogy hal, a círmos cicácska nyugtalankodott, hogy oly sokáig elmaradt az ő uracskája, s utána ment. Addig ment, mendegélt, hogy éppen a kutacskához ért.
2: Édes kicsi uracskám, már most hogyan húzzalak ki? Megfoghatom a fülecskédet.
1: Né, az fájna.
2: Hát talán a lábacskádat fogja meg.
1: De az se, az is fájna.
2: Talán a farkacskádnál fogva húzzalak ki.
1: Jó lesz, édes feleségecském. Fogd meg a farkincámat.
0: Megfogta a cicácska az egerecske farkincáját. Szépen kihúzta, aztán elmentek egy diófalra, ott leültek, és várták, hogy az egerecske ruhája megszáradjon. Ó, jaj, de mi történt? Egyszerre csak leesett egy dió, és éppen az egerecskének a fejére esett. Egerecske fejét betörte a dió, és akkor a púpot ütött rajta, mint az öklöm.
2: Ó, mit csináljak, mit csináljak?
1: Nyalogasd a fejem búbját, hogy ne fájjon.
0: Nosza, a cicácska nyalni kezdte az egerecske feje búbját. Nyalta, nyalta, és közben nagyokat csettintett a nyelvével.
2: Ó, de pompás, ó, de jó.
0: Addig nyalta, nyalogatta, míg egyszer csak ham, bekapta az egerecskét egészen. Azóta eszi meg a macska az egeret. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: A róka, a medve és a szegény ember. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember egy reggel két tehenével kiindult szántani. Amint az erdő mellett megyen, egyszer csak hall valami bömbölést és makogást. Bemegy az erdőbe megnézni, vajon mi lehet az. Hát látja, hogy egy nagy medve verekedik egy kis nyúllal.
1: Na, meg ilyet se láttam életemben.
0: Mondja a szegény ember, és olyan jó ízűen kacagott rajta, hogy majd kipukkant.
2: Veszett horda embere, hogy mersz te rajtam kacagni? No, ezért meglakusz tehenestől, megeszlek!
0: Rivallott rá a medve. A szegény ember bezzeg most már nem kacagott, és nagyon kérte a medvét, hogy ne egye meg. Vagy ha már csak ugyan meg kell lenni, legalább estig ne egye meg, ameddig felszántja a földjét, hogy ne maradjon szegény házanépe kenyér nélkül.
2: No hát estig nem bántalak, de akkor megeszlek.
0: Avval a medve elment dolgára. A szegény ember pedig búsan szántogatott, s akármennyit gondolkozott, nem tudta elgondolni, mivel lehetne megengesztelni a medvét. Délfelé oda vetődött egy róka. Észrevette, hogy a szegény ember búsul, kérdezte tőle, mi baja, talán segíthetne rajta. A szegény ember elmondta, hogy járt a medvével.
3: Ha csak ennyi a baj, azon könnyen tudok segíteni. Kutya bajod se lesz, magad is megmaradsz, a tehened is, és még a medve bőre is a tied lesz. De mit fizetsz, ha segítelek?
0: A szegény ember nem tudta, mit ígérje, mert nem igen volt miből. S a róka is sokat kért. Végre 9 tyúkban, s egy kakasban egyeztek meg. Nehezen ígérte meg a szegény ember, mert nem tudta, honnan teremtik ki, de mégis megígérte.
3: Na most már, szegény ember, hallgass rám! Mikor a medve este felé idejő, én megbúvok a bokorba, s kürtölök, ahogy a vadászok szoktak. Akkor a medve azt kérdi, mi az? Te azt mondod, vadászok jönnek. Erre a medve megijed, s kér, hogy bújtasd el. Te bebújtatod abba a szennyes zsákba, s megmondod neki, hogy meg ne mozduljon. Én akkor kijövök a bokorból, s kérdem, mi van abban a zsákban? Te azt mondod, szenes tőke. Én nem akarom elhinni, és azt mondom, vágd abba a csúpba a fejszédet. Te fejszét fogsz, és úgy vágod a fejébe a fejszédet, hogy a medve mindjárt szörnyet hal.
0: A szegény ember megörvendett a jó tanácsnak, s követte is. Minden úgy történt, ahogy a róka mondta. A medve pórulját, s a szegény ember megszabadult tehenestől.
3: Nem megmondtam, hogy így lesz,
0: mondta a róka.
3: Tanuld meg ebből, szegény ember, hogy többet ésszel, mint erővel. De nekem most dolgom van, hazasietek, hanem holnap elmegyek hozzád a 9 tyúkért s egy kakasért. Jó kövérek legyenek, otthon légy, mert különben megkeserülöd.
0: A szegény ember szekerére vetette a medvét, vígan tért haza, otthon jó vacsorát csapott, jól aludott rája, és nem sokat félt a rókátort, mert megtanulta tőle, többet ésszel, mint erővel. Reggel alig nyitotta ki a szemét, már kopogtatott az ajtón a róka, és kérte a 9 tyúkot és az egy kakast.
1: Mindjárt, komán, mindjárt, csak felöltözöm,
0: mondta a szegény ember. Hamar felöltözött, de nem nyitotta ki az ajtót, hanem megállott a ház közepén, és elkezdett a szájával csaholni.
3: Te, szegény ember, mit esz úgy? Talán csak nem kopó.
1: Bizony, komám, kopó. Az még pedig 2 kopó. Itt aludtak az ágy alatt, ördög tudja, honnan kerültek ide. Megéreztek a szagadat, ki akarnak rohanni. Alig tudtam már tartani őket.
3: Csak addig tartsd, amíg elfutok. Nem bánom, maradjon inkább neked a tyúk is, a kakas is.
0: Mire a szegény ember kinyitotta az ajtót, a róka már túl volt Ungon Berken. Emberünk nagyot kacagott rajta. És még tám most is kacag, ha meg nem halt.
4: Por favor, disfruten de nuestra música. Muchas gracias.

0: Mackó úr, meg Ordas koma. Mackó úr, meg Ordas koma egyszer régen együtt indultak el ennivalót keresni. Amint mennek, mendegélnek, egyszerre csak édes illat csapja meg Mackó úr a morrát. Egy faodvában elvadult méhek gyűjtögették a gyönyörű lépes mézet. Természetesen azért, hogy az ő életét édesítsék meg vele. Mackó uramnak azonban lehetett már egy némely keserű tapasztalata a méhek gonosz természetéről. Törni kezdte hát a fejét, hogyan férjem baj nélkül a mézhez.
1: Ha-hó, itt van az én derék Ordas barátom. Szelíd, kedves kis állat a légynek sevét, de ész dolgában nem áldotta meg túlságosan az Úristen. Kikapartatom én azzal a tüzes gesztenyét, akarom mondani az édes mézet.
0: Azzal méznél is édesebb mosolygással fordult Ordas komához.
1: Na koma, akarsz-e belenézni a tündérek kutyába?
2: A tündérek kutyába? Hát ez micsoda?
1: Te még azt sem tudod, mi a tündérek kutya. Látszik, hogy nem jártál annyi híres neves iskolába, mint én. Hát tudd meg, hogy aki a tündérek kutyába belenéz, azt látja benne, ami szemének, szívének legkedvesebb.
2: Például egy gyönge úszú idei bárányt?
1: Azt. No lám, mégiscsak megértettél. Nem vagy te olyan ostoba, mint amilyennek látszol.
2: No. De hát mit ér, ha csak látom azt a bárányt?
1: Azt éri, hogyha kimondod a varázsigét, hogy azt mondja burgu, turgar, fargar, kurgas, akkor egyszerűen kiugrik a kútból a bárány.
2: Nagyon bizony.
1: Kiugrik az?
2: De hát hol van ez a kút?
1: Akár hiszed, akár nem, ennek a fának az odvába kell beledugni a fejedet, a fa tövében van elrejtve a kút. Vigyáznak ám a tündérek, hogy akárki meg ne találja.
2: Faodúban sem láttam még kutat.
1: Hát most megláthatod, ha van merszed.
2: Itt, ha van merszem. Nem félek én semmitől a világon. Hogy is van az a varázsigá, hogy...
0: Jó sokáig tartott, míg a medve bele tudta verni Ordas koma vastag koponyájába, hogy burgu, targa, fargar, kargas. De olyan erősen vágyakozott Ordas koma a gyönge húsú idei bárányra, hogy mégiscsak megtanulta valahogy. Azzal bedugta a fejét a faodvába. Mackó uram meg szép csöndesen elbújt egy bokorba, és mosolyogva várta, hogy mi következik most. Hey, uramisten, mi következett? Amint Ordas koma bedugta a fejét, ezernyi méh bojdult fel egyszerre, nekiestek, ahol érték, 100 fullánk fúródott belé. Kikapta a fejét, neki ramadott, erre csak azt üvölte futás közben. A méhfaj meg utána egyetlen egy sem maradt az udukban. Mackó uram elégedetten mosolygott, nyugodtan odalépegetett a fához, azt morogva magában.
1: Rargar, vargas, merger, kerve.
0: Azzal kiszedte a tündérek kutyából az édes, illatos lépes mézet, és egy mindegy cseppig megette.

0: elsőrendű szakács. Ki kellene próbálni?
1: Az oroszlán azonnal elszalasztott a macskáért.
2: Mi lenne a dolgom?
1: Kérdezte a círmos az oroszlántól.
3: Összeállítani az étrendet, és naponta friss ebédet, friss vacsorát főzni.
2: És a beszerzés?
1: Aggályoskodott a macska.
3: Arra nekem megvan a külön személyzetem. Neked csak arra lesz gondot, hogy megmond, mit kell hozni. A többiről majd ők gondoskodnak.
1: A cicának tetszett a konyhafőnökség. Csak azt kötötte ki, hogy amikor süt, főz, senki ne lábatlankodjék a konyhán, mert az idegesíti. Megállapodtak hát, és a círmos beköltözött az oroszlán palotájába. Kérdi tőle másnap a farkas, aki aznap volt soros a bevásárlásban.
0: Mit kell hozni? Mi lesz az ebéd?
2: Máj,
0: mondta a círmos.
1: Hozott is a farkas finom borjúmájat. A cica fölkötötte maga elé a szakács kötényt, fejére tette a szakács sapkát, és azt mondta.
2: Most aztán tágíts innét, és addig be ne gyere, amíg nem szólítalak.
1: A farkas ült a konyha előtt, hallotta odabentről az edénycsörömpölést, a zsír sercegését. Egyszer csak szólítják. Bemegy. A szakács már nyomja és a kezébe a tálat.
2: Viheted?
1: Az oroszlán nagyon különös ízűnek találta az ebédet, de nem akarta mindjárt szidással kezdeni. Így ebéd után szeliden csak ennyit kérdezett a círmostól.
3: Mi volt az ebéd?
2: Máj.
3: Életemben ilyen krumpli ízű májat még nem ettem.
2: Máj mezei módra,
1: mondta kortán a macska. Az oroszlán megijedt, hogy a macska megsértődik, és ez a szakács is faképnél hagyja. Így hát belenyugodott a mezei módra készült májba. Másnap a róka volt a... soros.
0: Mit hozzak? Mi lesz az ebéd?
2: Máj.
1: Mondta a macska. Meghozza a róka a májat, őt is kitessékelik, aztán neki is kezébe nyomják a kész tálat. Az oroszlán nyeli a májat, s kérdi ebéd után a macskát, mi volt ez?
2: Máj.
3: Ej, de furcsa májak teremnek újabban, mintha csak tökből lett volna.
2: Máj kertész módra.
1: No, nem szaporítom a szót, harmadnap a macska megint májat hozott. A soros medve beszerzi a májat, hallgatja a sütésfőzést, aztán veszi a tálat, viszi az oroszlánnak, aki fanyalogva nyeli a sárga répa ízű májat. És mikor kérdi, mi volt a macska hegykén?
2: Máj, tavaszi módra.
1: Negyednap megint hozatja a macska a májat, kezdi sütni a konyhán az ebédet, ül kint a... Hughes, a soros, az ajtó előtt, amikor megjelenik az oroszlán, is benyit a konyhába.
3: Már megnézem, hogyan készül a máj kertész módra.
1: Hát, ül a cica az asztalnál. Eszi nagy vígan a nyers májat. A tepsiben meg ott szortyog valami kottyvalék. Mondta az oroszlán, és oda csapott.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A kánikulában fogyasztott jéghideg italok kellemetlen tüneteket okozhatnak, idézi a Szemmelweis Egyetem szakértőjét a 24.hu. A nagy mennyiségű, túl hideg folyadék a gyomor és a belek működését átmentileg lelassítva puffadást, teltségérzetet, sőt, hasi görzset is okozhat. A panaszok elsősorban az emésztőrendszeri betegséggel, például irritábilis bélszindrómával élőknél jelentkeznek, teszi hozzá dr. Németh Dániel, de érzékeny egészséges embereknél is előfordulhatnak. A tünetek annál erősebbek, minél nagyobb a hőmérséklet különbség, és minnél többet iszunk egyszerre. Garati idegvégződések ingellése egyeseknél migrénszerű rohamot vált ki, ezért a migrénre hajlamosak, a gyermekek és az idősek számára külön óvatosság indokolt. A szakember a kellemesen hűvös, mintegy 16 fokos frissítőt ajánlja. Sok kávérajongót megnyugtathat az Amerikai Szívszövetség állásfoglalása, melyről a Qubit számol be. A szakértők a legfrissebb adatok alapján tekintették át, hogyan hat a koffein a vérnyomásra, a koleszterin szintre, a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára. Arra jutottak, hogy napi 400 mg-ot meg nem halotó bevitel, vagyis nagyjából 3-5 csésze kávé, a legtöbb felnőttnek teljesen biztonságos, sőt, csökkentheti a koszorúér betegség, a stroke, a szívelégtelenség és a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. Tejszín, cukor vagy ízesített szirupok hozzáadása azonban már is megsemmisítheti a jótékony hatást. Energiaitalokra, azok a magas koffein és cukortartalma miatt nem vonatkozik az ajánlás. A kutatók hangsúlyozzák, a mechanizmus pontos megértéséhez további vizsgálatok szükségesek.
2: 8 észak-amerikai tölgyfafaj növekedési eltéréseit, lombkoronájuk széndioxid szintjét, 75 esztendő évgyűrű adatait elemezték kutatók a hőmérséklet változás tükrében. Palatrao, a Columbia Egyetem ökoklimatológusa és csapata a Science Advances-ben ismertette megállapításait. Noha a legtöbb klímamodell a fák egyidejű növekedését és fotoszintetizálását tételezi fel, amint szárazzá és forróvá válik az időjárás, a növekedés lényegében abba marad. A fotoszintézis folytatódik, ám önmagában kevés széndioxidot von ki a légkörből. Pusztán a fásítás, a kibocsátás mérséklése nélkül sajnos nem elég az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A kutatók további fafajok és ökoszisztémák vizsgálatát tervezik, írta meg a HVG.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Kognitív Találkozások Kornél bátyóval.
1: Sziasztok!
0: Én meg Borbála vagyok, és ja igen, élőben a stúdióból.
1: Ez mostanában szokásunk.
0: Nem.
1: Hát ez utóbbi három
0: az
1: alkalom.
0: Utóbbi kettő szerintem.
1: Ez már a harmadik.
0: Igen. Uh-huh. Egy-kettő. Ja, hogy ez a harmadik. Igen. Ja, igen. Hát, jó. Nem tudom, előtte meg annyi kimaradt, hogy jó, bennem, okay, még azért igen, bennem van, igen, hogy...
1: Még az érzés.
0: Az élős hallgatók ilyenkor azért el tudnak pártolni, és más úgy hallgatni, hogyha ott van a lehetőség, hogy kagylót lehet ragadni, hát amíg valaki ragad kagylókat. Van, aki kutyászacskókat ragad, van, aki kagylókat.
1: Ja, mert most azt gyömeszel, mint a bal kezem van a kutya kakiszacskót. Hogyha a hallgatókat érdekli.
0: Egy ilyen kicsi. Ja, azt sem azért mondtam, én is mindig találok valami ilyen kis cuccot, amit lehet matatni, aminek. Itt az asztalnak van egy ilyen nagyon finom terítője, és a közepén van egy ilyen négyzet így rávarva, aminek nem igazán értem a funkcióját, de amúgy így aranyos, és például annak a csücskét nagyon jól lehet matatni. Mm. Szerintem ez nem lesz hosszú életű, mert vannak még mások is, akik ilyen élővel szeretnek ilyen kiegészítő.
1: Kell, hogy nem raknak rágógumit az asztalra.
0: De szokott volt is erre már. Izé. Amúgy egyszer itt hagytam direkt erre. Hát tudom, ilyen konzumer dolog, de engem nagyon meg lehet fogni az ilyen mathatós tárgyakkal. Tehát ami direkt
1: ja, hogy hagytál itt egy ilyen
0: mathatós tárgyat. És az egyik kedvenc üzletemben, ahol minden nagyon színes és kedves.
1: Uh-huh. És nem mondjuk ki a
0: nem mondjuk ki, de szerintem ez alapján még egyértelmű. Igen. És viszonylag olcsó színes, kedves uh-huh. hely. És ott találtam ilyen nyulakat, amik ilyen fluffy műanyagok anyagból voltak, és abból hagytam direkt égelmet. Ja, igen, mert valamit mi szoktak azért így matadni, azt hiszem legutóbb ezt a fülhallgatónak a kábelét csavarták rá valamire, de úgy, hogy az így konkrétan valószínűleg így megsérti egy idő után a...
1: Ja, ez konkrétan, igen, az...
0: A csatlakozást.
1: Igen, igen.
0: Tehát, hogy akkor már így jobb lenne olyan tárgyakat használni ilyesmire, amit tényleg tönkre lehet tenni, mert azért vannak, hogy...
1: És mi lett a nyulak sorsa?
0: Hát az a következő alkalomra már nem volt itt, úgyhogy valakinek vagy megtetszett, vagy... Hát remélem.
1: Reméljük.
0: Remélem, hogy ez lett a sorsa. Azóta nem hoztam. Majd igen, pedig
1: szóval, ha kellő mennyiségű nyulat hozol, akkor lehet, hogy...
0: Nyitután mindenkinek lesz egy nyula otthon. Na jó. Ja, igen, de ez csak húsvétkor van, szerintem. De valami más mindig van.
1: Mindig van valami, igen.
0: Igen.
1: Gumisárkány, vagy nem tudom.
0: Gondol. Van ez az egymásba forgatós, na mindegy. Mm. Ja, majd valamit kitalálok. Szóval, az előző adásban ugye a hatalomról szóló cikket kezdtük el, de szerintem előtte még úgy kicsit pörgessük át azokat a dolgokat, amik így közbe fölmerültek. Mm-hmm. Ja, igen, hát először is a fényről való vekengéssel kezdtük az előző adást, és az igazából nekem még mindig elég fura, hogy ilyen világos van. Erről így nem tudom, ennek van egy ilyen hatása, nyilván azért is, mert amúgy is így érdekelnek az ilyen hatások, tehát hogy még csak egy valaminek egy kicsi hatása van, arra is azonnal ráfókuszálok, és kinagyítom, mert érdekel, és ezek mind nekem ilyen kaput jelentenek arra, hogy megértsünk magunkról valamit. Nyilván ezen a szinten egyelőre még csak egy ilyen sima kis konyha filozófálgatás, de hogy bele tudunk menni ezen keresztül is még részletekbe, amit most még itt nem szeretnék, messzire vitt ez el, amikor egy kicsit is megpróbáltam utána nézni, úgyhogy ez majd még így várat magára, de az azért így be akartam dobni, csak ez kicsit így lehidaltam rajta, hogy hogy nem tudom, hogy tudtad-e az, hogy van elvileg egy ilyen harmadik szemünk.
1: Igen, ezt láttam, hogy ez a hüllő létből jön, és hogy, mert hogy vannak ilyen olyan hüllők, akiknek van, hát nem harmadik szem, de egy ilyen fotó érzékeny, vagy fényérzékeny dolog, ami bevezeti az agyba bizonyos fényekre való reagálást, és hogy nekünk ez a én azt hittem, hogy ez ilyen ezotero hülyéskedés, az a pineal gland, mi is magyarul a
0: tobozmirigy,
1: de hogy tényleg oda vezetődött, és tényleg az egy fényérzékeny terület az agyban, és hogy tök érdekes az, hogy oké, nincsen ott már a fényérzékeny vevő a két szemünk között, de bent az agyban a fényérzékeny felvevő az meg még ott van.
0: Az valahogy ott maradt, igen. És hogy például igen, tehát hogy a szemnek az evolúcióját, azt így tök érdekes lenne majd így részletesebben kicsit így megnézni, de hogy ez a tobozmirigy cucc, ez azért is érdekes, mert hát már Descartes is erre vezette azt vissza, hogy hol lakik az öntudat, és akkor így keresgélte. Nyilván akkor így vagy nem igazán sokat tudtak arról, hogy az idegrendszerbe így hogyan kell elképzelni a dolgot, meg úgy egyáltalán a testbe is, tehát hogy mi is a létezésünknek a középpontja így a fizikai matéria szinten. És akkor ő valahogy a tobozmirigyet találta meg, és azért, mert hogy minden szimmetrikus igazából az agyban, tehát a két agyfélteke között le lehet tükrözni az egészet, és a tobozmirigy az egyetlenből így egy.
1: Aha.
0: Egy van, és akkor, hogy valamilyen különleges szerepe kell, hogy legyen, akkor, hogyha ennyire elválik a többi idegi területtől, és akkor ezért gondolta, hogy ez lesz a központ. De hogy, tehát, hogy teljesen más. Tehát, hogy ez a harmadik szem, ennek van egy ilyen nem tudom, ilyen vallási, misztikus eredete, aztán van egy ilyen Descartes-os eredete ezzel a filozófiai megközelítéssel, aztán most még így kiderül, hogy igazából tényleg valahogy így a szemhez kapcsolódik, ilyen evolúciós szinten, és akkor ahogy így ezek így összefutnak, ez nem tök érdekes, és ez egy tök jó ilyen detektív munka, ezeket egy kicsit úgy összeszálazni, hogy akkor ezek így hol érnek össze, meg hol mennek szét. De ezt nem most fogjuk megtenni.
1: Nem. De azért még valamit hadd tegyek hozzá, mert beugrott valami. Az ugrott be, hogy kettő dolog is. Az egyik az, hogy amikor az ember kicsit másabb állapotban van, esetleg illumináltabb, esetleg bedrogozott állapotban.
0: Vagy álmos,
1: akkor az érzékei azok néha olyan furcsán triggerelődnek, és lehet, hogy víziók bejönnek, amik olyan vizuális dolgok jönnek be, amik amúgy nincsenek igazából ott, de triggerelődnek, mert az érzékszervünk ott van, és hogy el tudom képzelni, most ezt tényleg, tehát a hallgatóknak mondom, hogy ez egy fantáziálás, ez hasraütés, de hogy el tudom képzelni azt, hogy ez a tobozmirigy is triggerelődik, mint hogyha ott valami fény érné, hogy úgy csinál, mint hogyha fény érné, és így összekapcsolódik a hüllő létünkkel, amikor még volt az a kis kinyúló beviteli unit a harmadik a két szem között.
0: És akkor elállazom gyíkemberré.
1: Hát nem, azért csak nem, de hogy talán vissza lehet emlékezni egy-két millió évre. Ez volt az egyik. A másik, ami még eszembe jutott, az amikor mondtad, hogy milyen hatással van ránk a környezet, hogy a fény, és hogy nekem ez úgy jött le ilyen konyha filozofálgatás szinten, hogy amikor Hollandiában éltem, akkor volt ez egy mániám, hogy mindig azt mondtam, hogy a hollandok olyanok, mint a földterületük. Tehát, hogy lapos. És hogy valahogy, most ez nyilván egy sarkított, meg egy nagyon eltúlzott dolog, de hogy valahogy azt éreztem, hogy, hogy nem mindegy az, hogy milyen környezetben él az ember, nőtt fel az ember, a kultúra milyen környezetben szociálisan evolvált, de hogy, tehát, hogy az valami, valahol vezet, és hogy az sem mindegy, hogy egy évben hány napfényes óra van, és hogy nyilván, hogy a spanyolok olyanok, mint amilyenek, mert reggel 7-től este 9-ig süt a nap, és hogy más nyilván, és hogy ez a hatás, hogy ez mennyire ott van kulturálisan, és beleivódik, és az emberbe beleivódik nyilván. Azt nem tudom, hogy a hegytelenség az mennyire létező dolog, de azt én úgy belefantáziáltam mindig, mert valahogy azt éreztem, hogy azok az országok, vagy azok a területek, ahol vannak vadregényes hegyek, ott mások az emberek, ott valahogy olyan vadregényesebbek az emberek is. Na mindegy, igen, de ezek csak ilyen morzsák, amiket ugye...
0: Én gondolkodom azon, hogy hogyan tudok ennek utána nézni, hogy milyen irányból lenne ezt érdemes megkezdeni. Ezek abszolút valid kérdések, hogy a környezetünk az hogyan változtatnak minket. Még az, amivel én találkoztam eddig, az inkább azt nézte meg, hogy hát azt hiszem elsősorban inkább az volt a fókusz, hogy a vidéken és a városban élő emberek között milyen a különbség ilyen navigálás szinten, amit aztán végül is arra vittek ki, hogy tehát ott nem kulturális különbségek vannak, hanem konkrétan az, hogy az utcaszerkezetek milyenek. Tehát, hogy az olyan utcaszerkezetek, ami derékszög, minden párhuzamos, ott sokkal rosszabb navigáció alakul ki, mint hogyha valaki olyan területen nő föl, ahol zegzugok vannak, ahol össze-vissza mennek az utcák, és hogy elsősorban a felnövésnek a helye az, ami számít. Tehát, hogy a felnőtt korban már nem fog annyit változtatni az, hogyha egy ilyen derékszöges városból átköltözöl egy zegzugosba, de erre nem terjed ki annyira a kutatás, tehát lehet, hogy igazából ott még azt meg lehetne nézni, hogy ez a, én nem tudom, hogy van magyarul, az a transfer effect, amikor így tehát egy bizonyos környezetben megtanulsz valamit, és akkor az így átszivárog egy másik környezetre, tehát hogy ez van-e például, vagy nincsen. De hogy igen, tehát ezt kimondottam mondjuk navigációra, és mi ez vízszintes irányú különbségekről beszél, tehát nem a domborzatról. És mondjuk ez érdekes lenne. Amúgy ezt meg is lehetne csinálni, mert konkrétan ez a kutatás, amire most utaltam, ott egy 3D-s mobiltelefonos játékot használtak.
1: Pont azt akartam kérdezni, hogy a játékok ezek ezt hogyan befolyásolhatták, de...
0: Hát az ilyen számítógépes játékok általában pozitív irányba viszik, szerintem erről már beszéltünk egy-két adásban. Ez csak arról szólt, hogy letöltheted szerintem még mindig le lehet tölteni az applikációt a telefonodra. Mi játszol vele? Nyilván ilyen navigálós játék, megadsz pár adatot magadról, hogy hol nőttél föl, életkor, milyen alapadatok, és ők megbegyűjtik az adatokat, és nem tudom, szerintem már ilyen milliós letöltöttsége van, amiből nyilván egy csomó adatot nem tudnak használni, mert hogyha valaki nem használja folyamatosan például a programot, vagy nem csinál meg mondjuk 20 egységet a programból, akkor nincs elég adat ahhoz, hogy bármit tudjanak vele kezdeni. De elég jól van megcsinálva, én nagyon cuki, én vízi környezetben van, ilyen kis hajóval vagy, szép színes, érdekes, van, amikor köd van, meg van, amikor ilyen szörnyikég, és akkor navigálnod kell. Ja, először megtanulsz egy térképet, és utána az emlékeid alapján kell elnavigálnod a, nem tudom, kincses ládákhoz a vizen, csak aztán mindig van valami, vagy egy szörnyi kell állja az utadat, és akkor másik útvonalat kell keresned, vagy köd van, nem látsz jól, és akkor így tudják azt tesztelni, hogy az ilyen, hogy hogyan, tehát az egész térképet megtanultad-e például, hogy tudsz-e korrigálni, meg hogy milyen gyorsan reagálsz ilyen helyzetekre, tehát igazából rengeteg lehetőség van ebben, és ezt például szerintem ki is lehetne terjeszteni ilyen domborzati.
1: Abszolút, igen.
0: Navigálása, bár nem tudom, hogy az mennyire... igen, és akkor mondjuk azt esetleg összekötni még más ilyen pszichós tesztekkel, csak az a baj, onnantól kezdve már bonyi lesz az egész. Tehát ennek a kutatásnak az a varázsa, hogy az, aki szokott játszani, nem tudom, WC-nőve, vagy a 4-es-6-oson, az csak simán letölti, és nyomogatja, és ez és adatot szolgáltat a kutatóknak. De
1: ott de küldöd alapból amúgy.
0: Fantasztikus, igen, csak nagyon mondjuk viszonylag kevés olyan dolog van, amit meg lehet csinálni ilyen formátumban, mert hogy oké, a navigálás, azt még lehet, mert hogy általában az ilyen játékok arra valók, hogy valamit navigáljál benne, tehát hogy más ilyen nem is az, hogy bonyibb téma, csak ami nem ehhez kapcsolódik, azt már nehezebb úgy tálalni, hogy az emberek rá is kapjanak. Tehát itt azért arra is szükség van, hogy valamit adjon is, egy kis élményt, bármit. És mondjuk, hogyha még bele szőnénk még egy-két pszichós tesztet is, akkor az meg már teljesen elvinné, tehát hogy az akkor biztos, hogy nem lenne ilyen... adat, nem állna ilyen adat mennyiség a rendelkezésünkre. Nem mindegy, de csak most ezt így éppen felvetettem, hogy ez is érdekes, hogy így hogy a domborzat az hogyan alakít minket emberekről, ilyenről még nem olvastam, egerekről volt már szó.
1: Igen.
0: Hogy bizonyos egereket vízszintes terepen növesztettek
1: fel.
0: Másoknak meg építettek egy ilyen kis zikkurátot. Nem tudom hány szint, de hogy azért volt pár szintjük, amit be tudtak járni, és hogy ott nőttek föl, tehát ahogyan alakult az idegrendszerük, abban alakultak ők is, hogy ilyen 3D-sen fedezik föl a terepet, és akkor utána megnézték, hogy mondjuk egy új helyszínen, ami ilyen 3D-s helyszín, ott hogyan viselkednek a 2D-s egerek, a sík lapos egerek, meg a teres egerek, és ott az volt, amit találtak, hogy a lapos egerek, ők megmaradtak laposnak. Tehát, hogy nem is jutott az eszükbe, hogy fölfele is lehet menni, vagy így mászkálni, tehát hogy így hogy ez a korai szakasz, ameddig az idegrendszer, meg a navigálási képességek kialakulnak, az így elég fontos arra, hogy mi az, amit egyáltalán elérhetőnek tartunk magunknak. Még akkor is, hogyha ott van amúgy, tehát hogy igen. A mancsaik megvoltak ugyanúgy, meg gondolom azért izmaik is voltak, meg tehát, hogy minden, csak a mozgás formák, meg a viselkedés formák, azok egyszerűen nem úgy alakultak ki bennük kiskorukban, hogy eszükbe jusson egyáltalán fölmenni arra a nyomorult.
1: Hát a félelmet is. Csak úgy el tudom képzelni most az ő szemszögükből, hogy el tudom képzelni, hogy ez akár még félelem szinten is tud, át tud jönni, hogyha ott vagyok magasabban, akkor elkezd reszketni,
0: Hát, de csak akkor tudja, hogyha fölmegy oda.
1: Igen, hogy nem is ment oda fel.
0: De hogyha nem megy föl, akkor nem tudja, hogy félne onnan.
1: Uh-huh.
0: Én úgy emlékszem, hogy föl sem mentek, de most ez elkezdett érdekelni, úgyhogy megnézem, mert lehet, hogy igazából egyszer mondjuk fölmentek, de többet nem, és ezt a kutatók például úgy interpretálták, hogy ja, hát őket nem érdekli,
1: uh-huh.
0: és közben meg azt nem figyelték meg, hogy az lehet, hogy egy olyan tapasztalat volt a számunkra, amikre azt mondták, hogy ez egy ilyen no-no.
1: Ijesztő.
0: Igen. De jó, erre nem is gondoltam. Na ez igen, mert hogy a statisztika ugye az azt adja ki, hogy jó, ezek az egerek nem mennek föl, jó, egyszer lehet, hogy fölment, hát na, izé. És ebből nem tudunk visszakövetkezni arra, hogy mi is lehetett a konkrét ok, hanem csak, hogy oké, lapos egerek laposak maradnak. Mondjuk erre kell igen egy következő kutatás, akkor, hogy akkor megnézni, hogy milyen gyorsan ver a szív.
1: Igen, arra gondoltam én is, hogy légzés meg szívverés alapján meg lehetne mondani.

0: Honnan keveredtünk ide? Elég messziről. Ja, hogy miért nem beszélünk a fényről? És a tobozmirigyek. Na jó, én ezt nem tudom visszakövetni
1: Nem
0: már.
1: baj, nem baj, valamennyire
0: Jó,
1: belekaptunk.
0: jó. Jó, és még egy dolog volt igazából, ami előkerült a legutóbbi adásba, az az ADHD-s olvasási nehézségek kapcsán merült föl, hogy vannak ezek a lukas szemüvegek, amit én egy kicsit félreértettem, meg így nem nehezen követem vissza, hogy ez hogyan is merült föl, csak nem akartam, hogy ilyen butaság maradjon benne így az adás folyamunkba, hogy én ezt úgy értettem, hogy arról volt szó, hogy középen van csak egy luk, és így nagyobb azon keresztül néznek kifele, de hogy, ja, hogy van egy ilyen megoldás is, ez a szemészek használják, ilyen egészen pici luk, de hogy közben még most találtam egy olyat is, hogy olyan szemüvegeket használnak, amin megint sok luk van. És hogy ez csak úgy simán redukálja azt, hogy mennyi ilyen szórt fény kerül
1: És nem
0: a
1: stimulál
0: szembe.
1: annyira, és akkor lehet, hogy nyugodtabb.
0: Hát igen, hát így hosszú távon fárasztja azért a szemet, mert nem tudom, annyira fura, mert elvileg relaxál. De közben meg nem. Nyilván attól is gondolom, hogy mit csinálsz közben, hogy valamire konkrétan fókuszálnod kell, vagy csak úgy el vagy a fejedben, és akkor úgy nézel ki, tehát hogy nyilván nem fogsz autót vezetni egy ilyen szemüveggel, mert hogy egyszerűen nem látod az infót, és az, ahol kimaradnak az infók a lyukak között, ott azt valahogy be kell helyettesítenie a fejednek. Tehát az egy meló, az egy kemény meló.
1: Hát a másik meg tehát hogy azt el tudom képzelni, hogy ez egy bizonyos szinten nyugalmat ad, hogy a szemed rá van kényszerítve, hogy oké, nem ugrálhat nagyon, és akkor egy szöget kell, hogy abban, hogy megbízzon. De közben meg én azt hallottam egy fizikoterapeuta közös ismerősünktől, hogy a hátfájás, meg a nyakfájás nagyon sokszor abból jön, hogy nem is abból, hogy milyen, nem csak abból, hogy milyen görbe a hátad, vagy milyen pozícióban ülsz, hanem az is, hogy a szemed az milyen szögben néz a dolgokra, és hogy ezért is a képernyő nézés az sokszor hát meg nyakfájást tud okozni, mert hogy a szemizmaid egyszerűen nem mozognak, és csak egy szögben nézel. És el tudom képzelni, hogy ez egy ilyen feszültséget tud okozni, hogyha rá vagy kényszerítve, hogy a szemed nem mozogjon, és egy irányba nézzen, és akkor ez egy ilyen statikusságot tud okozni.
0: Mert még ezt nem tudom, hogy kíváncsi lennék, hogy hogyan vizsgálják ezt konkrétan, hogy most a szemizmokról van-e szó, vagy csak az, hogyha egy pontra meredsz, akkor amúgy is beáll a többi. Tehát, hogy mi a kapcsolat pontosan ezek
1: Szerintem,
0: között.
1: ha jól tudom, akkor nem az izmok a lényeg itt, hanem az, hogy az idegek hogyan húzalozódnak ott. Tehát, hogy... De nem tudom, most tényleg laikus vagyok,
0: Jó,
1: szóval nem.
0: utána
1: Igen.
0: nézek. Szóval, hogy ezek ilyen pontrácsos szemüvegek, ja igen, ez a magyar neve, pontrácsos szemüveg, ezek igazából arra valók, hogy tehát, hogy ezt a szórt fényt kiszűrjék, és hogy csak a párhuzamosan jövő fényt engedjék be, és tehát ezt erre használják a személyzeten, hogy így a fénytörési hibákat ki tudják szűrni. Tehát, hogy ez az ilyen típusú szemüveg, ez tudja javítani a látásodat, hogyha homályosan látsz, és fénytörési problémáid vannak, akkor ezzel azért, mert csak a párhuzamosan jövő fénynyalábokat engedi be, ezzel ki tud élesedni a kép.
1: De nem javul a látásod, csak amikor hordod, nem?
0: Hát, mint a szemüveg.
1: Igen.
0: Csak igen, tehát itt nem lencséről van szó, hanem csak arról, hogy mennyi, meg is melyik fényt engedjük be a szemünkbe, és viszont hosszú távon fárasztó, mert hogy folyamatosan ki kell találnod, hogy mi történik azokon a területeken, amit nem látsz konkrétan. De hogy ezzel tudják azt kiszűrni, hogy szemüvegre van-e szükséged, vagy valamilyen más típusú problémád van, mondjuk idegi, vagy szürkehályog, vagy ilyesmi. De hogy szokták az emberek ezt így használni, de hogy konkrétan mire jó, azt így ezen kívül, tehát diagnosztika, vagy hát igen, mégis ahhoz annak egy első előszobája, az nekem nem teljesen tiszta. Ja, igen, és hogy igazából erről ezért jut az eszembe, hogy hát, hogyha az ADHD soknak ez segítség lehet, de igazából nem erre gondoltam, tehát én azt hittem, hogy csak középen van egy luk, és azon néznek ki, és akkor azzal valahogy jobban lehet segíthet fókuszálni a szemmozgást, de hogy nem, ez ilyen totál félreértés volt, és hogy az ilyen ADHD-s olvasási nehézségekre inkább olyasmiket szoktak használni. Van ez a ilyen szemmozgás követő feladat. Nem tudom, vannak ilyen applikációk, ilyen kognitív, agyi, vagy vizuális applikációk igazából, amiket vagy interneten is lehet találni ilyen feladatokat, vagy telefonra is lehet tölteni. Ilyen, nem tudom, mik ezeknek a neve, brain training, meg ilyen hülyeségek. Nem tudom, engem, én nem ezeket meg szoktam néha nézegetni, meg érdekel, hogy miket tesznek föl. És akkor ezekben lehet igazából erre példákat találni, ami nagyjából azt kell elképzelni, hogy így mozognak mindenféle cuccok a képernyőn, és akkor követned kell a tekinteteddel, és vannak különböző feladatok, nem is tudom, és olyan sok változata van, tehát hogy így mondjuk meg kell mondanod, akkor kell megállítanod a mozgó ingert, amikor egy bizonyos pontra ér, vagy memorizálnod kell az útvonalát, és akkor föl kell azt idézned, hogy merre mozgott pontosan, meg ilyenek, de hogy tehát ugye a finom, folyamatos finom szemmozgás lehet ezzel begyakorolni, ami segíthet aztán az olvasásban is, hogy ne legyen ez az ugrálás. Ezt szokták használni például, vagy az egyensúly érzékeléssel, vagy tehát, hogy a szemmozgás, a fejmozgásnak a koordinálásával is lehet javítani, nyilván attól is függ, hogy éppen milyen problémád van, vagy hogyha ilyen konkrét dolgok, akkor ilyen ablakos sorvezetőt szoktak használni például. Hát tudod, mint a gyerekek az ujjukkal követik a szöveget.
1: Meg voltak régebben ezek a mutatók is, nem? Hogy
0: mutató?
1: Igen, nem volt valami ilyesmi, hogy rosszul emlékszem.
0: Én nekem nem volt mutató.
1: Nem nekünk, de szerintem láttam, ami filmekben, hogy régen ilyeneket használtak, ilyen hosszú ilyen bot, és akkor mutatod, és látod, követed csak rémlik valami erről.
0: Nekem ez nem rémlik, de hát lehet. És akkor nem ott az ujjával kell babrálni, nem zsírozza össze a tankönyvet, meg ilyenek, nem maszatolja el a ceruzával, amit írtad a... nem tudom.
1: Tehát az ablakos követő, az volt az utolsó.
0: Igen, ez inkább arról szól, hogy ilyen sor kizárja a többi sort, és akkor csak azt a sort látod. Nem csak az annak gondolkodtam el, hogy igazából miért nem lehet csak simán az ujjadat, tehát miért kell most az egész sor, ilyen sorkövető, de hogy valószínűleg az így vizuálisan is segít, tehát mivel hogy ilyen az állandó ilyen ideges, oda-vissza mozgás figyelhető meg itt a szemnél, ezért jobb inkább vizuálisan kitakarni és az nem feltétlenül elég, hogy csak az ujjadat teszed oda. Vagy még a kontrasztot lehet változtatni, tehát ilyen fóliákat is használnak nyilván most a mai világban, a PDF-ek világában ez egy fokkal egyszerűbb, de hát ilyen áttetsző fólia még kicsit ilyen sárgábbá vagy kékesebbé teszi a lapot, és tehát hogy ez nyilván ez nem a szemmozgásos problémákra reakció, hanem az ilyen szenzoros problémákra, tehát hogy az is tudja zavarni az ADHD-val élőket, tehát nagyon érzékenyek tudnak lenni bizonyos ingerekre, és az éles, túléles kontraszt az ilyen tud lenni.
1: Aha.
0: És azt például ezzel lehet kiküszöbölni. Ez még igazából még az előzőhöz tartozik, a tipográfia, van egy kimondott tipográfia, ami az olvasás ritmusának a tartását segíti, meg adja szemnek a fókuszálását. Hát egyrésztről, hogy nagyobb sorközök legyenek, hogy kevésbé szaladjon el a tekintet, és a betűknek az alja hangsúlyos. Tehát, hogy olyan tipográfia, olyan betűtípus, aminek alul súlyozott minden betűje, és ezzel ez segíti a tekintetnek a vonalát egyenletesen tartani. Na mindegy, tehát ilyeneket lehet használni, de azért én még kíváncsi voltam, hogy valamilyen szemüveges megoldás esetleg azért mégis csak volt-e így az ADHD-s dolgokra, mert így nem tudom, valahogy azt gondoltam, hogy...
1: Úgy hangzik, mint hogyha egy teljesen valid dolog.
0: Vagy legalább valamit valaki mondott-e már erről, de egy dolgot találtam, igazából elég fura, neuroszemüvegnek hívják a dolgot. Korné már ráncolja a homlokát, nagyon tetszik neki.
1: Izgalmas hangzik.
0: Az ötlet. Hát egy sima szemüveg. Neked addig itt meg is mutattam, majd nem sokára föl fogom tenni az adásnaplóba a jegyzeteinket, és akkor majd akit érdekelnek ezek, azok utólag megnézhetik, vagy hát előre is igazából, mert ezekből dolgozunk konkrétan, ezekből a jegyzetekből, amiket majd megosztunk. Tehát, hogy itt vannak ezek a kis négyzetek a lencse szélén, és hát neuroszemüveg, tehát, hogy ez hogy átlátsz rajta, mint egy normális szemüvegen, csak közben össze van kapcsolva a géppel, és akkor így a perifériás látásodba be tud vetíteni műtyűröket, valami cuccot. Nem teljesen egyértelmű az az illusztráció, amit láttam, ott csak ilyen szürke négyzetek voltak, különböző magasságú, elrendezésű, meg nem tudom, négyzetek.
1: Aha.
0: És azt mondják, hogy ezekkel, tehát ugye ez csak a perifériás látásodban jelennek meg, ugye szemüvegen keresztül, azért kell, hogy azért neuroszemüveg, gondolom, és azért kell, hogy azért ez egy ilyen vetítő cucc is legyen, és nem csak az, hogy ráragasztasz ilyen négyzeteket a szemegedre, mert ugye valahogy azt követi, hogy hova nézel, vagy mit csinálsz, hogy vannak ilyen dolgok, amiket így be lehet rajta állítani, és akkor így ilyen személyre szabottan, hogy mi az a négyzet, ami neked jó. Nem tudom, nekem még mindig egy kicsit ilyen fura ez az egész.
1: Lehet egy kicsit ilyen gimmicky, amúgy ez az
0: igen.
1: Egész.
0: Igen. Elvileg megjelent róla egy cikk. Elvileg egy olyan folyóiratban, aminek valaha volt neve is, most már nem, egyre kevésbé van. Ezek az ilyen tricky részei a kutatásnak, meg hogy lehet, hogy oké, megjelent róla valami, elvileg vannak ilyen adatszerű dolgok is, de aztán, hogyha így belenézek, akkor én nézem, hogy micsoda.
1: De még lehet, most érted igazából, az lehet, hogy az alapötlet tényleg jó, hogyha, mert hogy úgy, ha jól látom, akkor úgy van, hogy van a szemüveg lencséje és a peremén, tehát hogy nem azon a területen, ahol leginkább nézel, hanem a peremén van, és ezért a periférián jelennek meg, gondolom, azok a cuccok, amik gondolom valami mini LED lehet, vagy valami, ami kis fényeket ad ki, úgy tudom elképzelni, vagy az is lehet, hogy van valami kis kijelző ott igazából, hogyha olyan kis kijelzők, akkor lehet, hogy még akár számokat is ki lehet vele írni.
0: Vagy ilyen különböző ingerekkel.
1: Azt el tudom képzelni. De tehát lehet, hogy annak tényleg van valami pozitív hatása, de lehet, hogy tényleg csak az az alap. És igazából onnantól kezdve az, hogy most ilyen személyre szabott kalibráció, meg nem tudom micsoda, az lehet, hogy az már tényleg csak a marketing része. Hogy ezt nem tudom, hogy ez mennyire.
0: Ja, hát ez nyilván igazából arról szól, hogy váltogatják, és megnézik az, hogy mire reagálsz a legjobban. Tehát ez az egész arról szólna, hogy azzal, hogy ott valami mindig így idegesít a, de hogy nem konkrétan, tehát nem egy az egybe idegesít, hanem csak ott a perifériás látásodban ott valami bizgat, és ezzel az éberségi szinted megemelkedik, ami meg segít a fókuszáltságban.
1: Oké.
0: Okay. Tehát, hogy valamilyen szinten értem, hogy miről van szó, és akkor azért kellenek ezek a különböző nagyságú, meg különböző elhelyezkedésű négyzetek, mert gondolom, mert hogy akkor valakinek inkább ez, vagy bizonyos feladatokhoz ezen a területen jó, hogyha ott birizgálja valami a szemedet másiknál más. Na mindegy, ez volt az egyetlen ilyen dolog, amit találtam a szemüveg terápiás használata. Hát igen, csak mondjuk, tehát ezt a kutatást, ezt konkrétan az a cég finanszírozta, aki gyártja ezeket a szemüvegeket. Tehát, hogy mindentől kezdve ez egy kicsit ilyen kérdéses. Igen, lehet utalni rá. És ott még lehet, hogy van benne valami, hogy ez a kutatás, igen, ez most így jött össze, meg ez a szemüveg, ez így jött össze, csak igen, ennyi infóból nehéz ezt így visszakövetni.
1: Meg nyilván nehezebb bizalmat szavazni csípőből, hogy...
0: Hát a bizalom és a tudomány... Nincsen sok idő, nagyon eldumáltuk az időt. Nem tudom, hogy szerinted befejezzük a hatalmas témánkat, vagy akarsz az AI-okról mesélni inkább egy kicsit?
1: Szerintem lehet, hogy értelme lenne annak, hogyha le tudjuk kerekíteni az előző témát, hogy akkor ezt ne húzzuk tovább.
0: Jó, van, próbáljuk meg akkor inkább azt. De akkor a házit azt majd két hét múlva, majd az adás végén még emlékeztetünk rá, hogyha lesz kis idő. Szóval, akkor a fő témára rátérve, az előző adásban a hatalomról szóló cikket kezdtünk el végignézni, ami igazából 7 kísérletről szólt, amik szépen egymásra épültek, és az egész úgy épül fel, hogy minden kísérlet Ben 3 csoport ember van, az egyik csoportnál a hatalmi pozíciót feszítik elő az emberekbe, másik csoportnál egy alávetett szerepet feszítenek elő, a harmadik csoport az pedig egy hétköznapi csoport, és ez az előfeszítés az úgy történik, hogy kis eszét kell írniuk arról, hogy milyen érzés volt, hogy mit éltek át akkor, amikor valamilyen hatalmi helyzetben voltak. Például tornaórán nekik kellett csapatot választaniunk, vagy nem tudom, hasonló, tehát bármi. Vagy milyen élményük van arról, amikor alávetett helyzetben voltak, amikor nem akarta senki se választani őket. és a normál, neutrális csoportnak pedig egy hétköznapi napjukat kellett leírni. És akkor ez a kutatás ez arról szól, hogy az látszódik, hogy ennyivel is már, tehát egy sima eszéírással elő lehet idézni azt a mentális állapotot, ami megváltoztatja kicsit azt, hogy hogyan látjuk a világot. Uh-huh. És hogy ez egy elsősorban egy a hatalomhoz, vagy az alávetettséghez csatoljuk. Az első kísérletben azt néztük meg, hogy hát így az ilyen kategorizálásra hogyan hat, hogyha emlékszel még, például volt a jármű kategória, ezt meg is néztük, igen. És akkor volt benne, hogy el kellett dönteni, hogy mennyire jármű valami, például a traktor, és az ötös volt. És már emlékszem, mert valaki beírta a csetre, és az így megmaradt.
1: A láb. A tank, meg a láb.
0: Volt, igen, meg a szánkó. Ezek, amik olyan külön atipikusak, és akkor voltak a tipikusabbak, mint a személyautó vagy busz. És akkor itt például az látszódott, hogy azok, akik a hatalmas csoportnál például ők magasabb pontszámot adtak az atipikus dolgoknak is, mint láb vagy a szánkó, ami azt jelenti, hogy absztraktabban állnak hozzá a fogalmaknak a kategorizálásához. És ezt csak annyival idéztük elő, hogy visszaemlékeztek egy hatalmi helyzetre az életükben. És utána megnéztük azt, hogy ez például cselekvéseknek az értelmezésére is kiterjed-e. Itt el kellett dönteni, hogy melyik a jobb leírás valamire, például az olvasásnál, hogy a nyomtatott sorok követése, vagy tudás megszerzése.
1: Igen.
0: És akkor vagy szavazás, szavazólap megjelölése, vagy kormány megváltoztatása. És akkor itt is érződik az, hogy van egy konkrétabb leírásunk, meg egy absztraktabb, és itt is az látszódott, hogy a hatalmasok, ők abszolút az absztraktabbra mentek rá, és az alávetettek pedig a konkrétabbra. Tehát, hogy ott, és az a hétköznapi, azt nem néztem meg, az érdekes. Ja, hogy a kontrollcsoport és az alárendet, ez nem tért el. Tehát akkor ők is. Tehát akkor igazából, ez érdekes mondjuk, ezt eddig nem figyeltem erre föl. Tehát, hogy a kontrollcsoport, akik a hétköznapi életükről írtak esszét, ők is inkább a konkrét leírást preferálták, ami azt jelenti, hogy az lenne az alap beállítottságunk. Tehát, hogy amíg ez többször is, tehát a legtöbb kísérletben amúgy a kontroll és az alárendelt csoport az elég hasonló.
1: Aha.
0: Ami egy érdekes kérdéseket vet föl azért így hosszú távon, hogy miért pont az, vagy miért hasonlít ennyire a két csoportnak a teljesítménye, és hogy miért a hatalommal, a hatalmas csoport az, ami inkább előtt a másik kettőtől.
1: Tehát nem lehet, hogy csak azért, mert az életükben, ami van, az egy olyan szituáció, ami nem annyira hatalmi pozíció.
0: Tehát, hogy a legtöbb ember az alárendelt hát szerepben van legtöbbször az életében. Még ha statisztikailag nézzük, akkor ez a legvalószínűbb.
1: Igen, szóval igazából lehet, hogy csak erről van szó.
0: De akkor igazából mit? Tehát, hogy igen, de valahogy amikor az ilyen nagy életkócs, guru bigyókat hallgatjuk, akkor ott meg valahogy mindig olyan, mintha inkább az ilyen hatalmas irányba akarnánk így nyomni az embereket. Meg amúgy nem tudom, mert lehet, hogy át is lehet venni ezeket hogy ezek néző pontok, tehát, hogy amikor alárendelt helyzetben vagy, akkor is igazából lehetsz Nem tetszik, nem tetszik.
1: Nem, csak nem ez az életcoach guru dolog, ez azért ezért volt furcsa, mert ez nem... Tehát nem lehet egy átlagot vonni, hogy az emberek általában ilyen dolgokat hallgatnak, vagy ilyen emberekre, vagy lehet, hogy most csak félreértettelek igazából.
0: Ja nem, csak úgy, hogyha van, tehát olyan, mintha lenne ilyen általános, hát amilyen követő táborai vannak ezeknek, uh-huh. most nagyon, akkor általános, lehet, hogy ez egy hülye általánosítás simán a részemről. Hogy egy ilyen nyomást érz, oké, én ezt érzem, hogy van egy ilyen nyomás, hogy igazából az a jó, tehát hogy az van ilyen pozitív képként megjelenítve, hogy ami inkább a hatalmi pozícióhoz hasonlít.
1: Hát ez egy eléggé sok rétegű dolog szerintem, mert lehet, hogy van egy ilyen oldala, aki azoknak, akik keresik azt, hogy ők mit csinálnak az életben, és milyen, és mit akarnak kezdeni önmagukkal, mit jelent az élet, meg nem tudom, azok lehet, hogy keresnek olyan olyan megmondó embereket, vagy olyan szituációkat, amikben valaki megmondja nekik, hogy hogyan kontrollálják a saját életüket, és az lehet, hogy egy valamilyen érzést tud előhozni, ezt el tudom képzelni. Viszont igazából az összes többi

0: Amik, hogy mintha nem is konkrét embereknek ad utasításokat, de hogy maga az a igen, ilyen annyira fura vagy ilyen új nekem ezekről ezeknek az influencereknek így a helyét meghatározni. Betelefonálunk, van, de rég volt már.
1: Megnyomom a piros gombot, ugye?
0: Azt hiszem, az igen.
1: Szia, kedves hallgató!
2: Szia! Sziasztok, Fru! Na, csak ehhez a gurus meg nem gurus dologhoz akartam hozzászólni, hogy ez így mennyiben egy ellentmondás, vagy mennyiben nem. Mert hogy szerintem csak az a rendszer, amiben élünk, az annyira durván megerősíti már az oktatástól fogva gyerekkorban, minden helyzetben ezt az ilyen alárendelt szerepet mindenhol megerősíti, meg favorizálja, hogy még ha mindenki is hallgatna a gurukra, az is kevés lenne ahhoz, hogy csak félig felszabadítsa ez alól az embereket, mert hogy ez egy ilyen ez egy ilyen hipnózis gyakorlatilag, mint ahogy a kísérletben is látszik, hogy az önhipnózis is működik, hogy csak foglalkozom egy kicsit az emlékemmel, és az már hatással van rám. Ja, csak ennyi.
1: Jó pont. Köszönjük szépen.
2: Köszi a beszélgetést.
1: Köszi.
2: Sziasztok.
1: Szia. Igen, de tehát most igazából ez egy eléggé messzire vezető, meg erről elég sokat lehetne beszélgetni, és ez igazából ezek, most igazából véleményeket állítunk egymással szemben, vagy egymás mellé. Tehát, hogy nem, tehát a kutatás szempontjából nem fogunk konklúzióra jutni, ez csak...
0: De ezek mind ötletek, ami most majd utána nézek, hogy ezekről konkrétan volt-e valami. Hogyha meg nem, akkor hajrá, akkor ezeket meg így lehet csinálni és nyomni. Igen, hogy például még alternatív iskolákban felnőtteknél más-e a helyzet, más lesz-e az alap beállítottság, tehát hogy vagy mennyire lehet akkor igen, az oktatásra ez leszűkíteni, vagy ez egy ilyen tágabb dolog, ami így alapvetően benne van a kultúránkban, meg összehasonlítani.
1: Hát meg összehasonlítani különböző kultúrákat. Tehát,
0: én most azon gondolkodom, csak hogy mi otthon mit hozzak példának, most hirtelen nem jutott az eszembe, hogy mi lenne egy jó példa erre. Na jó, oké, utána nézek ezeknek.
1: A másik része ennek a szociális médiás dolognak az meg az, hogy van egy ilyen nagyon furcsa álságos rétege annak, hogy igazából nem, tehát igazából mindenki influencer, és senki sem influencer, és aztán van egy-két ember, aki megél belőle, és igazából azok is, akik feltöltenek magukról mosolygos képeket minden nap, ők sem feltétlenül azt élik. Tehát, hogy ez csak egy ilyen kirakat,
0: ja,
1: amit kiraknak, csak azért, hogy mások egy kicsit esetleg rosszabbul érezzék magukat ugyanattól a dologtól, ami nekik egy ilyen patolás kinyomásnyi élvezetet nyújt.
0: Hát, vagy nem is feltétlenül élvezet, tehát ugyanolyan olyan régen nézem ezeknek utána, mert nem emlékszem pontosan, hogy volt, de hogy az ilyen depresszív hajlamok azok ugyanúgy megvannak, mert egy ilyen ez a like hajszolás, az csak így ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, amikor így belekerül ebbe az ember, és utána már nem tud ki, ez egy ilyen függő viszony.
1: Abszolút.
0: Ja, patronás kinyomás, végül is a függő, igen. De hogy ez nem annyira fényes, tehát oké, lehet, hogy ameddig lehúzod az unikumokat, addig fényes a világ, de hogy utána meg elég sötét tud lenni.
1: Ja, persze, amúgy pont ezt, nem is tudom, ki mondta, valaki, aki kicsit közelebb van ehhez a tűzhöz, mondta, hogy akik influencerkednek, és hogyha éppen nagyon depresszív állapotban vannak, akkor rakják fel a legnagyobb mosolyt, és mennek ki a tengerpartra fényképezkedni. És szóval ez egy nagyon érdekes kontraszt.
0: Igen.

0: Igen, és hogy ez egy furcsa állapotot hoz létre, hogy azokban az emberekben, akik csak fogyasztói ennek, akik csak scrolloznak, azok állandóan ezt az alárendeltséget érzik. Én ezt így képzelem el, vagy gondolom el. És aztán igazából igen, lehet, hogy azok is, akik megosztanak, azok is általában.
1: Hát nekik is kell pörgetniük, tehát abszolút képbe kell lenniük azzal, hogy mik vannak, tehát ők is ugyanúgy, azt nem tudom elképzelni, hogy valaki ne fogyasztana, mert akkor nem tudja a trendeket úgy követni. De amúgy az teljesen egyértelműen kimutatható, hogy a depresszió az így...
0: Fölfelé mutat a borgonyra.
1: Igen. Tehát, hogy a kettő az abszolút összefügg. Aztán persze, amikor ez a covidos dolog volt, akkor kezdték el ezt jobban kutatni, hogy az online kapcsolattartás az mennyire pozitív, meg negatív, meg mi a hatás. Tehát, hogy ennek azért tud egy ilyen közösségteremtő vonala is lenni, az ilyen influencer dolgok köré ki tudnak alakulni közösségek, amik tudnak pozitívan hatni, főleg olyan személyekre, akik olyan csoporthoz tartoznak mondjuk, akiket amúgy így inkább úgy kirekeszt a társadalom általában. És hogy
0: az incelek jól összejön.
1: Micsoda?
0: Az incelek.
1: Az micsoda?
0: Mindegy, most ebben nem menjünk bele.
1: Oké.
0: De értem, hogy mit mondasz.
1: De ez amúgy fölmerült mostanában is, hogy elindult ez, hogy a gyerekek ne kapjanak telefont, ne vigyék az iskolába, se politikusok, se gyerekek. De hogy egyáltalán ne is kapjanak a kezükbe 10x éves korukig, mert hogy nagyon nem tanulják meg a természetes szociális helyzeteket, és nem tanulnak meg így tanulni sem igazából. Aztán nyilván ez egy ilyen kérdés, hogy közben meg a telefonnak a világát azt meg olyan szinten értik, tehát hogy ezt meg ki is lehetne aknázni, hogy arra ráépíteni, amilyen, tehát hogy akkor a szociális helyzetek, mondjuk azt meg lehet, az nem lehet megkerülni, hogy azt elég korán megtanulják a gyerekek a legérzékenyebb időkben, mert utána sokkal nehezebb lesz, tehát ilyen autisztikus tüneteket tud ez generálni, amit iszonyatosan nehéz utána visszaépíteni, vagy megtanulni úgymond a normális kommunikációt, tehát az általánosan bevett kommunikációs formákat, de hogy közben meg ki is lehetne azt azért jobban aknázni, hogy mi az, amit megtanulnak ezekkel a kütyükkel.
0: Ha egyáltalán mi is értenénk, hogy mi történik.
1: Szóval, igen.
0: Tehát
1: igen.
0: Igazából az a baj ezzel, hogy szerintem te írtál erről valami kis eszét, vagy nagyobb eszét az ipari forradalom és az emberi fejlődés kapcsán, hogy mennyire... Volt valami ilyesmi, ha jól emlékszem, hogy nem harmóniább, vagy nem paralel fejlődtünk. Na mindegy, igen.
1: Jó. És csak most így előhozta ilyen emlékeket, bocsánat, ilyen ezer éves, de amúgy ez tök jó, mert ez visszatérhet. Ja, lejártott.
0: Igen, igen.
1: Na jó, de 59 van még, na most
0: nem,
1: egész.
0: Most lett egész. Ja. Igen.
1: Jó, akkor a következő két hét múlva tényleg befejezzük.
0: És házi feladat is volt, de most ezt már nem tudjuk elmondani.
1: Amit az oldalon fenn lesz.
0: Igen, igen.
1: Köszönjük szépen a figyelmet. Szépen. Sziasztok!
0: Sziasztok.
2: This is a song about change, you see, we say many things about the changing aspects of our lives. We say that since change is inevitable, we should direct the change rather than simply continue to go through the change. We sing a song of revolution as change to the brothers in the Caribbean and Africa, where I'm coming from.

0: Yeah.
1: Are you guys gonna like kick it old school?
0: Yeah.